Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. Önök az Agnus Rádió szeptember 22-i hajnali homokóra című műsorát hallgatják, a mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalon interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A nap gondolatával köszöntöm Önöket. A mai idézet Marcus Aurelius római császártól származik, és így szól. Az a boldog, aki minden nap, s a nap bármely pillanatában megértően fogadja sorsát, és lelke értékes hajlamai szerint alakítja életét. Mai homokóra műsorunk első órájában klasszikus zenét hallhatnak. Ezt követően második óránkban áhítatott tolmácsol Lukács Orsolya munkatársam, majd kalendáriumot lapozunk Janicskó Mihály Noémi vezényletében. Ezt követően a nap ünnepeltjeit köszönti Bíró István. Névnapköszöntőt követően Keresztény Életfelekezet közi magazinunk szeptember 14-i adását ismételjük meg. Az adás ismétlés után pedig homokóra műsorunk harmadik egyben záró órájában előbb Nagy Ibolya zenélőköntös rovatával jelentkezünk, majd Ákostól sugárzunk néhány dalt. Tartsanak velünk, ha tehetik. Most pedig a klasszikus zenéjé lesz a főszerep. Először hallgassuk meg Liszt Ferencnek a Hámol szonátáját, majd a Szent Ferenc naphimnuszt hallgatjuk. Tartsanak velünk, ha tehetik!

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Jó reggelt kívánunk, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök szeptember 22-eiket hajnali homokóra című műsorunkat hallgatják. A mikrofonnál Szegedi Csaba. Hallgathatóak vagyunk a 88,3 MHz-es frekvencián Kolozsváron és környékén, illetve a www.agnusradio.ro oldalról interneten keresztül. Várjuk leveleiket, visszajelzéseiket a Kolozsvár Konstanca utca 1-3 szám alatti stúdiónkba, illetve elektronikus formában az agnus@agnusradio.ro e-mail címre. A nap gondolatával köszöntöm Önöket. A mai idézet Marcus Aurelius római császártól származik, és így szól. Az a boldog, aki minden nap, s a nap bármely pillanatában megértően fogadja sorsát, és lelke értékes hajlamai szerint alakítja életét. Hamarosan a nap áhítatát tolmácsolja Lukács Orsolya, majd kalendáriumot lapozzunk Janicskó Mihály Noémi munkatársam vezényletében, ezt követően pedig a nap ünnepeltjeit köszöntjük. A névnap köszöntő után keresztjén életfelekezetközi magazinunk szeptember 14-i adását ismételjük meg Szecsődi Árpád szerkesztésében. Tartsanak velünk, ha tehetik. Most pedig a nap áhítata következik, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai álmhitatunk címe: bátorítsátok egymást. Vigasztaljátok tehát egymást is, építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Tesszalonikiekhez írt első levél 5. fejezetének 11. verse.

A következő percekben Betty L. Martin Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom. 2006. júliusában elvesztettem a 25 éves fiamat, Danielt, ALS betegségben, mely Lou Gehrig betegségként is ismert.

mert idegrendszeri zavar. Ez egy sötét időszaka volt az életemnek. Tudtam, hogy ott van velem Isten, de mindent megkérdőjeleztem. A fiam egy kedves, bátorító és szeretetteljes ember volt, nagy lelkű szívvel megáldva. Daniel sosem veszítette el a szerető és gondoskodó természetét. Még mikor az orvosok közölték vele, hogy nincs gyógymód a betegségére, akkor is rám nézett és azt mondta, anya, ne aggódj, Istennek van egy terve. Még akkor is képes volt engem bátorítani, amikor tudta, hogy sosem lesz újra jól. Daniel emlékeztetett arra, hogy bármi történjék is, Istenben bízhatok. Segített emlékezni arra, hogy milyen fontos szeretni és bíztatni egymást. Isten egy másokat bátorító szívvel áldotta meg a fiamat, bátorítsátok egymást. Tán közhelynek hangzik, de teljesen megváltoztathatja valakinek az életét. Ezért ne habozzunk megosztani valakivel egy biztató szót, sosem tudhatjuk, kinek segítünk ezzel.

Imádkozzunk! Drága Urunk, taníts bátorítanunk egymást, hogy áldás legyünk egymás számára, és mi magunk is áldottak legyünk. Ámen! Ma bátorítani fogok valakit, mondja ezt Betty Martin, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk az ILS betegséggel küzdő családokért.

Ma szeptember 22-ét írunk. Ez az év 265. szökő évben 266. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 100 nap van hátra. Ez az őszi napi egyenlőség napja és az ősz kezdete. Ezen a napon az éjjelek és a nappalok a föld minden pontján egyforma hosszúak.

Most pedig lapozzuk fel szeptember 22-i kalendáriumunkat. Nézzük, hogy milyen események, érdekességek és évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. 1692-ben ezen a napon boszorkányságért utoljára akasztanak fel embert az Amerikai Egyesült Államokban. 1860-ban a Pesti Nemzeti Színház bebuntatja Offenbach Eljegyzés lámpafényben című művét Feleki Miklós fordításában. Ezzel a darabbal indul útjára a magyar nyelvű operett. 1908-ban Bulgária kikiáltja függetlenségét. 1944-ben ezen a napon szovjet és román csapatok megtámadják Torda térségét, amelyet a magyar honvédség csak német páncélos erők segítségével tud visszaverni. 1964. szeptember 22-én a Hegedűs a háztetőn című musical bemutatkozik a Broadway-en. Később 3242 előadást ír meg. 1991-ben ezen a napon Koszovó kinyilvánítja függetlenségét, ezt azonban csak Albánia ismeri el.

A következő percekben tekintsük át, hogy kik azok a jelentősebb, ismertebb személyek, akik ezen a napon születtek. 1523-ban jött a világra Charles de Bourbon bíboros Rohan érseke, 10. Károly néven a Szent Liga ellenkirálya. 1570-ben született Henry Hudson angol felfedező. 1791-ben jött a világra Michael Faraday, angol tudós fizikus, az elektrotechnika nagy alakja, aki magát természetfilozófusnak tartotta. Jelentősen hozzájárult az elektromágnesesség és az elektrokémia fejlődéséhez. 1882-ben ezen a napon született Ábrányi Emil, magyar zeneszerző karmester. 1885-ben jött a világra Benedek Marcell, magyar író, műfordító, irodalomtörténész, színházigazgató, Benedek Elek író és Fischer Mária fia. 1910-ben született Faludi György, születési nevén Landörfer György Bernát József, Kossuth-díjas magyar költő, műfordító. Budapesten született zsidópolgári családban. Édesapja Leimdörfer Jenő, más forrás szerint Leimdörfer Joachim vegyész, édesanyja Biringer Erzsébet Katalin volt. A bécsi, a berlini, a párizsi és a gráci egyetemen tanult. 1937-ben jelentette meg a Vion átköltéseket, mely jó időre meghatározta pályáját. 1938-ban elhagyta Magyarországot. Franciaország, Marokkó, az Egyesült Államok után 1946-ban tért haza Magyarországra. 1949-ben internálták, majd kényszermunkatáborba zárták. Szabadulása után fordításokkal kereste kenyerét, majd 1956-ban ismét elmenekült az országból. 1988-ban tért haza, Budapesten telepedett le. 1998-ban alapító tagja volt a Digitális Irodalmi Akadémiának. Tiszteletére 2006. október 3-án Torontóban a közvetlenül az egykori, ottani, otthona melletti parkot hivatalosan is George Faludi Place-re keresztelték át, bár az elnevezési procedúra még életében elkezdődött, a névadási ünnepséget már nem érhette meg, ugyanis 2006. szeptember 1-én hunyt el. 1939-ben született Tabei Junko, japán hegymászónő, az első nő, aki feljutott a Mount Everest csúcsára. 1958-ban pedig Andrea Bocelli, olasz, vak, operaénekes, tenor. Bocelli öröketes zöldhájúgal született, amely egyre erősebben rontotta látását. 12 éves korában egy futballlabda fején találta, és ennek következtében teljesen megvakult. A Pizai Egyetemen jogtudományt tanult. Egy évig ügyvédként dolgozott,

A következő percekben pedig azokra emlékezzünk, akik ezen a napon hunytak el. 1752-ben távozott az élők sorából Báró Apor Péter, erdélyi magyar történetíró, főispán, főkirálybíró. 1852-ben hunyt el William Turney Clark, angol mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd tervezője. 1906-ban távozott az élők sorából Oscar Levertin, svéd író, költő, irodalomtörténész, kritikus. 1974-ben hunyt el Járvai Pál, magyar származású svájci feltaláló, az aerodinamika úttörője, például szabadalma alapján készült a Volkswagen bogár karosszériája. Ugyanebben az évben hunyt el Imre Lajos, magyar kémikus, egyetemi professzor, a magyar radiokémia meghatározó alakja. 2007-ben hunyt el Marcel Marceau, francia pantomim művész, a világ legismertebb pantomim művésze. Marcel Marceau Mangel néven született egy zsidó származású családban. Családját a II. Világháború alatt elhurcolták, apja 1904-ben Auschwitzben halt meg. Marceau a holokauszt túlélőjeként a háború alatt a francia hadseregben, majd az ellenállásban harcolt és zsidó gyermekek védelmével foglalkozott. Marceau óta a pantomim művészet hozzá képest határozza meg magát, a követői is, és azok is, akik más utakon járnak. 2019-ben ezen a napon hunyt el Sára Sándor, kétszeres Kossuth és Balázs Béla díjas magyar operatőr, filmrendező, a Nemzet művésze. Dokumentumfilmekkel kezdte pályáját, majd a 60-as és a 70-es években egyéni látásmódjával hozzájárult a magyar filmművészet nemzetközi elismertetéséhez. Leggyakrabban Kósa Ferenccel és Szabó Istvánnal dolgozott együtt. Képein az emberi arc és a magyar táj uralkodó módon vall arról, hogy mi történik az emberben és az emberrel a történelmi kataklizmák során.

Változatos emléknapok és nemzeti ünnepek is kapcsolódnak szeptember 22-éhez. Ez például az Orszarvúak világnapja, az Európai Mobilitási Hét utolsó napja és autómentes nap, Malina Függetlenség napja, az Amerikai Egyesült Államokban pedig az Amerikai Üzletasszonyok napja, Bulgáriában a Szabadság napja és többek között Hobbit nap is. Ezek az események évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, szeptember 22-éhez. A mai nap kalendáriumát lapoztuk.

0: Janicskó Mihály Noémi elevenítette föl a napkalendáriumát. Ezt követően pedig Mészáros János Eleknek az Isten szívén megpihenve című dalát hallgattuk meg. A folytatásban pedig Bíró István köszönti a nap ünnepeltjeit.
1: A mai napon, szeptember 22-én a következő névnapokat ünnepeljük. Móricz, Otto, Tamás és Mór. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Móricz latin eredetű név a Mauritius névből származik, ez pedig a Maurus továbbképzése, jelentése Mór, szerecsen. Az Otto a német Otto névből származik, ez az Ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője, jelentése birtok, vagyon. A Tamás a héber eredetű bibliai név a Teómó névből származik, jelentése iker. A görögök Tomász formában vették át, jelentése csodálatos. A Móra, Móricz 19. századi rövidüléséből származik, más magyarázat szerint a Maurus rövidüléseként tartják számon. Jelentése Mór, szerecsen. Köszöntünk tehát szeptember 22-én minden Móricz, Otto, Tamás és Mór nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat, vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szóljon.

0: Bíró István köszöntötte a nap ünnepeltjeit, majd ezt követően Pintér Bélának az Én Istenem című dala csendült fel. Homokóra műsorunk folytatásában keresztény életfelekezet közi magazinunkat sugározzuk. A rovatot szokás szerint Szecsődi Árpád szerkesztette.
1: Keresztény élet. Keresztény élet. Felekezet közi magazin.
2: Békesség Istentől szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, keresztény élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete Pál apostol a beliekhez írt levele első fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja Babos Márton, a kiadó munkatársa, és műsorunk befejező részében az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész első részletét felolvassa Fajsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Olvasom Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből az első rész, első hét versét. Pál, Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit az Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, amelyet prófétái által a szent iratokban előre megígért. Az ő fiáról szól ez az evangélium, aki test szerint Dávid utódaitól származott, a Szentlélek szerint pedig a halottak közül való feltámadásával Isten hatalmas fiának bizonyult. Ez a Jézus Krisztus a mi Urunk, aki által kegyelmet és apostolságot kaptunk arra, hogy az ő nevéért hitre és engedelmességre hívjunk fel minden népet, akik közé tartoztok ti is, mint Jézus Krisztus elhívottai. Mindazoknak Rómában, akik az Isten szerettei, akiket ő elhívott és megszentelt, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvérek, ez a levél Pál apostoli levelei között a leghosszabb és legfontosabb. A legjelentősebb teológusok évszázadok nyomán rengeteget foglalkoztak vele. Ennek elolvasása nyomán újult meg a Luther Márton élete, és ennek magyarázata volt a reformáció alaptanítása. A 20. század első felében az új reformátori teológiának is egyik főműve lett Bárd Károly magyarázatában.

A római gyülekezetet nem Pál alapította. Rómában már az első század 40-es éveiben éltek keresztjének. Hozzájuk számunkra ismeretlen palesztinai kiküldöttek által juthatott el az evangélium. Pál ezt a levelet a harmadik misszió útja végén, Krisztus után 57 vagy 58-ban írta Korintusból. A levelet Pál egyaránt címezte a zsidókból és a pogányokból lett keresztjéneknek. A levél célja főleg annak közlése volt, hogy Pál Rómába akart menni az ottani keresztjénekhez. Az ókori levelezés megszokott formájához hozzátartozott a szerző megnevezése és bemutatkozása, a címzettek megnevezése és bemutatása, valamint az üdvözlés. Amikor Pál apostol bemutatkozik a római keresztjéneknek, akik még soha nem találkoztak vele, a maga személyét elrejti az evangélium ügye mögé. Ő nem más, csak rabszolga Jézus Krisztus szolgálatában. És azzá sem a maga tetszéséből lett, hanem elválasztatott és elhivatott rá. Tanítását az érti meg jól, aki az ő szaván át urának szavára figyel. Isten adja tudtul általa az ő örök evangéliumát. Ez az evangélium már benne rejlett az Ótestamentumban is. Az ő ige hirdetésében régi proféciák ígéretei teljesedtek be. A Dávid magvából régóta várt szabadító megjelenését hirdeti. Bizonyosságra azonban csak az jut, akinek élete fölött győz az, aki a halálból már feltámadott, Jézus Krisztus. A feltámadása a bizonyítéka annak, hogy ő valóban Isten fia. Ha a halál végképp elnyelte volna őt, hogyan is szólhatna örömhír róla? Sok fáradozás és szenvedés árán töltötte be Pál az ő apostolságát. Mégis úgy beszél róla, mint valami nagy ajándékról, amelyet a Jézus által elnyert kegyelemmel együtt kapott. Ezt az ajándékot igyekezett ő meghálálni a teljes odaszánásával a szolgálatra. Ez pedig nem volt hiába való. Sokfelé, így Rómában is voltak fogékony szívek, akik hittel feleltek a Pál bizonyságtételére. Azért, mert az emberi szó által magának az Úrnak a szava ragadta meg őket. Ők is, akárcsak korábban Pál, Jézus Krisztus elhívottai és kiválasztottai lettek. Az így elhívottak mindig is hálásak voltak azért, hogy hozzájuk is eljutott Isten kegyelme. Új világ tárult fel előttük, és új élet kezdődött el számukra. Isten szerelmeseinek tudhatták magukat, akik örökre az övéi. Hivatalos szentek méltóságában élhettek, akik által Isten valósítja meg céljait a világban. Csodálatos gazdagságot és méltóságot nyer az élet ott, ahol Krisztust megismerik. Kedves hallgatók, hadd kérdezzem, mennyiben vagytok tudatában Istentől való elhivatottságotoknak? Számodra miért jelent örömhírt a Jézusról szóló evangélium? Vajon mit kaptunk mi személyesen Jézus Krisztustól? És mennyire hatékony a mi jó kívánságunk egymás irányában?

Isten üzenete Viski János református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Pál apostol Rómabeliekhez írt levele első fejezetének 1-től 7-ig terjedő versei alapján. Műsorunk folytatásában az evangéliumi könyvkiadó könyveit bemutatja a kiadó munkatársa Babus Márton.

Sok szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Ez alkalommal az evangéliumi kiadásában megjelent legújabb könyvek közül a következő könyvet szeretném bemutatni. A könyvnek a címe Jézus meglepő zsenialitása. A szerző Peter Williams. Amit az evangéliumok a legnagyobb tanítóról elárulnak, a címe ennek a könyvnek. Jézusra gondolva valószínűleg ritkán jut eszünkbe elsőre a zseni kifejezés. Pedig tanításaiban és emberekkel való bánásmódjában olyan szintű tudás, éles látás, kommunikációs készség és jó értelemben vett egyszerűség rejlett, mely kétségkívül rendkívüli elmére utal. Peter Williams a Lukács evangéliuma 15. fejezetében található tékozló fiú történetén keresztül mutatja be Jézus tanításának zsenialitását, kreativitását és bölcsességét. Jézus tudatosan élt az egyszerű, ám hatásos műfaj a példázat eszközével, hogy megszólítsa a korabeli farizeusokat és írástudókat. Ezek a történetek rövid terjedelmük ellenére is meglepő összetettséggel kapcsolódnak a zsidó szentírásokhoz, különösen Mózes könyveihez. Lenyűgöző mélységű ismereteré támaszkodva, Jézus komplex összefüggések és rétegzett témák beemelésével tanította hallgatóságát. Williams munkája egyúttal válasz azokra a kételyekre is, amelyek megkérdőjelezik, hogy Jézus volt-e az evangéliumi példázatok eredeti forrása. A szerző elemzése nem csak Jézus személyiségének titkait tárja fel, hanem azt is segít megértenünk, ki is ő valójában, és miért bír ez a felismerés döntő jelentőséggel számunkra a mai világban. Egy rövid bevezetés a könyv tartalmában. Rádöbbentem, hogy öntudatlanul is arra lettem nevelve, hogy mindent csodáljak Jézusban, kivéve intellektuális éles látását, mondja Kenneth Bellei. Az idők során emberek ezreit illették a zseni jelszóval. A leghíresebbek közé tartozik Arisztotelész, Leonardo da Vinci, Wolfgang Amadeus Mozart és Albert Einstein. Ám a názáreti Jézusra szinte sosem használják a zseni szót, pedig valószínűleg közel 2 milliárd keresztény vallja magát tanításai követőjének, ami felülmúlja bármely másik történelmi személy követőinek a számát. Az általam ismert keresztjének többsége azonban Jézus intelligenciáját inkább tekinteni az isteni természetének szükségszerű következményének, mint hogy konkrét kijelentéseit mutatná be a kiemelkedő intellektus példájaként. Ahogy Dallas Willard keresztény filozófus fanyar humorral megjegyzi, amikor Jézus, amint tanítóra tekintenek, őszintén szólva nem tartják különösebben tehetséges valakinek. Miért ismerjük el olyan könnyen mások zsenialitását, és miért nem értékeljük kellően Jézus intellektusát? Többek között az általuk hátrahagyott alkotások miatt. Arisztotelész filozófia és ellenző műveket hagyott ránk, Da Vinci találmányokat és csodálatos festményeket, Mozart fenséges zenét, Einstein pedig a modern fizika alapjait meghatározó elméleteket. És Jézus? Ő egyetlen könyvet se írt. Mondhatjuk-e, hogy a kereszténységet hagyta maga után? A különbség az, hogy a kereszténység művészete, történelme, intézményei, filozófiája, stb. Általában Jézusra adott válasznak tekinthetők, nem pedig olyan dolgoknak, amit ő maga talált ki. Abban legalábbis egyet érthetünk, hogy a kereszténység címkéje alá sorolható dolgok jó részének egyáltalán semmi köze sincs Jézus tanításaihoz. Ez a könyv amellett érvel, hogy Jézus a valódi géniusz volt, nem csupán azért, mert ma rengetegen vallják magukat a követőinek, hanem tanításának zsenialitása és bölcsessége miatt is. A neki tulajdonított tanítás ötvözi a lenyűgözött ténybeli ismereteket, a még lenyűgözőbb mélységű éles látással, koherens gondolkodással és egyszerűséggel. Szó szerint képes volt egyszerre tanítani 2 tudás szintjét tekintve igen eltérő csoportot. Jézus tanításának bizonyítékai a róla szóló 4 legkorábbi feljegyzésben Máté, Márk,
Lukács és János evangéliumában találhatók. Rendkívül hasznos a befektetés rászánni azt a mintegy 9 órát, hogy mind a 4 evangéliumot legalább egyszer végigolvassuk. Sőt, tapasztalatból mondhatom, hogy még kifizetődőbb egy életen át tanulmányozni őket. Ha az olvasó kételkedik abban, hogy ezek az írások komoly történelmi forrásoknak tekinthetők, ajánlom figyelmébe a Biztosak lehetünk az evangéliumban című rövidkönyvemet. Itt kifejtett érvelésem követéséhez nem szükséges elhinni, hogy Jézus mondta mindazt, amit az evangéliumokban neki tulajdonítanak. Elég annyit elfogadni, hogy a Jézusnak tulajdonított mondások a vele kapcsolatos élő emlékezetből származnak, szem előtt tartva, hogy a vezető szkeptikus tudósok szerint is az evangéliumok az első századból származnak. Jézus Krisztust akkor végezték ki, amikor Poncius Pilátus volt Júdea római helytartója Krisztus után 26 és 36 között. És ha valamennyi evangéliumot Krisztus után 100 előtt írtak, magam úgy velem jóval korábbiak, akkor Jézus élete és az evangéliumok megírása közti távolság elég rövid ahhoz, hogy alapvetően megbízhatónak tartsuk őket, de egyúttal elég hosszú is ahhoz, hogy megkérdőjelezzük megbízhatóságokat. Tehát az időtartam önmagában nem szavatolja számunkra a megbízhatóságok mértékét. Erre a kérdésre csak magukat, az evangéliumokat megvizsgálva adhatunk választ. A következő oldalakon szeretném bemutatni az evangéliumokban Jézusnak tulajdonított szövegek zsenialitását, és feltárni e brilliáns ötletek eredetének legvalószínűbb magyarázatát. Vajon Jézus egy meglehetősen középszerű tanító volt, akinek ragyogó elmélyű hallgatói önzetlenül neki tulajdonították saját remek gondolataikat? Netán Jézus egy rendkívül okos tanító volt, éles eszű tanítványokkal, akikkel így osztoznia kell az elismerésem? Vagy maga Jézus volt láng elme, a tanítványai pedig amennyiben intelligensnek mutatkoztak, csupán a tanítójuk nagyságát tükrözték vissza? Jó magam, ez utóbbi magyarázatot találom a legmegegyezőbbnek, és Jézus zsenialitásának fő bizonyítékaként szeretném megvizsgálni a neki tulajdonított leghosszabb történetet, amely általában a tékozló fiú példázataként ismert. Lukács 15-ből. Ahogy látni fogjuk, a tékozló fiú története címével ellentétben nem egy, hanem két fiúról szól. Két hasonló elbeszélés után következik, meg az elveszett jóról és az elveszett érméről szólnak. Azzal, hogy egyetlen történetre összpontosítsuk a figyelmünket, nem azt akarom sugallni, hogy Jézus zsenialitásának ez az egyetlen, vagy akár a legfontosabb példája. Kreativitása és bölcsessége egész tanításában tetten érhető, ha közelebbről szemügyre vesszük. Ám e könyv terjedelmi korlátai miatt mindössze egy történetet vizsgálom meg részletesen, míg más történeteket csak érintőlegesen. Kizárólag Jézus történeteit fogjuk elemezni, egyéb beszédeit és párbeszédeit nem érintjük. Az első fejezet a Jézusnak tulajdonított leghosszabb történet első olvasása és szembetűnő zsenialitását mutatja meg. A második azt vizsgálja, milyen mesterien visszhangozza ez az elbeszélés az ószövetségi történeteket. A harmadik más Jézusnak tulajdonított történeteket vesz górcső alá, megmutatva, hogy azok is hasonló módon építenek az ószövetségre. A negyedik annak okaira világít rá, miért vezethető vissza a Lukács 15-16-ban található összes történet zsenialitása nagy valószínűséggel magára, Jézusra. Az utolsó fejezet az általunk feltárt tanulságokat összekapcsolja Jézus küldetésének egészével, és megvizsgálja, milyen kihívások elé állít ez mindnyájunkat. Ezt a könyvet ajánlom nagyon sok szeretettel minden kedves érdeklődőnek. Akik hozzá szeretnének jutni kiadványainkhoz, azok bennünket megtalálnak Kolozsváron, a Kornélió Koposzú út 6 szám alatt. Mindenkit szeretettel várunk. Honlapunk www.biblosalapítvány.org.

Műsorunk hátra levő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész első részletét felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejsmit Mária.

Krisztus keresztje. Krisztus keresztje belső szükségszerűséggel következik az ő életéből. Krisztus kereszthalála elválaszthatatlan az ő egész életétől és munkásságától. Nem az a helyzet, hogy Krisztus csupán halála révén vált jelentősé az emberiség számára, hanem halála különösképpen azért vált jelentősé, mert ennek az életnek lezárását jelzi. Nem úgy lett ő pásztorrá, hogy föláldozta az életét, hanem mivel pásztor volt, odaadta az életét, amint azt János evangéliuma 10. részének 11-től 15-ig terjedő verseiből olvassuk. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, az látva, hogy jön a farkas, elhagyja a juhokat és elfut, a farkas pedig elragadja és szétkergeti őket. A béres azért fut el, mert csak béres és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor, én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Jézus halála az a gyújtópont, amelybe élete összes sugarai összefutnak. Csupán a sugarak, amelyek benne egybefoglaltatnak, teszik a gyújtópontot azzá, ami. Krisztus halála annak következménye, hogy sorsközösséget vállalt az emberrel. A keleti pásztor mindenét megosztja nyájával. Éjjel-nappal vele van a pusztában, vagy amerre a nyáj útja vezet. Az időjárás, a szomjúság, a szükség minden kellemetlenségét vele együtt viseli el. Az egész felelős vezetőjének tudja magát, de ugyanakkor az egyeseknek is oltalmazója. Ő adja meg az útirányt, de neki kell a résekre is állnia, és minden fenyegető támadással szembeszállni. Jézus Krisztus egész élete olyannak mutatja őt, mint aki az emberiséggel legbensőbb kapcsolatban állott úgy annyira, hogy mindent megoszt vele, és az emberek minden nyomorúságát a magáénak érzi. Tudatában van annak, hogy ő az emberiség szabadítója és útmutatója, aki által mindenki más tájékozódni tud. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor. Én vagyok a világ világossága. Neki kell az irányt megadnia. Rajta múlik, hogy az emberiséget minden homályon és szövevényen át rendeltetése céljához vigye. Ha pedig ez másképpen nem megy, életét is feláldozza érte. Mivel embertársait az Istentől való eltávolodottság nyomorúságában látja, célja az, hogy ismét útat törjön számukra vissza a mennyei hazába. Krisztus keresztje aktív küzdelem az Isten nélküli vallásosság ellen. Az Istenhez vezető úton az ember számára a legnagyobb akadály az Istentől távoli kegyesség. Mert az emberek éppen ott szakadnak el tőle a legreménytelenebbül, ahol Istentől távol kegyesnek gondolják magukat. Ezért áll az Úr Jézus kezdettől fogva harcban ennek a vallásosságnak a képviselőivel, és ezt a harcot növekvő éllel folytatja az utolsó nagy összeütközésig. Hiszen nem úgy áll a dolog, mint azt sokan gondolják, mintha a szenvedés az ő teljes hozzájárulása nélkül szakadt volna reá,
és mintha ő pusztán eltűrte volna a halált. A nagy, döntő küzdelmet végül is Krisztus akarta, és amikor annyira jutott, tudatosan előidézte azt. Ezzel a szándékkal veszi utolsó vándorútját egyenesen Jeruzsálemnek. Minden cselekedete, Lázár feltámasztása, bevonulása Jeruzsálembe, a templom tisztítás, valamint beszéde, azaz jaj kiáltás a farizeusok ellen, Máté evangéliuma 23. részében, azt célozza, hogy a harcot döntésig vigye. S ezt mindenek előtt a tanítványokra való tekintettel végzi. Nekik kell műve hordozóinak lenniük. De fennáll a nagy veszélye annak, hogy az akkori kegyesek mélyen elrejtett képmutatása elvakítja és megfosztja őket attól, amit Jézus adott nekik. Ha pedig a tanítványok megvakulnak, úgy az egész világ a sötétben tapogatózik. Ezért van szükség arra, hogy az uralkodó kegyesség lelepleződjék, és így senki előtt ne legyen elrejtve, hogy mennyire hazug és Isten ellenes az. Amint a pásztor nem vár addig, amíg a farkas pusztítani kezdi a nyáját, hanem elébe áll, s maga támadja meg azt, úgy megy Jézus Krisztus is támadásba azokkal szemben, akik az ő tanítványait biztosan tévútra vezették volna. A legdöntőbb csapást szenvedésével méri rájuk. Szenvedése a passió, éppen ezért a legerősebb cselekvés, akció. Éppen ezáltal, hogy ellenségeinek nem áll hatalommal ellent, vezeti el őket arra a meggyőződésre, hogy minden fonák buzgóságuk Isten törvénye érdekében istentelenség.

Az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész első részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény élet rovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét, a viszont hallásra békesség Istentől.

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Keresztyén élet felekezetközi magazinunkat hallották Szecsődi Árpád szerkesztésében. Most pedig hallgassuk meg Máté Péternek a Régi Nóta című dalát.

0: pereg, pereg.
1: Homokóra.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit szeptember 22-i homokóra műsorunkban. A mikrofonnál Szegedi Csaba. A nap gondolatával köszöntöm Önöket. A mai idézet Marcus Aurelius római császártól származik, és így szól. Az a boldog, aki minden nap, s a nap bármely pillanatában megértően fogadja sorsát, és lelke értékes hajlamai szerint alakítja életét. Mai homokóra műsorunk utolsó órájában előbb Nagyiboly a zenélőköntös rovatát hallgatjuk meg, majd Ákostól válogatunk néhány gyöngyszemet. Tartsanak velünk, ha tehetik!
3: Zenélőköntös.
4: Nagyiboly a komoly zenei rovata.
5: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Jó erősen burkolózzunk be a zenélőköntösbe, mert lehet, hogy Londonban ilyenkor már hűvösebb szelek fújnak, különösen a Temze partján, már pedig mi az árulók kapuját látogatjuk meg ma a világ egyik leghíresebb erődjében, a londoni Towerben. Ezer éves története során a londoni torony szolgált már királyi pénzverdeként, állatkertként, helyőrségként és a koronázási ékszerek biztonságos tárolóhelyeként is. Ugyanakkor London legrégebbi börtöne és kivégzési helye is volt. Központi tornyát Hódító Vilmos építette a 11. században, a 12. században Oroszlán Szívű Richard fallal és vizesárokkal vette körül, a 13. századtól pedig, amikor falait fehérre meszelték, Fehér Torony néven vált ismerté. Ekkor alakították ki a föld alatt és a torony felső részén a cellákat a legrangosabb foglyok számára, királyoktól és királynőktől kezdve az áruló lázadókig. Az árulók kapuját ugyanaz az első Eduard alakítatta ki, akit Arany János balladájából ismerünk. Kezdetben nem börtönbejárat volt, hanem arra szolgált, hogy a királyi család tagjai közvetlenül a vizen érkezhessenek a palotába, és egyszerűen vízi kapunak hívták. Az árulók kapuja elnevezést először 1544-ben a Tudorok korában jegyezték fel, amikor a vízi utat elkezdték a felségsértéssel és árulással bevádoltak szállítására használni. A Westminsteri bíróság előtt lezajlott tárgyalások után a foglyokat a Temze felől bárkákon hozták a Towerbe, így elkerülték, hogy a város utcáin a tömeg megpróbálja kiszabadítani őket. Az árulók kapuján áthaladt híres történet.

egy olyan tekintélyre, aki mind a világi, mind az egyházi hatóságok előtt népszerű és jártas a diplomáciában is. Választása Mórus Tamásra esett, és azt remélve, hogy szövetségesre talál benne, kancellárjává nevezte ki. Sokáig sikerült távol tartania magát a király első házasságának érvényességéről folyó vitától, ám a helyzet lassanként tarthatatlanná vált, ezért 1532-ben Sir Thomas Morus benyújtotta lemondását. Másfél évig visszavonultan csak irodalmi munkáinak élt, miközben a király feleségül vette Boleyn Annát. Koronázására Sir Thomas nem ment el, bár meghívták, és a király tombolt a sérelem miatt, úgyhogy hamarosan nyílt szakításra került sor. Amikor a pápa a király második házasságát érvénytelennek nyilvánította, és kimondta a kiközösítést, 8. Henrik azzal válaszolt, hogy az angol egyház egyetlen fejévé nyilvánítatta magát a parlamenttel, és megkövetelte mind azt a hatalmat és méltóságot, ami addig csak a pápa kiváltsága volt. Az új törvényre minden alattvalónak esküt kellett tennie, de Sir Thomas Morus ezt megtagadta. Amikor bíróság elé állították, szellemesen és ügyesen védekezett, mivel azt tartotta, hogy Isten azért adott észt az embernek, hogy azt önmaga és a rábízottak életének védelmére és gyarapítására használja. Miután nyíltan kifejtette, hogy világi uralkodó nem igényelhet magának vallási jogokat, elítélték és a hírhet londoni Tower bezárták. 1535. július 6-án vezették a vesztőhelyre. Mórus Tamás imáját, amelyet a londoni Tower börtönében írt, Christopher Wilcock, ausztráliai jezsuita pap és zeneszerző most következő kórusműve dolgozta fel. A szöveg a világtól való elfordulást, az Istenbe vetett bizalmat és a tisztulás türelmes viselését fejezi ki a kivégzésre várva.

Mórusz Tamás imája után következzen az udvarhölgyből lett királyné, Balány Anna zenében megformált alakja is. Minthogy nem szült fiú utódot, 8. Henrik tőle is meg akart szabadulni. Így az árulók kapuján áthaladva ő is a vérpadon végezte. Gaetano Donizetti, Anna Bolena című operájának záró jelenete a londoni Towerben játszódik, közvetlenül Boleyn Anna kivégzése előtt. A börtönablakon át beszűrődik az éjjelzés és az ágyúlövések zaja. A nép 8. Henrik király és új szerelme Jane Seymour az operában Giovanna esküvőjét ünnepli. A fájdalmába beleőrült királyné rájön, hogy korábbi barátnője és férje lépnek házasságra, miközben őt a halálba küldik. Ahelyett azonban, hogy bosszút esküdne, kijelenti, hogy megbocsát nekik, remélve, hogy nagy lelkűségével elnyeri Isten irgalmát a túlvilágon.

Ananya Trepku előadásában elhangzott a Coppia Iniqua, magyarul gonosz pár kezdetű kabaletta Donizetti Anna Bolena című operájának záró jelenetéből. A New Yorki Metropolitan zenekarát Marco Armiliato vezényelte. A nevezetes kapuk megtekintését a berlini Brandenburgi kapuval folytatjuk. Második Frigyes Vilmos porosz király építette 1788 és 1791 között idősebb Karl Gotthard Langhans tervei alapján, aki az aténi Akropolis egyik építményéből merített hozzá ihletet. A kapu a nagyszabású Unter den Linden sugárút végén áll, amely a királyi palotát az állatkertben lévő vadászterületekkel kötötte össze. A hatalmas dór oszlopokra támaszkodó építmény 26 méter magas és 65,5 méter széles. 1793-ban Johann Gottfried Schadow jelképes szobrot helyezett el a tetején, amely a városba belépő békét szimbolizálta. A berlini fal 1961-es felépítésétől kezdve a műemlék a tiltott területen belül helyezkedett el, a fal 1989-es felszámolásával pedig a kapu a két Németország újraegyesítésének jelképévé vált. A brandenburgi kapu egyedülállósága történelmi jelentőségében is rejlik. Zenei példánk a második brandenburgi verseny csupán névrokonságban áll a kapuval, hiszen Johann Sebastian Bach jóval a megépülése előtt 1750-ben elhunyt. A brandenburgi versenyek Bach életének legharmonikusabb és legtermékenyebb korszakában, a kőteni években születtek, ahol a mai értelemben vett hivatásos zenekarral dolgozhatott együtt. Művészetének fő ihletői a kitűnő udvari hangszerjátékosok voltak. Gazdáját, a zeneértő Lipót herceget Bach 1718-ban Karlsbadba kísérte, és itt ismerkedett meg Christian Ludwig, magyarul Lajos Kerestély brandenburgi őrgróffal, aki udvari zenekara számára rendelt tőle műveket. Bach 1721 márciusában kéziratos partitúrában küldte el a 6 koncertót, amelyeket valószínűleg nehézségük miatt elő sem adtak Brandenburgban. A brandenburgi versenyekről 3 különlegességet emelek ki. Első, az előadási jelek szokatlan sokasága. A barokk kottákba ilyesmiket ritkán írtak, annyira otthonosan tájékozódott minden játékos a stílusban. A kutatók szerint, mivel Bach nem volt ott Berlinben, hogy elmagyarázza műveit az őrgróf udvari muzsikusainak, mintegy a távolból irányította őket a kottába írt tempójelzésekkel, artikulációs ívekkel, staccato jelekkel és dinamikai jelzésekkel. Második érdekesség, hogy mindegyik darab különböző zenekari apparátusra íródott. A második brandenburgi versenyben az együttessel szemben álló koncertino csoportot a szélsőtételekben a trombita, fuvola, oboa és hegedű kvártetje alkotja. A lassú középsőtételben pedig cembalo continuo kíséri a 4 szóló hangszert, amelyek összetétele ezúttal fuvola, oboa, hegedű és gordonka. Végül pedig a második brandenburgi verseny trombita szólama az egyik legnehezebb, amit valaha erre a hangszerre írtak. Az F hangulású barokk naturtrombitán csak az alaphang természetes felhangjai voltak játszhatók, és minél erősebben fújták, annál magasabb felhangja szólalt meg. Ott, ahol már közel estek egymáshoz a felhangok, a szükséges közbeeső hangokat a játékos ajakmozgás segítségével hozta létre, ami rengeteg gyakorlást és nagy ügyességet kívánt meg. Ezért voltak a barokkor legmegbecsültebb és legmegfizetettebb hangszeresei a trombitások. A második brandenburgi verseny tételei Allegro, Andante és Allegro. Következzen a Deutsche Radio Philharmonie előadásában az első és harmadik tétel. Közreműködnek Laura Vukobratovics trombita, Stefan Temming blokkflőté, Veit Stolzenberger oboa és Margarete Adorf hegedű.

0: Bach második brandenburgi versenyének első és harmadik tételével a zenélőköntös mai kiadásának végére értünk. A kapu trilógia jövő vasárnap következő utolsó részét a Székely kapuknak szenteli a szerkesztő Nagy Ibolya. A viszonthallásra!
1: Zenélőköntös.
2: Nagy Ibolyának a zenélőköntös rovatát hallották. Most pedig hallgassuk meg Ákosnak a Minden, ami szép volt című dalát.

Előbb Ákosnak az Ilyenek voltunk című dala csendült fel, majd az Azért vagy itt című dalát hallgattuk meg. A folytatásban szintén maradunk az Ákos daloknál, előbb meghallgatjuk az Örvény című dalt, majd az Minden egyszerű dalban című zenével folytatjuk.

Ákosnak az Erő és Alázat című dalát hallgattuk az elmúlt percekben. Ezzel szeptember 22-i Homokóra című műsorunk véget ért. De ne menjenek sehova, hamarosan ébresztő információs magazin műsorunkban várjuk Önöket rádió közelbe. Tartsanak velünk ott is. A nap gondolatával zárjuk Homokóra műsorunkat. A mai idézet Marcus Aurelius római császártól származik, és így szól. Az a boldog, aki minden nap, s a nap bármely pillanatában megértően fogadja sorsát, és lelke értékes hajlamai szerint alakítja életét. Köszönöm a kitüntető figyelmüket, Szegedi Csabát hallották, békesség Istentől, a viszont hallásra, de ne menjenek sehova, hamarosan hírekkel várja Önöket Ungvári Szende rádió közelbe.

0: Ébresztő. Információs magazinműsor.
1: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit szeptember 22-én, kedd reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. A pontos idő 6 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Őrizetbe vették Călin Georgescu-t. Ismertette prioritásait a kormányfőjelölt. Megszavazta a szenátus a kötelező iskolai egyenruhát. Három erdélyi művész vehette át Budapesten a színi kritikusok díját. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség, vagyis a DIKOT, ügyészei tegnap 24 órára őrizetbe vették. Călin Georgescu volt államfőjelöltet abban az ügyben, amelyben egy üzletember megkárosításával gyanúsítják, közölte az Agile Press. Ugyanebben az ügyben Călin Georgescu mellett Ionel Rusen üzletembert is őrizetbe vették. Mindkettőjüket a bukaresti központi fogdába szállították, kedden pedig, vagyis ma, a bukaresti törvényszék elé állítják őket azzal az ügyészi indítvánnyal, hogy 30 napra helyezzék őket előzetes letartóztatásba. Rezván Leu megerősítette, hogy a Georgescu-t érintő nyomozás az általa 2024. januárjában tett büntetőfeljelentés alapján indult. Értesülések szerint Leu egy közös ismerősük Ion Negoescu révén került kapcsolatba Georgescu-val, aki egy nemes fémkereskedelemmel kapcsolatos üzleti lehetőséget ajánlott neki. A vállalkozáshoz szükséges hitelkeret megszerzése érdekében Georgescu állítólag Ionel Rusenhez irányította Leut, aki bemutatta neki Massimiliano Arena olasz állampolgárt, egy svájci bank képviselőjeként. A hitel folyósításának feltételeként Leutól összesen 1,1 millió euró garancia befizetését kérték. A hitelt végül nem kapta meg, a pénzét pedig nem fizették vissza. Az ügyészségi információk szerint az összegből 100 ezer eurót Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozására szántak. A kormány alakítása megbízott Siegfried Murashan szerint olyan kormányzati prioritásai vannak, amelyekkel célja a hosszú távú fenntarthatóság és az emberek életminőségének javulása. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője Facebook oldalán ismertette készülőfélben lévő kormányprogramja főbb támpontjait, amelyek tartalmazzák a korábbi koalíciós kabinet reformterveit, nevezetesen az állami vállalatok megformálását, vagy éppen a közpénzek felelős felhasználását. A kormányzati prioritások sorában említette, hogy az állami vállalatok az emberek javát szolgálják, nem pedig a pártszínek úrák finanszírozására emészik fel a Románia pénzét. Olyan erős és hatékony közigazgatást akar, amely európai színvonalú közszolgáltatást biztosít, ugyanakkor kiszámítható professzionális kormányzást is, amely egyértelmű szabályokon alapul, anélkül, hogy azok a pártérdekek szerint változnának. Újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a romániai közoktatásban, miután a szenátus tegnap elfogadta az erre vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabályt 89 igennel, 18 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. A kezdeményezés a 2020.

0: ingyenessé tehetik, vagy támogatásban részesíthetik, a költségeket pedig a megyei és helyi tanácsok költségvetéséből, valamint vissza nem térítendő külső forrásokból is finanszírozhatják. Az ingyenességet vagy a támogatás mértékét az egyszülős, illetve az egy-két vagy több gyermekes családok bruttó adóköteles jövedelme alapján határozzák meg. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal adta át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 jelölt várhatta a szeptember 20-ai díjátadót. A legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést Kónya Ütő Bence kapta a Rinocéroszok című produkcióból nyújtott alakításáért. Az előadás Adjágyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsi Szent Györgyi Tamási Áron Színház közös produkciója Bocsárdi László rendezésében. A Szatmárnémeti Észak Színház Harag György társulatának színművésze Moldován Blanka kapta a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést a Bocsárdi László által rendezett Sopró Suttogás a Sötétben című produkcióban nyújtott alakításáért. A legjobb színházi zenéért járó elismerést Bocsárdi Magor kapta zeneszerzőként a Budapesti Radnóti Színház Erdőszellem című produkciójának zenéjéért. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,45-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A délelőtti és délutáni órákra esőt jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Ercse Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

tiszta szívből önként adakoztak az Úrnak. Krónikák első könyve, 29. fejezet, 9. verse.

mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 37. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
3: Reklám.
4: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
5: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
4: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
5: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
4: Kukta.
6: Kukta.
4: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: A következő percekben Krédó hitépítő műsorunk következik.
9: Krédó.
10: A megtartó hit műsora.
11: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Krédó hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Péter apostol első levele 4. részének a 17. verse alapján szól hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletos könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Ha te rendben vagy, nekem is rendben kell lennem című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva van, Péter apostol első levele, negyedik részének a 17. versében. Itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Isten házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? Lehet, hogy felkapjuk a fejünket, hogy ítélet Isten házán, Krisztus követőin, amikor Jézus és általában az Új Szövetség kegyelemről beszél. Akkor miért mondja itt Péter apostol, hogy rajtunk kezdődik az ítélet? Megszoktuk, hogy a könnyű evangéliumot hallgassuk szívesebben, és sokszor beleesünk abba a hibába is, hogy a könnyű evangéliumot hirdetjük, és arról beszélünk inkább, hogy Isten szeret, hogy Isten megbocsát, hogy Isten jó, és tényleg ez mind igaz, de Isten sohasem hirdeti úgy a kegyelmet, hogy ne beszélne az ítéletről és a bűnről. Értelmetlen is, alaptalan úgy hirdetni a kegyelmet, a megbocsátást, hogy nem beszélünk világosan az ítéletről. Hiszen mire felkapnánk kegyelmet, ha nem hangzott el előtte az ítélet? Ha egy kicsit jobban belehallgatunk Jézus beszédeibe, abban egyensúlyban van mind a kettő. Ő világosan beszél az ember elesettségéről, képmutatásáról, bűnéről, kíméletlenül kimondja, de ugyanakkor nagyon világosan beszél a kegyelemről, a megbocsátásról, Isten jóságáról, vagyis a megváltásról. És ezért olyan fontos, hogy halljuk meg, és ne féljünk ettől az üzenettől, hogy az ítéletnek rajtunk kell elkezdődnie. Az evangélium, ítélet és kegyelem együtt. Pontosan úgy, mint az igazságot jelképező mérleg, mind a két tányér, vagy mind a két serpenyő ott van, és nem csupán az egyik. Ezért Isten beszéde mindig is szembe kell fordítson engem önmagammal, nem is csoda, hogy Jézus azt mondja, hogy aki követni akar engem, tagadja meg önmagát. Isten igének a fényében ítélje el önmagát. És akkor kapom meg, nyilván akkor kapom meg a kegyelmet. Isten ebben elől jár, és az övéin kezdi el az ítéletet, mert ők kapják először a kegyelmet. A kegyelem ítélettel kezdődik, nekem szól, azért, hogy önmagammal szembefordítson, és teljes örömmel öleljem magamhoz a kegyelmet, Jézus Krisztust, benne az örök életet. Amen. Köszönjük neked, Jézus, hogy ítéleted, kegyelem, hiszen azért világítasz meg bennünket a te igédben, és mutatsz rá hibáinkra, hogy megbocsássad. Így kérünk, hogy újíts meg minket, és segíts, hogy a te igéd szerint járjunk tisztaságban és egyenességben. Amen.

Isten üzenete Aduljáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Péter apostol első levele, 4. részének a 17. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hustle-től Ne dobd el az agyat, tud, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, Ha te rendben vagy, nekem is rendben kell lennem című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa.

Ha te rendben vagy, nekem is rendben kell lennem. Az Isten az átlag alapján ítél majd mítosza. Hát, lehet, hogy nem én vagyok a legjobb ember a világon, de azért nem vagyok olyan rossz, mint ő. Öregem, tudnék mesélni pár sztorit erről a fickóról. Egymástól nem messze nőttünk fel, és sokat lógtunk együtt, úgyhogy eleget tudok róla. Mindig beképzelt volt, na meg arrogáns, én viszont csendes voltam. Rendőrségi akta is van róla. Én együtt működtem a hatóságokkal. Nem tudom, hányszor vitték be a börtönbe. Ellenben én soha nem kerültem összeütközésbe a törvénnyel. Egyszer egy pap szeme láttára támadott meg egy embert. Szóval, ahogy már mondtam, nem vagyok egy szent, de azért mondok neked valamit. Iskárióti Júdás azért nem olyan rossz ám, mint Simon Péter. Nos, az igaz, hogy Júdás soha nem mentegette így magát, de minden, ami fent elhangzott, igaz. Persze mi ismerjük a történet többi részét is. Júdás elárulta Jézust, s végül felakasztotta magát. Péter, bár ő meg megtagadta az urat, megbánta, s megbocsátást nyert. Az egyik legnagyobb egyházi vezető lett belőle. De a szavak, amiket Júdás szájába adtunk, nem sokban különböznek attól, ahogy sok ember érez manapság. Lehet, hogy néha iszogatok, mondják, de azért nem vagyok ám olyan, mint ez, meg ez. Vagy. Nekem is megvannak a magam problémái, de azért nem szúrom hátba az embereket, mint az a... Esetleg. Bevallom, nem vagyok egy szent, de ha ő keresztjén, akkor nekem sem jelenthet gondot, hogy a mennybe jussak. Csak hogy ez nem így működik. A középiskolában mindenki szerette azokat a tanárokat, akik a csoport átlaga alapján osztályoztak. Ez azt jelenti, hogy a tanár fogta az összes dolgozat eredményét, kiszámította belőlük az átlagot, s a jegyeket ehhez az átlaghoz mérve adta. Persze mindig akadt pár Einstein, akik miatt a gyengébbek leverték a lécet. De ebben mégis az volt a nagyszerű, hogy amíg mindenki gyengén teljesített, gyakorlatilag különösebb megerőltetés nélkül lehetett jó jegyeket szerezni. Vannak emberek, akik ezt az iskolai élményt kivetítik az életre is. Na meg Istenre, és az igazságosságra. De az, hogy Isten az átlag alapján ítélne, tévhit. A Biblia világosan leszögezi, hogy nem fogja Susie-t Johnnyhoz hasonlítani, s végül úgy dönteni, hogy nos, Susie, te nem voltál olyan rossz, mint az a másik, gyere menj országba. Bor Johnny, neked meg balra a második ajtó. Nem. Pont ellenkező a helyzet. Egyszer egy Nikodémus nevű ember meglátogatta Jézust. Nikodémus farizeus volt, a zsidó főtanács és a közösség egyik oszlopos tagja. Olyan férfi, aki mindig helyesen cselekedett, mindig helyesen szólt, sőt, még a helyes dolgokban is hitt. Jézus mégsem ezt mondta neki. Hé, Niki, ha valaki a mennybe kerül, hát akkor te vagy az? Ehelyett Jézus így szólt hozzá. Bizony, bizony, mondom néked. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ahogy ezt a János evangélium a harmadik részének harmadik versében olvashatjuk. Nem számít semmit, ha jobb ember vagy, mint Jenny Myers. Az sem, ha kevesebbet iszol, mint Abe Landers. Vagy többet jársz templomba, mint Scott Jackson. Ami számít, méghozzá Jézus szerint, újonnan kell születned.

Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler, Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, Ha te rendben vagy, nekem is rendben kell lennem című részt, felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Sok szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit kedd reggeli ébresztő magazin műsorunkban szeptember 22-én. A mikrofonnál Ungvári Szándit hallják. A nap gondolatával köszöntöm Önöket, amely ma Marcus Aurelius római császártól származik, és így szól. Az a boldog, aki minden nap, s a nap bármely pillanatában megértően fogadja sorsát, és lelke értékes hajlamai szerint alakítja életét. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Most pedig lássuk, mivel várom kedves hallgatóinkat, hogyha velem tartanak reggel 8 óráig. Hamarosan rövid híreket sugárzunk, majd kalendáriumot lapozunk, ezután kuktarvatunkba várom Önöket. Ezt követően köszöntjük névnaposainkat is. 7 órakor ismét híreinket hallják, utána felcsendül a jó hír, ezután ismét Credo hitépítő műsorunkkal folytatjuk a adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírek jönnek, amit az aktuális összeállításunk követ, végül pedig áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem reggel 8 óráig. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalunkon. A pontos idő 6:30, a rövid híreink következnek.
3: Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Őrizetbe vették Călin Georgescu-t, ismertette prioritásait a kormányfőjelölt. Megszavazta a szenátus a kötelező iskolai egyenruhát. 3 erriyi művész vehette át Budapesten a színi kritikusok díját. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség, vagyis a DIKOT, ügyészei tegnap 24 órára őrizetbe vették. Călin Georgescu volt államfőjelöltet abban az ügyben, amelyben egy üzletember megkárosításával gyanúsítják, közölte az Agea Press. Ugyanebben az ügyben Călin Georgescu mellett Ionel Rusen üzletembert is őrizetbe vették. Mindkettőjüket a bukaresti központi fogdába szállították, kedden pedig, vagyis ma, a bukaresti törvényszékkel is állítják őket azzal az ügyészi indítvánnyal, hogy 30 napra helyezzék őket előzetes letartóztatásba. Rezván Leu megerősítette, hogy a Georgescu-t érintő nyomozás az általa 2024. januárjában tett büntetőfeljelentés alapján indult. A kormány alakítással megbízott Siegfried Murashan szerint olyan kormányzati prioritásai vannak, amelyekkel célja a hosszú távú fenntarthatóság és az emberek életminőségének javulása. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője Facebook oldalán ismertette készülőfélben lévő kormányprogramja főbb támpontjait, amelyek tartalmazzák a korábbi koalíciós kabinet reformterveit, nevezetesen az állami vállalatok megformálását, vagy éppen a közpénzek felelős felhasználását. Újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a romániai közoktatásban, miután a szenátus tegnap elfogadta az erre vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabályt 89 igennel, 18 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. A kezdeményezés a 2023/198-as számú közoktatási törvényt módosítja és egészíti ki. Az új rendelkezés értelmében a diákok kötelesek lesznek az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egyenruhában megjelenni az órákon, tájékoztatott az Agile Press hírügynökség. Az egyenruhák modelljét, műszaki szabványait és elemeit az egyes iskolák igazgató tanácsa határozza meg, a szülői munkaközösség jóváhagyásával. Az oktatási intézmények az elfogadott egyenruhán kívül nem írhatnak elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt a diákoknak, kivéve az iskola nevét tartalmazó kitűzőt. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal adta át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 jelölt várhatta a szeptember 20-ai díjátadót. A legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést Kónya Ütő Bence kapta a Rinocéroszok című produkcióból nyújtott alakításáért. Az előadás Adjágyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsi Szent Györgyi Tamási Áron Színház közös produkciója Bocsárdi László rendezésében. A Szatmárnémeti Észak Színház Harag György társulatának színművésze Moldován Blanka kapta a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést a Bocsárdi László által rendezett Sopró Suttogás a Sötétben című produkcióban nyújtott alakításáért. A legjobb színházi zenéért járó elismerést Bocsárdi Magor kapta zeneszerzőként a Budapesti Radnóti Színház Erdőszellem című produkciójának zenéjéért. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A délelőtti és délutáni órákra esőt jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. A következő percekben a napkalendáriumát lapozzuk fel Janicskó Mihály Noémivel.

Ma szeptember 22-ét írunk. Ez az év 265. szökőévben 266. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 100 nap van hátra. Ez az őszi napi egyenlőség napja és az ősz kezdete. Ezen a napon az éjjelek és a nappalok a föld minden pontján egyforma hosszúak.

Most pedig lapozzuk fel szeptember 22-i kalendáriunkat. Nézzük, hogy milyen események, érdekességek és évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. 1692-ben ezen a napon boszorkányságért utoljára akasztanak fel embert az Amerikai Egyesült Államokban. 1860-ban a Pesti Nemzeti Színház bemutatja Offenbach Eljegyzés lámpafényben című művét Feleki Miklós fordításában. Ezzel a darabbal indul útjára a magyar nyelvű operett. 1908-ban Bulgária kikiáltja függetlenségét. 1944-ben ezen a napon szovjet és román csapatok megtámadják Torda térségét, amelyet a magyar honvédség csak német páncélos erők segítségével tud visszaverni. 1964. szeptember 22-én a Hegedűs a háztetőn című musical bemutatkozik a Broadway-en. Később 3242 előadást ér meg. 1991-ben ezen a napon Koszovó kinyilvánítja függetlenségét, ezt azonban csak Albánia ismeri el.

A következő percekben tekintsük át, hogy kik azok a jelentősebb, ismertebb személyek, akik ezen a napon születtek. 1523-ban jött a világra Charles de Bourbon bíboros Rohan érseke, 10. Károly néven a Szentliga ellenkirálya. 1570-ben született Henry Hudson angol felfedező. 1791-ben jött a világra Michael Faraday, angol tudós fizikus, az elektrotechnika nagy alakja, aki magát természetfilozófusnak tartotta. Jelentősen hozzájárult az elektromágnesesség és az elektrokémia fejlődéséhez. 1882-ben ezen a napon született Ábrányi Emil, magyar zeneszerző karmester. 1885-ben jött a világra Benedek Marcell, magyar író, műfordító, irodalomtörténész, színházigazgató, Benedek Elek író és Fischer Mária fia. 1910-ben született Faludi György, születési nevén Landörfer György Bernát József, Kossuth-díjas magyar költő, műfordító. Budapesten született zsidópolgári családban. Édesapja Leimdörfer Jenő, más forrás szerint Leimdörfer Joachim vegyész, édesanyja Biringer Erzsébet Katalin volt. A bécsi, a berlini, a párizsi és a gráci egyetemen tanult. 1937-ben jelentette meg a Villon átköltéseket, mely jó időre meghatározta pályáját. 1938-ban elhagyta Magyarországot. Franciaország, Marokkó, az Egyesült Államok után 1946-ban tért haza Magyarországra. 1949-ben internálták, majd kényszermunkatáborba zárták. Szabadulása után fordításokkal kereste kenyerét, majd 1956-ban ismét elmenekült az országból. 1988-ban tért haza, Budapesten telepedett le. 1998-ban alapító tagja volt a Digitális Irodalmi Akadémiának. Tiszteletére 2006. október 3-án Torontóban a közvetlenül az egykori, ottani, otthona melletti parkot hivatalosan is George Faludi Place-re keresztelték át, bár az elnevezési procedúra még életében elkezdődött, a névadási ünnepséget már nem érhette meg, ugyanis 2006. szeptember 1-én hunyt el. 1939-ben született Tabei Junko, japán hegymászónő, az első nő, aki feljutott a Mount Everest csúcsára. 1958-ban pedig Andrea Bocelli, olasz vak operaénekes tenor. Bocelli öröketes zöldhájúgal született, amely egyre erősebben rontotta látását. 12 éves korában egy futballlabda fején találta, és ennek következtében teljesen megvakult. A Pizai Egyetemen jogtudományt tanult. Egy évig ügyvédként dolgozott, mielőtt teljesen a zenének szentelte volna magát, több hangszeren is játszik.

A következő percekben pedig azokra emlékezzünk, akik ezen a napon hunytak el. 1752-ben távozott az élők sorából Báró Apor Péter, erdélyi magyar történetíró, főispán, főkirálybíró. 1852-ben hunyt el William Turney Clark, angol mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd tervezője. 1906-ban távozott az élők sorából Oscar Levertin, svéd író, költő, irodalomtörténész, kritikus. 1974-ben hunyt el Járvai Pál, magyar származású svájci feltaláló, az aerodinamika úttörője, például szabadalma alapján készült a Volkswagen bogár karosszériája. Ugyanebben az évben hunyt el Imre Lajos, magyar kémikus, egyetemi professzor, a magyar radiokémia meghatározó alakja. 2007-ben hunyt el Marcel Marceau, francia pantomim művész, a világ legismertebb pantomim művésze. Marcel Marceau Mangel néven született egy zsidó származású családban. Családját a II. Világháború alatt elhurcolták, apja 1904-ben Auschwitzben halt meg. Marceau a holokauszt túlélőjeként a háború alatt a francia hadseregben, majd az ellenállásban harcolt és zsidó gyermekek védelmével foglalkozott. Marceau óta a pantomim művészet hozzá képest határozza meg magát, a követői is, és azok is, akik más utakon járnak. 2019-ben ezen a napon hunyt el Sára Sándor, kétszeres Kossuth és Balázs Béla díjas magyar operatőr, filmrendező, a nemzet művésze. Dokumentumfilmekkel kezdte pályáját, majd a 60-as és a 70-es években egyéni látásmódjával hozzájárult a magyar filmművészet nemzetközi elismertetéséhez. Leggyakrabban Kósa Ferenccel és Szabó Istvánnal dolgozott együtt. Képein az emberi arc és a magyar táj uralkodó módon vall arról, hogy mi történik az emberben és az emberrel a történelmi kataklizmák során.

Változatos emléknapok és nemzeti ünnepek is kapcsolódnak szeptember 22-éhez. Ez például az Orszarvúak világnapja. Az Európai Mobilitási Hét utolsó napja és autómentes nap. Malina függetlenség napja, az Amerikai Egyesült Államokban pedig az Amerikai Üzletasszonyok napja. Bulgáriában a szabadság napja és többek között Hobbit nap is. Ezek az események évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, szeptember 22-éhez. A mai nap kalendáriumát lapoztuk.

Először lássuk, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha 4 főre szeretnénk elkészíteni. 1 liter tej, 4 evőkanál kristálycukor, 1 csipet só, 6 evőkanál búzadara, 100 g étcsokoládé, 2 teáskanál vaj, 2 teáskanál vaníliaaroma. A díszítéshez pedig 1 evőkanál aprított csokoládé.

Nézzük, hogyan kell elkészíteni. A tejet egy lábasba öntjük, hozzáadjuk a cukrot és a sót, majd közepes lángon melegíteni kezdjük. Amikor már majdnem forr, folyamatos keverés mellett beleszórjuk a búzadarát. Innentől végig kevergetjük, különben csomós lesz, és azt pedig nem akarjuk. 3-4 perc alatt sűrű, krémes állagúra főzzük. Amikor szépen besűrűsödött, beletördeljük az étcsokoládét, hozzáadjuk a vajat és a vanília aromát, majd teljesen simára keverjük. Tálkába szedjük, és legalább 30 percre hűtőbe rakjuk. Tálalás előtt megszórjuk aprított csokoládéval.

Nézzük újra, milyen hozzávalók szükségesek, hogyha négy főre szeretnénk elkészíteni. 1 liter tej, 4 evőkanál kristálycukor, 1 csipet só, 6 evőkanál búzadara, 100 g étcsokoládé, 2 teáskanál vaj, 2 teáskanál vaníliaaroma, a díszítéshez pedig 1 evőkanál aprított csokoládé. Hogyha a mai ebédhez desszertként ezt a receptet szeretnék elkészíteni, akkor a pontos leírását megtalálhatják a streetkitchen.hu weboldalon keresztül. Jó sütést és jó étvágyat kívánok!

0: Bukta, ötletek a fazék mellől.
1: A fakanál kopogjon ne a szemünk.
2: Most névnaposainkat köszöntjük Bíró István segítségével.
3: A mai napon, szeptember 22-én a következő névnapokat ünnepeljük. Móric, Otto, Tamás és Mór. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Móric latin eredetű név a Mauritius névből származik, ez pedig a Maurus továbbképzése, jelentése Mór, szerecsen. Az Otto a német Otto névből származik, ez az Ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője, jelentése birtok, vagyon. A Tamás a héber eredetű bibliai név a Teómó névből származik, jelentése iker. A görögök Tomás formában vették át, jelentése csodálatos. A Móra Móric 19. századi rövidüléséből származik, más magyarázat szerint a Maurus rövidüléseként tartják számon. Jelentése Mór, szerecsen. Köszöntünk tehát szeptember 22-én minden Móric, Otto, Tamás és Mór nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat, vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szóljon.

0: Névnaposainkat köszöntöttük Charlie-tól a Menjünk tovább című dalával. Isten éltesse őket!
1: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
0: Jó reggelt kívánok, békesség Istentől! Üdvözlöm a most bekapcsolódó rádió hallgatóinkat kedd reggeli ébresztő információs magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. Ebben az órában híreket mondok hamarosan, utána felcsendül a jó hír, ezután Krédó hitépítő műsorunkkal folytatjuk adásunkat. 7 óra 30 perckor ismét rövid hírekkel jövök, amit az aktuális összeállításunk követ, végül pedig, ahogy megszokhatták, áhítattal zárjuk műsorunkat. Ha tehetik, tartsanak velem a következő egy órában is. A pontos idő 7 óra. Híreink következnek. Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Táncos Barna a növénytermesztők támogatásáról tárgyalt. Megszavazta a szenátus a kötelező iskolai egyenruhát. Extra pihenőszabadság járhat a gyermeküket egyedül nevelő munkavállalóknak. Három erdélyi művész vehette át Budapesten a Színi Kritikusok díját. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire felhős, esős időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Egyeztetett tegnap Táncos Barna ügyvívő mezőgazdasági miniszter a romániai gazdák és a professzionális feldolgozók fórumának küldöttségével. A tárcavezető a megbeszélés követően felidézte, hogy az agrárium különböző érdekképviseleti szervezeteivel az elmúlt időszakban több száz megbeszélést tartott, így különösen fontosnak tartotta, hogy a szántóföldi növénytermesztő képviselőivel is közvetlen párbeszédet alakítsanak ki. Táncos Barna közösségi oldalán közzétett bejegyzésében gratulált a szervezet szakmai hozzáállásához, egyúttal köszönetet mondott a romániai gazdák és professzionális feldolgozók fórumának képviselőinek miatt, hogy elismerték a szaktárca által az elmúlt hónapokban elért eredményeket. Mint fogalmazott, az ágazat számára elengedhetetlen támogatás intézkedések bevezetését az ügyvívő kormány jogilag és intézményileg korlátozott mozgástere kényszerűen lelassította, ám a kitűzött célok megvalósítása folyamatos. A szenátus tegnapi ülésén kezdeményt szavazott meg az egyszülős családoknak. A felsőház elfogadta a munkatörvénykönyv 147-es cikkejének módosítására vonatkozó törvényjavaslatot, amely legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedül nevelő alkalmazottak számára. A döntés 86 igen szavazattal és 22 tartózkodás mellett fogadta el a parlament felsőháza, számol be az Agile Press hírügynökség. A kezdeményezést a PESZEDE, az RMDS és az USZERE parlamenti képviselőinek egy csoportja nyújtotta be. Az indoklás szerint a jogszabály módosítás nem kivételezést jelent, hanem a meglévő tényleges egyenlőtlenségek elismerését, valamint azok többletterhek ellensúlyozását, amelyeket a gyermekét egyedül nevelő szülő kénytelen kizárólagosan vállalni. Újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a romániai közoktatásban, miután a szenátus tegnap elfogadta az erre vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabályt 89 igennel, 18 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. A kezdeményezés a 2023/198-as számú közoktatási törvényt módosítja és egészíti ki. Az új rendelkezés értelmében a diákok kötelesek lesznek az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egyenruhában megjelenni az órákon. tájékoztatott az Agile Press hírügynökség. Az egyenruhák modelljét, műszaki szabványait és elemeit az egyes iskolák igazgató tanácsa határozza meg, a szülői munkaközösség jóváhagyásával. Az oktatási intézmények az elfogadott egyenruhán kívül nem írhatnak elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt a diákoknak, kivéve az iskola nevét tartalmazó kitűzőt. Az egyenruhák beszerzését ingyenessé tehetik, vagy támogatásban részesíthetik, a költségeket pedig a megyei és helyi tanácsok költségvetéséből, valamint visszanemtérítendő külső forrásokból is finanszírozhatják. Az ingyenességet vagy a támogatás mértékét az egyszülős, illetve az egy-két vagy több gyermekes családok bruttó adóköteles jövedelme alapján határozzák meg. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal adta át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 jelölt várhatta a szeptember 20-ai díjátadót. A legjobb férfi főszereplőnek járó

0: produkciójának zenéjéért. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A délelőtti és délutáni órákra esőt jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Ázsia Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

tiszta szívből, önként adakoztak az Úrnak. Krónikák első könyve, 29. fejezet, 9. verse.

Mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 37. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totogó, ponyfát, spektákulum, világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.

0: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
1: Reklám.
2: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
5: Credo.
6: A megtartó hit műsora.
7: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Péter apostol első levele 4. részének a 17. verse alapján szól hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Ha te rendben vagy, nekem is rendben kell lennem című részt, felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva van, Péter apostol első levele, 4. részének a 17. versében. Itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Isten házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? Lehet, hogy felkapjuk a fejünket, hogy ítélet Isten házán, Krisztus követőin, amikor Jézus és általában az Új Szövetség kegyelemről beszél. Akkor miért mondja itt Péter apostol, hogy rajtunk kezdődik az ítélet? Megszoktuk, hogy a könnyű evangéliumot hallgassuk szívesebben is, sokszor beleesünk abba a hibába is, hogy a könnyű evangéliumot hirdetjük, és arról beszélünk inkább, hogy Isten szeret, hogy Isten megbocsát, hogy Isten jó. És tényleg ez mind igaz, de Isten sohasem hirdeti úgy a kegyelmet, hogy ne beszélne az ítéletről és a bűnről. Értelmetlen is, alaptalan úgy hirdetni a kegyelmet, a megbocsátást, hogy nem beszélünk világosan az ítéletről. Hiszen mire felkapnánk kegyelmet, ha nem hangzott el előtte az ítélet? Ha egy kicsit jobban belehallgatunk Jézus beszédeibe, abban egyensúlyban van mind a kettő. Ő világosan beszél az ember elesettségéről, képmutatásáról, bűnéről, kíméletlenül kimondja, de ugyanakkor nagyon világosan beszél a kegyelemről, a megbocsátásról, Isten jóságáról, vagyis a megváltásról. És ezért olyan fontos, hogy halljuk meg, és ne féljünk ettől az üzenettől, hogy az ítéletnek rajtunk kell elkezdődnie. Az evangélium, ítélet és kegyelem együtt. Pontosan úgy, mint az igazságot jelképező mérleg, mind a két tányér vagy mind a két serpenyő ott van, és nem csupán az egyik. Ezért Isten beszéde mindig is szembe kell fordítson engem önmagammal, nem is csoda, Jézus azt mondja, hogy aki követni akar engem, tagadja meg önmagát. Isten igének a fényében ítélje el önmagát. És akkor kapom meg, nyilván akkor kapom meg a kegyelmet. Isten ebben elől jár, és az övéin kezdi el az ítéletet, mert ők kapják először a kegyelmet. A kegyelem ítélettel kezdődik, nekem szól, azért, hogy önmagammal szembefordítson, és teljes örömmel öleljem magamhoz a kegyelmet, Jézus Krisztust, benne az örök életet. Amen. Köszönjük neked, Jézus, hogy ítéleted kegyelem, hiszen azért világítasz meg bennünket a te ígédben, és mutatsz rá hibáinkra, hogy megbocsássad. Így kérünk, hogy újíts meg minket, és segíts, hogy a te ígéd szerint járjunk tisztaságban és egyenességben. Amen.

Isten üzenete Aduljáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Péter apostol első levele, 4. részének a 17. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hustle-től Ne dobd el az agyat, tud, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, ha te rendben vagy, nekem is rendben kell lennem című részt, felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa.

Ha te rendben vagy, nekem is rendben kell lennem. Az Isten az átlag alapján ítél majd mítosza. Hát, lehet, hogy nem én vagyok a legjobb ember a világon, de azért nem vagyok olyan rossz, mint ő. Öregem, tudnék mesélni pár sztorit erről a fickóról. Egymástól nem messze nőttünk fel, és sokat lógtunk együtt, úgyhogy eleget tudok róla. Mindig beképzelt volt, na meg arrogáns, én viszont csendes voltam. Rendőrségi akta is van róla. Én együtt működtem a hatóságokkal. Nem tudom, hányszor vitték be a börtönbe. Ellenben én soha nem kerültem összeütközésbe a törvénnyel. Egyszer egy pap szeme láttára támadott meg egy embert. Szóval, ahogy már mondtam, nem vagyok egy szent, de azért mondok neked valamit. Iskárióti Júdás azért nem olyan rossz ám, mint Simon Péter. Nos, az igaz, hogy Júdás soha nem mentegette így magát, de minden, ami fent elhangzott, igaz. Persze mi ismerjük a történet többi részét is. Júdás elárulta Jézust, s végül felakasztotta magát. Péter, bár ő meg megtagadta az urat, megbánta, s megbocsátást nyert. Az egyik legnagyobb egyházi vezető lett belőle. De a szavak, amiket Júdás szájába adtunk, nem sokban különböznek attól, ahogy sok ember érez manapság. Lehet, hogy néha iszogatok, mondják, de azért nem vagyok ám olyan, mint ez, meg ez. Vagy. Nekem is megvannak a magam problémái, de azért nem szúrom hátba az embereket, mint az a... Esetleg. Bevallom, nem vagyok egy szent, de ha ő keresztjén, akkor nekem sem jelenthet gondot, hogy a mennybe jussak. Csak hogy ez nem így működik. A középiskolában mindenki szerette azokat a tanárokat, akik a csoport átlaga alapján osztályoztak. Ez azt jelenti, hogy a tanár fogta az összes dolgozat eredményét, kiszámította belőlük az átlagot, s a jegyeket ehhez az átlaghoz mérve adta. Persze mindig akadt pár Einstein, akik miatt a gyengébbek leverték a lécet. De ebben mégis az volt a nagyszerű, hogy amíg mindenki gyengén teljesített, gyakorlatilag különösebb megerőltetés nélkül lehetett jó jegyeket szerezni. Vannak emberek, akik ezt az iskolai élményt kivetítik az életre is. Na meg Istenre, és az igazságosságra. De az, hogy Isten az átlag alapján ítélne, tévhit. A Biblia világosan leszögezi, hogy nem fogja Susie-t Johnnyhoz hasonlítani, s végül úgy dönteni, hogy nos, Susie, te nem voltál olyan rossz, mint az a másik, gyere menj országba. Bor, Johnny, neked meg balra a második ajtó. Nem. Pont ellenkező a helyzet. Egyszer egy Nikodémus nevű ember meglátogatta Jézust. Nikodémus farizeus volt, a zsidó főtanács és a közösség egyik oszlopos tagja. Olyan férfi, aki mindig helyesen cselekedett, mindig helyesen szólt, sőt, még a helyes dolgokban is hitt. Jézus mégsem ezt mondta neki. Hé, Niki, ha valaki a mennybe kerül, hát akkor te vagy az? Ehelyett Jézus így szólt hozzá. Bizony, bizony, mondom néked. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ahogy ezt a János evangélium a harmadik részének harmadik versében olvashatjuk. Nem számít semmit, ha jobb ember vagy, mint Jenny Myers. Az sem, ha kevesebbet iszol, mint Abe Landers. Vagy többet jársz templomba, mint Scott Jackson. Ami számít, méghozzá Jézus szerint, újonnan kell születned.

Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Téfitek a kereszténységről című könyvből, Ha te rendben vagy, nekem is rendben kell lennem című részt, felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Credo hitépítő műsorunkat hallották, melyet Szecsődi Árpád szerkesztett.
0: Ébresztő! Ébresztő! Információs magazinműsor.
2: Békesség Istentől jó reggelt kívánok! Köszöntöm a most bekapcsolódó rádió hallgatóinkat kedd reggeli ébresztő magazin műsorunkban. A mikrofonnál Ungvári Szende. A következőkben hírösszefoglalónk jön, utána az aktuális összeállításunk következik, az óra utolsó részében pedig felcsendül a nap áhítata. Hallgathatnak minket a 88,3-as MHz-es frekvencián, illetve a www.agnusradio.ro weboldalunkon keresztül. Elérhetnek a 0264 44 19 68-as telefonszámon, illetve írhatnak az agnus@agnusradio.ro e-mail címre, vagy személyesen felkereshetnek minket Kolozsváron, a Konstanca utca 1-3 szám alatt. A pontos idő 7:30, rövid híreink következnek.
0: Hírek.
2: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Táncos Barna a növénytermesztők támogatásáról tárgyalt. Megszavazta a szenátus a kötelező iskolai egyenruhát. Extra pihenőszabadság járhat a gyermeküket egyedül nevelő munkavállalóknak. Három erdélyi művész vehette át Budapesten a Színi Kritikusok díját. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire felhős, esős időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Egyeztetett tegnap Táncos Barna ügyvívő mezőgazdasági miniszter a romániai gazdák és a professzionális feldolgozók fórumának küldöttségével. A tárcavezető a megbeszélés követően felidézte, hogy az agrárium különböző érdekképviseleti szervezetével az elmúlt időszakban több száz megbeszélést tartott, így különösen fontosnak tartotta, hogy a szántóföldi növénytermesztő képviselőivel is közvetlen párbeszédet alakítsanak ki. Táncos Barna közösségi oldalán közzétett bejegyzésében gratulált a szervezet szakmai hozzáállásához, egyúttal köszönetet mondott a romániai gazdák és professzionális feldolgozók fórumának képviselőinek miatt, hogy elismerték a szaktárca által az elmúlt hónapokban elért eredményeket. A szenátus tegnapi ülésén kezdeményt szavazott meg az egyszülős családoknak. A felsőház elfogadta a munkatörvénykönyv 147-es cikkejének módosítására vonatkozó törvényjavaslatot, amely legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedül nevelő alkalmazottak számára. A döntés 86 igen szavazattal és 22 tartózkodás mellett fogadta el a parlament felsőháza, számol be az Agile Press hírügynökség. Újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a romániai közoktatásban, miután a szenátus tegnap elfogadta az erre vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabályt 89 igennel, 18 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. A kezdeményezés a 2023/198-as számú közoktatási törvényt módosítja és egészíti ki. Az új rendelkezés értelmében a diákok kötelesek lesznek az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egyenruhában megjelenni az órákon, tájékoztatott az Agile Press hírügynökség. Az egyenruhák modelljét, műszaki szabványait és elemeit az egyes iskolák igazgató tanácsa határozza meg, a szülői munkaközösség jóváhagyásával. A Színházi Kritikusok Céhe 47. alkalommal adta át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 jelölt várhatta a szeptember 20-ai díjátadót. A legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést Kónya Ütő Bence kapta a Rinocéroszok című produkcióból nyújtott alakításáért. Az előadás Adjágyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsi Szent Györgyi Tamási Áron Színház közös produkciója Bocsárdi László rendezésében. A Szatmárnémeti Észak Színház Harag György társulatának színművésze Moldován Blanka kapta a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést a Bocsárdi László által rendezett Sopró Suttogás a Sötétben című produkcióban nyújtott alakításáért. A legjobb színházi zenéért járó elismerést Bocsárdi Magor kapta zeneszerzőként a Budapesti Radnóti Színház Erdőszellem című produkciójának zenéjéért. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A délelőtti és délutáni órákra esőt jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Agypressz hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most aktuális összeállításunk következik. Október 1-től 8. alkalommal várja a három fős csapatok jelentkezését az erdélyi könyvfalu olvasójáték. A kezdeményezés célja, hogy a gyerekek ne csak egyénileg, hanem közösségben is felfedezzék az olvasás örömét. Az idei játékban több kortárs szerző műveivel is megismerkedhetnek a csapatok, a nagy játékban pedig a szerzőkkel is találkozhatnak a résztvevők. A részletekről és az idei újdonságokról Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgettem. Ugye 8. alkalommal szervezik meg az erdélyi könyvfalu olvasójátékot. Hogyan indult ez a kezdeményezés 8 évvel ezelőtt, és miért tartottátok fontosnak, hogy ez évről évre folytassátok tovább?
3: 8 évvel ezelőtt az ötlet az Berke Krisztina és Szikszai Bóni Ildikó közös beszélgetése nyomán született. Amit akkor már tudtunk, vagy tudtak a kollégák, az az volt, hogy feltétlenül arra szeretnénk törekedni, hogy a gyerekeket, fiatal felnőtteket a könyvhöz, az olvasáshoz közelebb hozzuk, és azt is tudtuk már az elejétől, hogy valahogy egy olyan keretet szeretnénk biztosítani, ami kilép egy picit az iskolai, kompetitív jellegű, extrakurikuláris tevékenységekből. Tehát, hogy mindenképpen olyat szerettünk volna ajánlani, ami nem versenyezteti a gyerekeket, hanem az olvasás élményével próbál hatni rájuk.
2: Hogyan épül fel pontosan ez az olvasójáték? Milyen korosztályok vehetnek részt? Ahogy olvastam, ugye három fős csoportokat fogadtuk el, és hogyan dolgoznak tovább majd a diákok?
3: Igen, tehát három fős csoportokkal lehet regisztrálni, és amikor elindult, akkor ugye harmadik osztálytól kezdtük a diákoknak a kötetek ajánlását, tehát harmadikusokra voltunk tekintettel, aztán az első után jelezték is a másodikosok, hogy feltétlenül szeretnének részt venni, mert hát már ők is tudnak olvasni. Úgyhogy így alakult ki az a bontás, hogy második, harmadik, és harmadik, negyedik. Minden korosztály osztálynál két kötetet ajánlunk a diákoknak olvasásra. Az egyik, ami könnyebben olvasható azok számára, akik mondjuk most ismerkednek az olvasással, és akkor van egy könnyebb, és van egy nehezebb, ez végigmegy, 8. osztály végéig ez a típusú könnyebb, nehezebb bontás, szoktuk úgy is mondani, vastagabb, meg véknyabb. No, de visszatérve erre második, harmadik, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, egyben, 9-12-nek diákoknak már egy kötetet ajánlunk mindig, és tavaly volt egy premierje a felnőtt korosztálynak. Jól sikerült, nagy volt az érdeklődés, úgyhogy a felnőtt korosztálynak ajánlott kötetet is benne hagytuk az ideigben. És akkor miután ugye ezt szeptember elején meghirdettük, hogy 8-ig ezt mindig nagyon várják, nem csak kolozsvári, hanem Erdély összes iskolájában a pedagógusok is és a diákok is, úgyhogy a nyár folyamán sokan érdeklődtek, de általában ide szoktuk időzíteni iskola kezdésre előtt egy picivel, és akkor lanszíroztuk, azt lehetett látni, hogy milyen kötetekkel lehet dolgozni, miközül lehet választani, össze kell állítani a csapatokat, és október 1-én indítjuk a regisztrációt, ami azt jelenti, hogy az Olvasójáték Facebook oldalán lesz egy regisztrációs felület, ahol a csapatok bejelentkeznek, minimális információkat kér egy ilyen regisztrációs űrlap, csapatnevét, diákok nevét, felkészítő tanár nevét, amennyiben ez aktuális, az iskolát, ahonnan jönnek, a települést, és akkor ezután, a regisztráció után a diákok kapnak egy feladatlapot, ami alapvetően kreatív feladatokat tartalmaz, és akkor ezt kell visszaküldeni legkésőbb október 15-éig. Tehát ez a regisztráció és akkor a beugró feladatoknak a megoldása, feltöltése, ez egy időszakra esik, október 1, október 15-e között, és akkor a nagy lépés, nagy pillanat, az a nagy játék október 19 és 24 között. Ez két dolgot foglal magában. Egyfelől azok a pedagógusok, akik ezekkel a kötetekkel dolgoznak, azok előkészítenek egy olyan játéksort, amiben egy helyen ugyanazokat a feladatokat oldják meg azok a diákok, akik ugyanazokkal a kötetekkel dolgoztak, és ezt követi egy író-olvasó találkozó a szerzőkkel, ahol lehet kérdezni, dedikáltatni, és egyéb huncutságot elkövetni.
2: Idén már lehet tudni, hogy milyen szerzőkkel tudnak majd találkozni a résztvevők, illetve hogy milyen olvasmányokat adtok a diákoknak?
3: Persze, persze, ez szeptember elején a Erdélyfalu Olvasójáték Facebook oldalán megjelent, sorolom is, második, harmadikba. Ajánljuk Jánki István Verespataki Bányász mesék című kötetét és Győri Alice Hanitkai Álmokat. Harmadik, negyedikben László Noémi a mi iskolán kötetét. Itt meg kell jegyezni, hogy László Noémi és Hatházi Rebeka, mert hogy a grafikai munka, ami belekerült Hatházi Rebeka tollából, kezéből, ollójából, ragasztójából, hogy mondjam, szinte társszerzővé teszi a grafikust, illetőleg ide is Győri Alice Hanitkai Álmokat ajánljuk. 5-6. osztályba Bernát Zsolt Kronosz gyermekei, illetőleg László Noémi a mi iskolánk, 7-8. Bernát Zsolt Kronosz gyermekei mennek tovább, valamint Kis Judit Ágnes kórház az osztályteremben. A kórház az osztályteremben, ennek az aktualitása az, hogy abban az időszakban ünneplik az 1956-os forradalom 70 éve, és akkor lesz egy ilyen megemlék sorozat Kolozsváron is. Ennek az aktualitása kapcsán szeretnénk mi is a Kórház az osztályteremben című kötettel megemlékezni. Erről a pillanatról 9-12. osztályba ajánljuk Nényei Pál József Attiláról szóló kötetét. Ezt már nagyon vártuk, ezt a József Attila kötetet, tavaly sajnos kicsúszott az olvasójátékból, már tavaly szerettük volna, csak éppen nem jelent meg idejében. Úgyhogy számunkra ez egy óriási öröm, hogy Nényei Pál itt tud lenni ezzel a József Attila kötetével, amelyik az Irodalom visszavág sorozatnak az egyik része. Ugye volt egy Petőfi, meg előtte voltak irodalomtörténeti Irodalom visszavág kötetek, úgyhogy örülünk a József Attilának, és felnőtt korosztálynak pedig Adorjáni Panna Körbe című regényét ajánljuk. Én bízom benne, hogy ez nagy publicitásnak fog örvendeni, lévén, hogy kolozsvári, nagyon kolozsvári témájában is közel áll a fiatal felnőttekhez is, és aki pedig már nem annyira fiatal felnőtt, annak pedig nagyon érdekes lehet az, hogy ezeknek a mai 30 éves fiataloknak, 20-30 éves fiataloknak milyen az élete. Úgyhogy nagy reményeket fűzünk a felnőttek részvételéhez is. Ugye köteteknek a forgalmazásával az olvasójáték nem foglalkozik, de amit tudunk mondani azoknak, akik kolozsváriak, elsősorban, ha ez segítség tud lenni, hogy Ábel kiadónál és a Kofferban tudjuk, hogy meg lehet ezeket a köteteket vásárolni Kolozsváron.
2: Mennyire sikerül itt Erdély szerte különböző részeiről a diákokat bevonni ebbe az olvasójátékba? Vannak olyan települések vagy iskolák, ahonnan így évről évre rendszeresen járnak vissza hozzátok csapatok?
3: Persze, egyértelműen. Hát a tavalyi szám ott a végén ugye regisztrációs lap visszaküldésével erősítik meg a csapatok azt, hogy részt vesznek, és akkor ott már tudjuk, hogy körülbelül hány diákra számíthatunk. Voltak olyan kötetek az elmúlt évben, amelyek akár 250 diákot is mozgattak, úgyhogy sok helyről jönnek, tavaly a vége szám az picivel az 1000 alatt volt. Nagyon-nagyon sokan jönnek. Szatmár, Bihar, Máramaros, Székelyföldi megyékből, Gyergyó, Csíkszereda, tehát, hogy ez egy olyan pillanat, amire most már bátran mondhatjuk, hogy készülnek, várják különböző részéből az országnak. Busszal, nagy busszal, kis busszal volt olyan társaság, aki Szatmárnémetiből érkezett, egy 90 fős busszal. Úgyhogy igen, Zilahról, tehát hogy vannak visszatérő csapatok és iskolák is. Mindenkit szeretettel látunk.
2: Az elmúlt percekben Harbula Hajnalkával, az olvasójáték egyik szervezőjével beszélgettem. A következő percekben a Hanna projekt zenél nekünk.

Mai álmhitatunk címe: bátorítsátok egymást. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Tesszalonikiekhez írt első levél 5. fejezetének 11. verse.

A következő percekben Betty L. Martin Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom. 2006. júliusában elvesztettem a 25 éves fiamat, Danielt, ALS betegségben, mely Lou Gehrig betegségként is ismert idegrendszeri zavar. Ez egy sötét időszaka volt az életemnek. Tudtam, hogy ott van velem Isten, de mindent megkérdőjeleztem. A fiam egy kedves, bátorító és szeretetteljes ember volt, nagy lelkű szívvel megáldva. Daniel sosem veszítette el a szerető és gondoskodó természetét. Még mikor az orvosok közölték vele, hogy nincs gyógymód a betegségére, akkor is rám nézett és azt mondta, anya, ne aggódj, Istennek van egy terve. Még akkor is képes volt engem bátorítani, amikor tudta, hogy sosem lesz újra jól. Daniel emlékeztetett arra, hogy bármi történjék is, Istenben bízhatok. Segített emlékezni arra, hogy milyen fontos szeretni és bíztatni egymást. Isten egy másokat bátorító szívvel áldotta meg a fiamat, bátorítsátok egymást. Tán közhelynek hangzik, de teljesen megváltoztathatja valakinek az életét. Ezért ne habozzunk megosztani valakivel egy biztató szót, sosem tudhatjuk, kinek segítünk ezzel.

Imádkozzunk! Drága Urunk, taníts bátorítanunk egymást, hogy áldás legyünk egymás számára, és mi magunk is áldottak legyünk. Ámen. Ma bátorítani fogok valakit, mondja ezt Betty Martin, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk az ILS betegséggel küzdő családokért.

Ezzel ébresztő reggeli adásunk a végéhez érkezett. Adással legközelebb 12 órakor várja Önöket Janicskó Mihály Noémi kollégám a Déli Magazin műsorunkba. Itt a 88,3-as MHz-es frekvencián, de továbbra is hallgathatnak minket a www.agnusradio.ro honlapon keresztül. A nap gondolatával búcsúzom Önöktől, amely Marcus Aurelius római császártól származik, és így szól. Az a boldog, aki minden nap, s a nap bármely pillanatában megértőn fogadja sorsát, és lelke értékes hajlamai szerint alakítja életét. Indítsuk ezzel a gondolattal a mai napunkat. Munkatársaim és magam nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt 2 órában. Ungvári Szendét hallották, békesség Istentől, viszont hallásra!

0: Ágnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Önök az Ágnus Rádió adását hallották a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Önök rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Őrizetbe vették Călin Georgescu-t, ismertette prioritásait a kormányfőjelölt. Megszavazta a szenátus a kötelező iskolai egyenruhát. Három erriyi művész vehette át Budapesten a színi kritikusok díját. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség, vagyis a DIKOT, ügyészei tegnap 24 órára őrizetbe vették Călin Georgescu volt államfőjelöltet abban az ügyben, amelyben egy üzletember megkárosításával gyanúsítják, közölte az Agea Press. Ugyanebben az ügyben Călin Georgescu mellett Ionel Rusen üzletembert is őrizetbe vették. Mindkettőjüket a bukaresti központi fogdába szállították, kedden pedig, vagyis ma, a bukaresti törvényszékkel is állítják őket azzal az ügyészi indítvánnyal, hogy 30 napra helyezzék őket előzetes letartóztatásba. Răzvan Leu megerősítette, hogy a Georgescu-t érintő nyomozás az általa 2024. januárjában tett büntetőfeljelentés alapján indult. Értesülések szerint Leu egy közös ismerősük Ion Negoescu révén került kapcsolatba Georgescu-val, aki egy nemes fémkereskedelemmel kapcsolatos üzleti lehetőséget ajánlott neki. A vállalkozáshoz szükséges hitelkeret megszerzése érdekében Georgescu állítólag Ionel Rusenhez irányította Leut, aki bemutatta neki Massimiliano Arena olasz állampolgárt, egy svájci bank képviselőjeként. A hitel folyósításának feltételeként Leutól összesen 1,1 millió euró garancia befizetését kérték. A hitelt végül nem kapta meg, a pénzét pedig nem fizették vissza. Az ügyészségi információk szerint az összegből 100 ezer eurót Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozására szántak. A kormány alakítással megbízott Siegfried Murashan szerint olyan kormányzati prioritásai vannak, amelyekkel célja a hosszú távú fenntarthatóság és az emberek életminőségének javulása. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője Facebook oldalán ismertette készülőfélben lévő kormányprogramja főbb támpontjait, amelyek tartalmazzák a korábbi koalíciós kabinet reformterveit, nevezetesen az állami vállalatok megformálását, vagy éppen a közpénzek felelős felhasználását. A kormányzati prioritások sorában említette, hogy az állami vállalatok az emberek javát szolgálják, nem pedig a pártszínek úrák finanszírozására emészik fel a Románia pénzét. Olyan erős és hatékony közigazgatást akar, amely európai színvonalú közszolgáltatást biztosít, ugyanakkor kiszámítható professzionális kormányzást is, amely egyértelmű szabályokon alapul, anélkül, hogy azok a pártérdekek szerint változnának. Újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a romániai közoktatásban, miután a szenátus tegnap elfogadta az erre vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabályt 89 igennel, 18 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. A kezdeményezés a 2023/198-as számú közoktatási törvényt módosítja és egészíti ki. Az új rendelkezés értelmében a diákok kötelesek lesznek az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egyenruhában megjelenni az órákon, tájékoztatott az Agea Press hírügynökség. Az egyenruhák modelljét, műszaki szabványait és elemeit az egyes iskolák igazgató tanácsa határozza meg, a szülői munkaközösség jóváhagyásával. Az oktatási intézmények az elfogadott egyenruhán kívül nem írhatnak elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt a diákoknak, kivéve az iskola nevét tartalmazó kitűzőt. Az egyenruhák beszerzését ingyenessé tehetik, vagy támogatásban részesíthetik, a költségeket pedig a megyei és helyi tanácsok költségvetéséből, valamint vissza nem térítendő külső forrásokból is finanszírozhatják.
az ingyenességet vagy a támogatás mértékét, az egyszülős, illetve az egy-két vagy több gyermekes családok bruttó adóköteles jövedelme alapján határozzák meg. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal adta át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 jelölt várhatta a szeptember 20-ai díjátadót. A legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést Kónyaütő Bence kapta a Rinocéroszok című produkcióból nyújtott alakításáért. Az előadás a Gyágyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsi Szent Györgyi Tamási Áron Színház közös produkciója Bocsárdi László rendezésében. A Szatmárnémeti Észak Színház Harag György társulatának színművésze Moldován Blanka kapta a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést a Bocsárdi László által rendezett Sopró Suttogás a Sötétben című produkcióban nyújtott alakításáért. A legjobb színházi zené

0: 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Ágya Press hírügynökség, a maszol.ro és a krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morges.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
1: Jó hír!

Tiszta szívből, önként adakoztak az Úrnak. Krónikák első könyve, 29. fejezet, 9. verse.

Mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 37. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Erdély. Új évad, új bemutatók és új tervek a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. A társulat idén a 234. évadát kezdi meg, amelynek programját Tompa Gábor

0: igazgató ismertette szeptember 15-én egy sajtótájékoztató keretein belül, akit arról kérdeztünk, milyen eseményekkel és újdonságokkal várják a közönséget a 2026-2027-es évadban. A riporter Palkó Hanna.
1: Ugye az idei évadban több nagyon különböző világú előadás találkozik egymással, és ön szerint mi az a közös gondolat vagy szemlélet, ami mégis összeköti őket?
2: Hát ezt igazából a világ mostani folyása az, ami összehozza. Egyrészt az, hogy sajnos tele vagyunk konfliktusokkal, és a politikum ma már főleg a szociális médiákon keresztül behatol az ember intim világába, és ebben a politikumban mindig egyfajta valamilyen módon a hitetlenség alakul ki, és ezt a jelenséget én aggasztónak tartom, azt, hogy például Európa szerte, vagy a nyugati világ azt hiszem, éppen azáltal, hogy megtagadja, vagy elfordul a keresztény gyökereitől, saját sírját ássa. Most ezért próbáltunk olyan műveket műsorra tűzni, vagy véletlenül is alakulhatott így, amelyek a politikumot valamilyen groteszk, ironikus szemszögből vizsgálják, vagy mutatják föl, de nem is kell a szemszögnek annak lennie, hiszen nem a színház abszurd, hanem a világ. Tehát, hogyha én abszurdnak tűnő szövegek, vagy valamikor abszurdnak hitt szövegek ma már szinte valóság által váltak meghaladottá, vagy költőibbé, realistábbá. A másik pedig az a fajta szakralitás, ami nélkül a színház nem létezhet. Ezért folytatjuk ezt a fajta, mondjuk így a Jon Fosse, Én vagyok a széllel, az, ami még műsoron van, vagy a Király halódik, aminek nagyon fontos rétege ez a szakraditás, tehát, hogy vannak előadásaink, amik a megváltásról, arról a reményről szólnak, hogy az életünk az csak egy szakasza a létünknek, és hogy van megváltás, van feltámadás. Igen, ezek keverednek, tehát van vígjátékhoz tartozó, de inkább grotesz vígjátékhoz, nem könnyű vígjátékhoz tartozó műfaj, mint például a Gogol, Holt lelkek, Shakespeare, sok hőhú, semmiért, de ezek mind komplex, több rétegű művek. Tehát éppen olyan mélységekkel rendelkeznek, mint egy tragédia. Azon kívül van olyan mű, mint például a Szutyok, ugye, Pintér Béla darabja, ami eleve ezt a politikummal átszőtt, és a hatalomharc és korrupcióval átitatott világot egy operett világnak mutatja be, aminek a hamisságát fokozza fel ezáltal. Azt, hogy egy zsákutca, mert ott miféle, nem ezek az emberi értékek, ugye? Tehát gyakorlatilag ma már talán éppen azért, mert tele vagyunk fegyveres konfliktussal, gyűlöletbeszéddel, megosztott társadalommal, ahol a dialógus szinte lehetetlen, mert már képtelenek vagyunk a tárgyra figyelni, hanem inkább arra figyelünk, hogy ki mond valamit, vagy ki állít valamit. A színháznak talán ez lehetne az egyik legfontosabb feladata, szerepe, felelőssége, hogy a párbeszédet szorgalmazza, hogy a másik felé fordulást, a meghallgatást, a békés egyet nem értést, az elfogadást, mert másképp folyamatosan csak az egymás életére törés folytatódik, a bosszúvágy, a bosszúállás, nem a megbékélés.
1: A Kolozsvári Állami Magyar Színház nem csak Kolozsváron van ugye jelen, hanem fesztiválokon és más városokban is. Mennyire fontos ön szerint egy színház számára, hogy kilépjen a saját városából és más közönségekhez is eljusson?
2: Ez kettős értelemben is jelentős, fontos. Egyrészt azáltal, hogy bemutatkozunk a mi műveinkkel más kultúrák közegében, az egyrészt egy fontos feladat is, hiszen sokszor a színház által ismernek meg, vagy hallanak először például erdélyi magyar kultúráról. Amikor mi Koreába jártunk, akkor voltak olyan városok, ahol először hallottak, hogy van ilyen. magyarul játszottunk, koreai és angol feliratokkal, vagy Bogotába, Kolumbiába. A színházunk már 4 kontinensen járt, talán 5-ön, nem is tudom, mert Afrikában is, és ez nagy dolog, mert ugyanakkor a más kultúrák megismerése az egy olyan fontos közeledés. A színház híd a különböző kultúrák között, és ezért fontos, hogy ezt mi, amit célul tűztünk ki már a 90-es évek elején, hogy a magunk sajátosságát folytonosan megőrizve, hiszen nem is tehetünk mást, nyelvileg sem, mégiscsak részévé váljunk egy egyetemes kulturális vérkeringésbe, ahol a minőséget képviseljük. És ezt bizonyítja az a sok turné, meg az Európai Színházi Unióban való tagságunk, ami már közel 20 éves, hogy igenis ezt tudjuk folytatni és magas színvonalon tartani. Az idén is Bulgáriába, Olaszországba, Magyarországra, Luxemburgba megyünk már az évad első felében is bemutatni olyan előadásokat, mint az Én vagyok a szél, a király halódik, vagy az Abigail.
1: Egy színház életében ugye mindig vannak olyan előadások, amelyekről már a próba folyamat elején érezni lehet, hogy valami különleges készül belőle. Az idei évadból van-e olyan produkció, amelyre ön személy szerint különösen kíváncsi?
2: Hát mindegyik ilyen. Azt, hogy mi különleges-e vagy nem, azt nem tudjuk, hiszen az sem biztos, hogy sikerül. Az a fontos, hogy valami igazzal, valami autentikussal próbálkozzunk becsületesen, és feltegyük azokat a kérdéseket eléggé érthető és világos módon, amire egy darab problematikája alkalmat ad. Tehát nincs soha a színház a bukás alól felmentve, ez benne van a pakliban, fontos az, hogy a kudarcokat kudarcként kezeljük, és tanuljunk belőle. A sikerektől pedig ne szédüljünk meg, hanem másnap felejtsük el, és tudjuk újra kezdeni. A megújulás az a színháznak egy nagyon fontos feladata, és anélkül nem is nagyon tudunk tovább lépni, tehát soha nem támaszkodhatunk arra, amit eddig elértünk. Akár díjak vannak, sikerek, közönség, stb. Nekünk a következő mindig az ismeretlen felé kell. Tehát mindig a semmit kell megcélozni, ez az alkotásnak a lényege, hogy semmiből valamit létrehozunk. Ilyen módon kicsiben ugyan, de ismételjük a teremtést. Aki hisz a teremtésben, az hisz az alkotásban is.
1: Ön egyszerre igazgató és rendező is, ugye? Amikor egy évadot igazgatóként állít össze, mennyire tudja félretenni a saját rendezői szempontjait, és mennyire határozza meg mégis az évadot az ön művészi gondolkodása?
2: Teljesen félre tudom tenni a rendezői projektjeimet. Sajnos, mondom idézőjelben, már 36 éve, hogy ezt a színház vezetést átvettem, 1990. novembere óta, és ezzel azt hiszem Európában rekord, mert ez egy nagyon hosszú idő. Hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel, nagyon szép, gyönyörű pillanatokkal, de közben nagyon sok hálátlan feladattal, bürokráciával, változó és egyre abszurdabb törvényekkel küszködve fenntartani egy olyan színvonalat, amit a színház valamikor elért, és az nehezebb sok szempontból, morálisan, szakmailag, mindenféle szempontból, az elkényelmesedés ellen, az, hogy a további kíváncsiságot megőrizve, kutatva. De éppen azért talán az az öröm maradt meg még az igazgatásban, az a kevés, vagy szinte egyetlen öröm már, hogy meghívhatok olyan művészeket, olyan alkotókat, akiknek a munkáját csodálom, és akik gazdagítják a színház műsorát, gondolkodásmódját, szakmaiságát. Ilyenkor leginkább rájuk bízom a választást, hogy én hogy próbálom aztán úgy alakítani, hogy egy évad egyensúlyba kerüljön a műfajok, címek, korszakok, stb. Között, az egy más kérdés, mert több rendező több ajánlattal vagy címmel jelentkezik, és akkor azokból úgy kell kiválasztani, hogy ne legyen, mit tudom én, 5 Shakespeare, vagy 5 kortárs, vagy ugyanaz a műfaj, minden. Tehát ezekben egyensúlyt kell teremteni. De ha én csak a saját rendezői elképzeléseimet valósítanám meg, akkor nem szabadna igazgatnom. Éppen ezért én nem is igazán most egymás utáni évadban valóban rendeztem egyet-egyet, de sokszor 2-3 évig nem rendezek, mert kell rendezni a saját társulatoddal, mert rajta kell tartani a társulat pulzusának kezet, tehát hogy ha valaki művészként nem dolgozik a saját társulatánál, legyen színész, rendező vagy díszlettervező, akkor csak egy adminisztrátor marad, márpedig valahogy követni kell művészileg mentorként is egy társulatnak a fejlődését, az állapotát, azt a szakaszt, amiben éppen leledzik. Tehát ilyen szempontból a rendezés az egy dolog, abban a pillanatban, amikor az ember rendez, akkor nem igazgat. Azt külön kell választani. Rendezőként soha nem, igazgatóként nem lehet rendezni. És rendezőként csak bizonyos dolgokat lehet az igazgatásból átlátni. Tehát ott valami más. Az igazgatás az sokszor egy szükséges rossz, egy funkció is, de ugyanakkor egy adminisztratív munka, ami sokszor nagyon sok mindent elvon az alkotó időből, és ez viszont negatívum.
1: Egy utolsó kérdés még. Ugye ez a 234. évad egy nagyon hosszú történet újabb fejezete. Mit jelent ma egy ilyen nagymúltú intézményt vezetni? Úgyhogy közben meg kell őrizni a hagyományt, de nem lehet pusztán a múltra építeni, ha már a vezetésnél tartunk.
2: Hát a színházban egyáltalán nem lehet a múltra építeni. Nagyon nehéz egyáltalán beszélni a hagyományról. Tehát olvasunk mi a hagyományról, de azokat az előadásokat már nem látjuk, ami 10 évvel ezelőtt volt, vagy 5 éve. Tehát a színházi hagyományról beszélni nagyon nehéz, mert nem tudunk kötődni se a Janovics-féle korszakhoz, se az E. Kovács Gyura, kizárólag olyan értelemben, hogy akik olyan repertoárt állítottak össze, amiben elsősorban remek művek szerepeltek, ahhoz már az egy szimpatikus hagyomány. Az állandó megújulás kényszere, ennek a hagyománya, ezt lehet talán azt mondani, amit a színház maga elé tűzhet. Harag György, aki az egyik legjelentősebb korszaknak a meghatározó egyénisége volt Kolozsváron, az ő étosza volt ez, hogy megújulni folyton. Tehát ez valóban tekinthető egy folytatandó hagyománynak.
0: Az elmúlt percekben Tompa Gábort, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatóját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet! Kárpátalja. A könyvtárak ma már jóval többet jelentenek, mint a könyvek és az olvasás helyszínét. Közösségi terek, találkozási pontok, ahol gyermekek és felnőttek egyaránt tartalmas programokon vehetnek részt. A Beregszászi Könyvtárhálózat az idei nyáron is számos rendezvénnyel várta a látogatókat, a legkisebbeknek játékos és kreatív foglalkozásokat, a nagyobbaknak pedig kulturális, közösségi és ismeretterjesztő programokat szerveztek. Hogyan működik ma a Beregszászi Központi Könyvtárhálózat? És milyen programokkal készültek a nyári szünidőre. Erről beszélgetünk Varga Évával, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatójával, és Mironyuk Natália igazgató helyettessel. Aki kérdez, Birta Zoltán.
3: Szeptember van, a tanév megindult, rengeteg gyermek a könyvekkel kezd újra ismerkedni a hosszú nyári szünet után, viszont azért a könyvtár életen nyáron sem állt meg, és már is rengeteg olyan projektről tudunk beszámolni a következő blogban, amely azt mutatja, hogy van élet a könyvtáron belül, és megmozgatja a fiatalokat. A könyvtári kihívások előtt mindenképpen beszélgessünk a év olvasója versenyről, mondhatjuk, ezt évről évre megszervezik ezt, és éppen amin ez a holnap lesz az eredményhirdetés.
4: Olyan rendezvényünk van, ami hagyományosnak mondható, tehát amit minden évben megszervezünk, levezetjük, az egyik ilyen az év olvasója verseny. Mindig ugyanaz a verseny lényegében, de igyekszünk picikét változtatni rajta, és néhány éve azt találtuk ki, hogy az olvasók, akik kiválasztják kedvenc könyvüket, ami nem lehet iskolai kötelező tananyag, 5-től 9-es osztályig vehetnek benne részt, videóra felveszi az adott könyvtáros, és beküldi nekünk, kirakjuk a gyerekkönyvtár Facebook oldalára, és aki a legtöbb lájkot összegyűjti, néhány kategória van, az nyeri a versenyt. Az idei verseny is nagyon színvonalas volt, érdekes videókat És azért jók ezek a versenyek, mert úgy látjuk, hogy az egy év alatt hova változik az olvasóigény, a gyerekek olvasóigénye, mi az, ami érdekelne őket, hova induljunk el, amikor könyvbeszerzési körútra indulunk, hogy mi az, ami talán be kellene szerezni.
3: Ez nem 5 éves, nem 10 éves múltra tekint vissza. Látjuk a változást? Vannak ilyen fókuszáltalódások a gyerekek olvasási szokása szempontjából?
5: Szerintem annyiban vannak, hogy még régebben egy kicsit olyan hagyományosabbat, népmese könyvet, vagy Andersen, tehát olyan mesekönyvet, amiknek van írója, ajánlgattak, addig most egy kicsit jobban húznak a valami modernebb a mostani iránt. Tehát azt úgy észrevettük, hogy azért már most jobban tetszik nekiek valami új, valami modernebb, valami, ami a mi időnkből szól mostanra, és még régebben több volt, ami ilyen állatokról vagy ilyesmiről szólt, addig most úgy kifejezetten szeretik az ilyen történeteket, amiben gyerekek vannak, kamaszok vannak, családi problémák vannak, tehát ez most egy kicsit ilyen jobban előtérbe kerül.
3: A gyermekek bestsellere vajon mi is, ez mondt, kérdezhetnénk ezt így?
5: Hát erre nagyon nehéz válaszolni, mert ugye a gyerekválasztás az mindig attól függ, hogy milyen idős, meg az érdeklődési köre. Tehát vannak olyan gyerekek, akik kifejezetten szeretik a tényirodalmat, akit érdekel most akármilyen fura a történelem, vagy a tenger alatt járók, vagy még valami, és akkor vannak gyerekek, akik meg kifejezetten szeretik a szépirodalmat. Hát ami tényleg bestseller, és ez minden korosztálynál, nem csak gyereknél, mert vannak olyan felnőtt olvasóink is, akik gyakran kölcsönöznek gyerekkönyvet, csak azért, hogy tudják, hogy ha egy gyerek elolvassa, mit is olvas, és mit tartalmaz a könyv, tehát a képregények, meg az ilyen mostani divatos könyvek, mint például a Halálka, ugye, mert olyan furán hangzik, és egy-egy felnőtt kíváncsi rá, hogy vajon nem-e okoz a gyereknek bármilyen traumát, és az első kötet után általában viszik a többi négyet is, mert úgy gondolják, hogy már pedig tényleg szórakoztató, tehát a képregényeket, azokat nagyon szeretik, mindegy, hogy milyen képregény, na ugye megvan ott is a fiús-lányos kategória, amit szívesebben olvasnak fiúk, a Marvelt, hát a naplóregények. Meg már a tinédzsereknél azt vettem észre, én személy szerint, hogy egy kicsit jobban eltörlik a határt, ami ilyen gyerek irodalom és felnőtt irodalom között, tehát így egyre gyakrabban választanak inkább felnőtt könyveket. Tehát felnőttet úgy értem, hogy valami komolyabb krimi, valami komolyabb thriller, tehát ilyen könyveket.
3: Egy érdekes megmozdulása a beregszászi könyvtárnak, és mondhatnánk, hogy itt a vidékünkön egyedi. Ez pedig a könyvtárok kihívása. Miről szólt ez az akció?
4: Tavaly második alkalommal hirdette meg Magyarország Kulturális és Innovációs Minisztérium a Széchenyi Könyvtárral összefogva a könyvtári kihívás nevű pályázatot, és tavaly első alkalommal volt lehetőség részt venni határon túli könyvtáraknak. Biztattam kárpátaljai könyvtárosokat, hogy vegyenek rajta részt. Mindenképpen eldöntöttük, hogy mi meg szeretnénk magunkat mérettetni. Végül az lett, hogy egyedül a beregszászi központi könyvtár nevezett be egész Kárpátaljáról. A Kárpát-medencéből többen beneveztek, nagyon erős mezőnyben versenyeztünk. Nagyon megtisztelő volt az, hogy akit felkértünk, hogy segítse a mi könyvtári kihívásunkat, szinte mindenki igent mondott, szinte mindenki szakított rá időt, és nem szeretnék senkit kihagyni, tehát olyan nagy nevek is, mint Vidnyánszky Attila vagy Szalonna, de nekünk ugyanolyan fontos volt, hogy a mi olvasóink is, akik beregszászi vagy falusi emberek, részt vettek, és a saját könyvajánlójukkal, vagy azzal, hogy támogatták gondolataikkal az olvasásról, támogatták ezt a könyvtári kihívást. Nagyon szurkolunk, mert nyerni szeretnénk. Tehát mi, ha oda tesszük magunkat, bármilyen rendezvényről legyen szó, akkor mi maximálisan szeretjük magunkat oda tenni, és ez az icipici kollektíva, amilyen a miénk, abban a fél évben nagyon-nagyon oda tettük magunkat.
3: Nagyon sok ilyen videóval találkozhattunk, sokat meg is osztottunk. Hány ember sikerült elérni, milyen volt megmozdulásnak a nézettsége?
5: A nézettséget azt tulajdonképpen azt nem tudtuk felmérni, tényleg azt nem, de hogy több mint 90 videó készült csak azoktól, akik könyvajánlót készítettek, tehát velünk beleértve, mert úgy gondoltuk, hogy mutassunk példát, és kezdjük magunkon. Aztán azon kívül még nagyon jó gyerekrendezvényeink voltak, amiről, tehát maga a rendezvényről videó nem, de a rendezvény után a gyerekek elmondhatták a saját gondolataikat, volt nekünk egy kis sárkányunk, ő készített riportot, és a gyerekek elmondták, hogy miért jó könyvtárba járni, Az egy nagyon népszerű program volt, mivel mikor lejárt a könyvtári kihívás, mint olyan, tehát az időszak, a nyárra is visszakérőztek bizonyos csoportok és csapatok, hogy ők hallották, hogy jó volt, de ők nem tudtak részt venni, és szeretnének, tehát szerintem jó híre volt a könyvtárnak, jó reklám volt a könyveknek, az olvasásnak, a könyvtáraknak is, mert ugye nem csak a mi könyvtárunk készített videót, hanem Ungvártól egész Latináig több könyvtári kollégát is meg tudtunk mozgatni. A nézettséget, azt nem tudom megmondani. Nincsen számlálónk, de voltak videók, ami ilyen elképesztően sok lájkot meg hozzászólást tudtak összeszedni, és ez mindig olyan jó érzés, hogy nem csináltuk hiába, tehát valakinek, meg sok mindenkinek tetszik.
3: Ha már a könyvtárak hálózatáról beszélünk, akkor fontos megemlítenünk, hogy szakkörök indulnak a könyvtárban. Miről van szó?
4: Nem csak indulnak, hanem hosszú évek óta működnek. Néhány kollégám látja azt, hogy nem elég az, ha kinyitják a könyvtárajtót és gyertek, olvashatok, hanem különböző foglalkozásokat szerveznek a gyerekeknek, és évek óta működnek kiválóan szakkörök. Vannak olyan egyéni szakkörök, például Mezőgecsében egyedüliként egész Kárpátalján rovásírás szakkör van, és a kolléganő mondja, hogy ott illik beíratni a gyereket, hogy megtanuljon rovásírni, de van kézműves szakkörünk, hangraforgó szakkörünk Orosziban, Benében van szakkörünk. Benében érdekes, hogy nem csak a gyerekeknek, hanem a édesanyáknak is van egy ilyen összejövetele minden kedden a könyvtárban, ahol megbeszélik, hogy mit olvasnak, imádkoznak, beszélgetnek, és így minden édesanyát így a könyvtáros hív és vár a könyvtárba, hogy egy kicsit úgy megbeszéljék a mindennapok gondjait, örömeit, így megosszák egymással.
3: Mezőgecsét ismerve, a könyvtárosnak a szerepe egyfajta közösségformáló, közösségbeszervező hatást láttam, amikor ezt a közösséget megismertem kívülről, és nagyon izgalmas volt látni, hogy egy igazi család az, amely évről évre, generációkon keresztül megszületik ebben a könyvtári közösségben.
4: Igen, nagyon büszkék vagyunk a gecsei kolléganőnkre is, de elmondhatom, hogy a legtöbb kollégánk, aki megmaradt, részmunkaidőben dolgoznak, minimálbérrel dolgoznak, és tényleg azok maradtak meg, akik hivatásuknak tekintik a szakmánkat, szívvel, lélekkel szeretik, és igyekeznek a munkaköri leíráson jóval túlmutató feladatokat is felvállalni, értelmet adni annak, hogy könyvtárosok, és el kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz olyan embereknek, akik nem vesznek könyvet a kezükbe, azt mondani, hogy a 21. században is van igény a könyvtára, de mi, akik itt dolgozunk Beregszázban, látjuk azt, hogy minden nap sok ember jön be a könyvtárba, keresik a könyvet, keresik az írott szót, és igyekezünk úgy alakítani a könyvállomány összetételét, hogy olyan legyen, amilyet az olvasóink keresnek, amit szeretnek, amiért bejönnek, és nem biztos, hogy mindig a hivatalos trendnek megfelelő a könyvállomány alakításáról az elképzelésünk, de nekünk az olvasó a legfontosabb.
0: Az elmúlt percekben Varga Évával, a Beregszászi Központi Könyvtár igazgatójával és Mironyuk Natália igazgató helyettessel beszélgettünk.

0: az anyaország. Kis Klára pályafutása során számos területen szerzett tapasztalatot, dolgozott gyülekezeti lelkipásztorként, vallástanárként és iskolaigazgatóként is. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docense. Meglátása szerint több oka és veszélye is van annak, hogy a lelkipásztorok sokszor mindenesként működnek gyülekezeteikben, olyan feladatokat is magukra vállalva, amelyek nem tartoznának szorosan a szolgálatukhoz. Az ige hirdetésre való felkészülés komoly szellemi és lelki folyamat, amelyhez elengedhetetlen a csendben eltöltött, elmélyült idő, vallja az oktató. Kojsza Péter interjúja következik.
1: A lelkipásztori hivatás, azt gondolom, református egyházban az igehirdetés köré szerveződik, és ehhez képest azok a szerepek, amiket a lelkésznek fel kell vállalnia, a foglalkozásából, a munkaköréből adódóan, azok sokkal bonyolultabbá teszik ezt a munkát, sokkal széttartóbbak, és sokkal kevésbé teljesíthetők. Elcsúszik a hivatás és a kötelezően vállalandó szerepek.
2: Melyek ezek a szerepek?
1: Más a Dunántúl, más a Tiszántúl, de azt gondolom, hogy mindenhol a lelkipásztor az vezető. A gyülekezet anyagi ügyeit is viszi, tehát menedzseli mindazt, ami ott folyik, a felújításokat, a pályázatokat, ezentúl nyilván a lelki munkában kell lenni lelki gondozónak, egy kicsit terapeutának. Érteni kell minden korosztályhoz, mert hogyha bemegy az iskolába, akkor ott lehet, hogy az óvodától vagy a bölcsödétől kezdve egészen az egyetemistákkal is dolga van. Egy ifjúsági csoportot is nagyon jó, hogyha tud vezetni, ennek örülnek a gyülekezetek, és az ifjúságot összegyűjteni, egyben tartani, programokkal ellátni, az megint csak egy nagyon komoly kihívás. A gyülekezetekben nagyon sok idős ember van. Sokszor a lelkész belecsúszik abba, hogy ha bemegy egy idős emberhez, akkor elszalad bevásárolni, vagy gyorsan be kell pakolja a fát. Vagy sokszor olyan szerepeket is vetítenek rá, amiket nem is veszünk észre, csak talán utóbb, hogy valakinek én lettem a távolba szakadt lánya helyett a lánya. Valakinek én vagyok a meghalt gyereke helyett az a gyerek, akit ő rám vetít, és én vagyok ez. Tehát nagyon-nagyon sok minden.
2: A lelkipásztorok közül sokan mondják, hogy legkevésbé arra van kapacitásuk, ami a munkájuknak a lényege lenne. Mikor veszítették el a fókuszt? Vagy egyáltalán elveszítették el?
1: Ezt én is így tapasztalom, hogy függetlenül attól, hogy valaki városi vagy falusi szolgálatban van, ezt nagyon sok lelkipásztor érzi hiánynak, és egyfajta deficittel éli ezt meg, vagy lelkiismert furdalással olykor. Ezt azt gondolom, hogy aki lelkészi pályára megy, az azért indul el ezt tanulni, ebben elmélyülni, mert valamiféle elhívása mégiscsak van, valamiféle lelki munkára vállalkozik. És amikor kimegy a gyakorlat mezejére, akkor minden más ezt betemetés. Sokszor a sürgős kiszorítja a fontosat. Hogy mikor veszítettük el nagyban, ezt nem tudnám megmondani, nagy egyházi vagy egyháztörténeti pontot nem tudnék mondani, vagy nem látok úgy rá, de hogy ezért egyesével minden lelkipásztor küzd, hogy ennek megfelelő időt szakítson ki, hogy ennek teret tudjon tolni maga körül, és tudjon a lelkiekkel foglalkozni, azt szerintem mindenki kihívásként éli meg.
2: Milyen okai lehetnek annak, hogy a lelkipásztorok tulajdonképpen most már a mindenesei a gyülekezetnek?
1: Tapasztalatom szerint az egyik ok az, hogy nincsenek munkatársaik. Ha vannak is, a munkájukból adódóan ők nincsenek ott a hétköznapokban, tehát ők végzik a maguk életét, ott vannak a munkájukban, a családjukban, és a lelkész egyedül marad a hétköznapi feladatokkal. A másik az, hogy igazából a presbitériumnak nincs felelőssége, nincs elszámoltathatósága, tehát mindent a lelkész ír alá. Én olyan még nem láttam, hogy egy presbitert bármilyen számon kértek volna. A felelősség teljes egészében is egy személyben a lelkészre nehezedik mindenért. A következő az, hogy egy picit a szolgálattevők vagy önkéntesként értelmezik magukat, hogy ők szívességet tesznek a lelkipásztornak, vagy szívességből vannak ott, vagy az ő szabadidő szektorukba beengedik az egyházat is. És ez sokszor azzal jár, hogy a szélekről instrumentalizálják akár a lelkészt, fölhívják a figyelmét, hogy itt kéne javítani, adnak egy telefonszámot, hogy ezt a szakembert kéne hívni, vagy egy szetlin oda nyújtják, hogy ilyen festéket kellene venni. Ez is lehet egyfajta segítség, de beállni, konkrétan ott lenni, azt nagyon, nagyon kevesen tehetik meg egyrészt. Ha meg már nem dolgoznak és idősek, akkor meg inkább ők azok, akik kíméletre szorulnak, vagy éppen őket kellene segíteni, tehát sokszor nincsenek munkatársak. Van egy ige a Malakiás könyvében, a Malakiás 2:7-ben, ezt szó szerint idézném, a pap ajkai őrzik a tudományt, szájából törvényt várnak, mert a seregek urának követe ő. Ez egy szép Károli fordítású szöveg, de ez azt jelenti, hogy a pap az az ember, akinek az életében van egy transzcendens faktor, tehát ő a mindenható Istennel kell, hogy kapcsolatot tartson. Ebből származik az ő tudománya, hogy ő Istennel tartozik, hogy ezt átadja az embereknek, és tőle ezt várják. Ez az ő tudománya, és hogy az ő szájából ezt a tudományt várják. ehhez, bocsánat, de idő kell. Tehát az, hogy ő nyilván a gyülekezet tagja, őt a gyülekezet delegálja ebbe a feladatba, hogy elvonuljon, és aztán jöjjön és mondja el, amit ő Istentől kapott, és azt foglalja egy prédikációba, vagy mondja el egy lelkigondozói beszélgetésben. Hogyha folyton a bádogossal kell vitatkozni, és mindenféle dolgokban benne lenni, és ez nem azért nem jó, mert ez derogál nekünk, hanem ahhoz idő kell, hogy elvonuljunk, hogy csendben legyünk, hogy elmélyüljünk, hogy olvassunk, hogy saját magunkat rendbe tegyük, mert ez is egy nagyon fontos, hogy a lelkész a saját személyével dolgozik. A személyiség, ez egy fontos pont. Tehát ehhez abszolút idő kell, és azt el szoktuk felejteni, hogy Istennek nem dolgozni kell, hanem Istent imádni kell. És hogy sokkal nagyobb szükség lenne arra, hogy csendben legyünk, mint hogy tegyünk. És a szolgálatunknak annyi a hatékonysága, amennyi a csendben való mélysége.
2: De lehet csendben lenni? Lehet Istenre figyelni a nap 24 órájában?
1: Az, hogy szüntelen imádkozzatok, az mondjuk azt is jelenti, hogy van egy belső világom, vagy egy belső kertem, ahol bármikor egy gondolattal is odaléphetek Istenhez, de nyilván nem 24 órás csendekre gondolok, de akár egy héten egy néhány órás elvonulásra, vagy mondjuk a vasárnapi szolgálat előtt egy komolyabb készülésre, vagy a szakirodalom elolvasására, vagy kommentárok, vagy akármit olvasni, ahhoz idő kell.
2: De régebben sem volt egyszerűbb a lelkipásztorok feladata. Ravasz László református püspök már a 30-as években felhívta a figyelmet arra, hogy a lelkészi szolgálat folyamatosan specializálódik, amelyre az egyháznak választ kell találnia.
1: Igazat mondott, és ez így is lesz. Tehát az evangélium ugyanaz, de a világ körülöttünk, és az a célcsoport, akikhez szólni kívánunk, vagy az a missziós terület, amihez küldve vagyunk, az azért változik, az nem ugyanaz. És ez azt jelenti, hogy minden generációnak, minden nemzedéknek, minden hívő nemzedéknek meg kell találni azt a beszédmódot, amivel el tudja érni a körülötte lévőket, és meg kell találni azokra a kérdésekre a választ, amik az ő korában éppen aktuálisak. Ezt nem spórolhatja meg egyik nemzedék sem. Mindig specializálódni kell bizonyos szempontból azokra a hotpontokra, vagy azokra a területekre, felületekre, ahol éppen nagyon nagy szükség van arra, hogy segítsen a gyülekezet, az egyház vagy a lelkipásztor.
2: De képes az egyház lépést tartani azokkal a változásokkal, amelyek körülöttünk zajlanak?
1: Az egyházat nagyon sokszor írja az a vád, hogy nem képes. Sőt, olykor kifejezetten visszafelé kacsingat, és visszafelé tájékozódik, és nosztalgiázik, és valami régi szép időkbe vágyik vissza, amikor még népegyház volt, és teli templomaink voltak. És az a vád is szokta érni az egyházat, hogy azokat a társadalmi reformfolyamatokat is inkább akadályozza, mert hogy az egyháznak van egy ilyen spektruma is, hogy hagyományt őriz, és kultúrát őriz. De a misszió szempontjából, ha tetszik, ha nem, azt komolyan kell venni, hogy nagyon-nagyon jó és sokfelé kibocsátott szenzorainknak kellene lenni. Ezen én azt értem, hogy csak teológiából és csak a magunk házatájáról kikukucskálva nem fogjuk megérteni a társadalmi folyamatokat. Nagyon-nagyon fontosnak érzem azt, hogy határtudományokkal, más tudományokkal vegyük fel a kapcsolatot, hogy szociológusok nagyon sokat tudnának mondani arról, hogy is néz ki az a világ, vagy nagyobb léptékekben, arányokban, amiben mozgunk. Pszichológusok, természettudósok, szerintem érdemes őket meghallgatni, szakembereket. A másik pedig, amit nagyon fontosnak érzek, hogy nem szabad elzárkózni azoktól, akik másként gondolkodnak, mint mi. Hanem kifejezetten ki kell tennünk magunkat olyan hatásoknak, amikor olyanokkal beszélgetünk, olyanokkal cserélünk eszmét, vagy olyanokkal vagyunk egy légtérben, akik, uram bocsá, nem azt gondolják, és nem azt hiszik, amit mi.
2: Tükröt mutathatnak
1: számunkra? Akár, és megmérnek bennünket, és nekünk is újra válaszolni kell egy-egy. Tehát megdöbbentő, amikor egy nem hívő ember egyszer csak föltesz egy kérdést, vagy föltesznek olyan kérdést, amivel azonnal szétrombolnak minden álságos mondandót, vagy álságos képmutatást bennünk, és akkor hoppácska úgy kell megfogalmazni, hogy az szembesít magunkkal is, meg a hitelességünket újra mérlegre teszi. És újra fogalmazzuk sokszor a saját hitvallásainkat, a legfontosabb hittételeinket, és ez szerintem nekünk is fontos. Ez olyan, mint a felvilágosodás volt annak idején, hogy azért a kereszténység nem itt tartana, hogyha nem ment volna át azon a szűrőn. Ez egy nagyon fontos dolog.
2: A lelkipásztori szerepekhez visszakanyarodva még egy kicsit, én azt tapasztalom, hogy az emberek igénylik azt, hogy vezetve legyenek, de ugyanakkor azt is elvárják ma egy vezetőtől, hogy egy legyen közülük. Ez igaz a gyülekezetekre és a lelkipásztorokra is, de vajon a lelkészek hogyan tudják, vagy egyáltalán fel lehet-e oldani annak az ellentmondásosságát, hogy egyszerre vezetői és egyszerre tagjai legyenek egy közösségnek, egyek legyenek a nyájból.
1: Van egy kétarcú valósága, tehát egy kétarcú entitás, vagy egy kettős entitás. Az egyháznak van egy külső létformája, ami úgy működik, mint egy külső struktúra, mint egy cég, mint egy vállalat, vagy nem tudom, hogy mondjam, amit jól kell üzemeltetni, van pecsétje, van irodája, van telefonszáma, és ilyen értelemben, amikor a vezető ilyenfajta bürokratikus vezető, ott nehéz megoldani azt, hogy mondjuk az a lelki pásztor, aki az intézmény vezetője, az a lelki gondozója is legyen annak a munkatársnak, aki neki beosztotja. Tehát egy szerepzavar van, hogy az, aki vezető, annak nem biztos, hogy szívesen mondom el az én legbelsőbb fájdalmamat.
2: És ezt fel lehet oldani, ezt az ellentmondást?
1: Ez úgy oldható föl, hogyha átlépünk a másik oldalra, az egyház spirituális valóságában, ahol feladatok vannak, meg karizmák vannak, meg küldetés van, de nincs férfi és nő, nincs vezető és vezetett, hanem a Krisztus nagy asztalánál, ugye az Eucharisztia első közösségében olyan emberek ültek, rabszolga és rabszolgatartó, olyanok ültek egy asztalnál, akiket ma is nagyon nehéz összehozni, vagy az minden emberjogi küzdelem mentén is nagyon nehéz összehozni.
2: De mindannyian egyek vagyunk.
1: Mindannyian egyek vagyunk.
2: Mert státuszkülönbségek vannak?
1: Feladott különbségek vannak, tehát hogy neki ez a kegyelmi ajándéka, neki az, de egyek vagyunk, és a ilyen értelemben a lelkipásztor az primus inter pares, tehát első a közösségben, de ugyanúgy tagja a közösségnek. Tehát nincs rangbéli vagy értékbeli különbség.
2: Milyen a jó lelkész?
1: Én most szeretnék egy pár sort idézni fiatalok válaszaiból, akiknek föltették ezt a kérdést. Azt így egy 24 éves protestáns fiatal, hogy a jó lelkész többek között mindent is csinál. Szorgalmas, dolgos derék vezeti a gyülekezetet, olvasott, felkészült, biblikus igehirdetései vannak, egyszerre veti bele magát a szellemi, a fizikai és a lelki munkába. Jó lelki gondozó, megértő, akihez bárki bizalommal fordulhat, sőt a kívülállók is messziről felismerik hitelességét. Egy szemében átlátja a gyülekezeti munkákat, mindegyikét, kézben tartja őket, mégis tud összedolgozni másokkal, motiválja a híveket, kiaknázza a gyülekezetben rejlő lehetőségeket, a jó lelkész jó menedzser is egyben, de előbbre tartja a lelki életet, a jó lelki tudja, hogy ez a szókapcsolat, hogy jó lelkész, tulajdonképpen nem létező fogalom, és napról napra megharcolja, hogy hogyan pótolja ki Isten a nyilvánvaló hiányosságait.
2: De oda kanyarodunk vissza, hogy mégiscsak a szerepek összemosódnak.
1: Ez egy értelmes fiú, aki ezt leírta nyilván, de nagyon örülök, hogy a végére odaért, hogy ilyen nincs. Hogyha ezeket összeolvassuk, és még olvashattam volna sokat, akkor azt mondom, hogy amit ők kérnek, azt egy ember tudta megvalósítani, akit úgy hívtak, hogy Jézus Krisztus. Tehát benne találkozik ez a sok-sok jó tulajdonság. Tehát az elég jó lelkész is elég jó, azt gondolom. Ilyen nagyon sok elvárással nem lehet élni, tehát ebbe beleroppannak a lelkipásztorok, hogy ahány gyülekezeti tag annyiféle elvárás hegyen jön. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a magunk számára, ami vállalható és tisztességes és Isten előtt feladatunk, azt tudjuk körülhatárolni, mert különben elveszünk abban, hogy mások miket vetítenek ránk, és mire akarnak minket akár elhasználni.
2: Gelei Katona István erdélyi püspök 5 elvárást fogalmazott meg a református lelkészek felé. Magas vagy közepes végzettség, igaz tudomány, törvényes elhívás, kibocsátás, hűséges szolgálat és fedhetetlen élet. Aktuálisak ezek a követelmények most a 21. században?
1: Abszolút, abszolút. Ha szabad egyet hozzátenni, ahol én egy furcsa átfedést érzek, vagy egy problémás területet érzek, hogy egyre nagyobb az elvárás a lelkipásztorok felé, hogy olyas valamit csináljanak, amit a segítő foglalkozások csinálnak, amit a pszichológusok, a kócsok, a különböző ilyenfajta foglalkozású emberek, és ez azért nagyon nehéz, mert ilyenfajta feladata is lehetnek a lelkésznek, de elsősorban az evangéliumnak a hirdetése a fontos, és ez a kettő nem ugyanaz. Tehát elsősorban az Istenhez való kapcsolatunkat kell, hogy ő menedzselje, ő abban kell, hogy bocsánat, szakember legyen. Megmondom, hogy miért. Azért, mert az óemberi természetünknek, ezt úgy mondja Károli, hogy az atyáinktól örökölt hiába való természetet nem lehet terápiába vinni, azzal nincs mit kezdeni, annak nem több információra van szüksége, hanem megváltásra van szüksége. Annak keresztre kell menni, szívcserére van szükség, Jézus Krisztus lelkületére van szükség.
0: Kis Klárával a Debreceni Református Hittudományi Egyetem gyakorlati teológiai tanszékének egyetemi docensével beszélgettünk.

0: Erdély. Új évad, új bemutatók és új tervek a Kolozsvári Állami Magyar Színházban. A társulat idén a 234. évadát kezdi meg, amelynek programját Tompa Gábor igazgató ismertette szeptember 15-én egy sajtótájékoztató keretein belül, akit arról kérdeztünk, milyen eseményekkel és újdonságokkal várják a közönséget a 2026-2027-es évadban. A riporter Palkó Hanna.
1: Ugye az idei évadban több nagyon különböző világú előadás találkozik egymással, és ön szerint mi az a közös gondolat vagy szemlélet, ami mégis összeköti őket?
2: Hát ezt igazából a világ mostani folyása az, ami összehozza. Egyrészt az, hogy sajnos tele vagyunk konfliktusokkal, és a politikum ma már főleg a szociális médiákon keresztül behatol az ember intim világába, és ebben a politikumban mindig egyfajta valamilyen módon a hitetlenség alakul ki, és ezt a jelenséget én aggasztónak tartom, azt, hogy

0: például Európa szerte, vagy a nyugati világ azt hiszem éppen azáltal, hogy megtagadja, vagy elfordul a keresztény gyökereitől, saját sírját ássa. Most ezért próbáltunk olyan műveket műsorra tűzni, vagy véletlenül is alakulhatott így, amelyek a politikumot valamilyen groteszk, ironikus szemszögből vizsgálják, vagy mutatják föl, de nem is kell a szemszögnek annak lennie, hiszen nem a színház abszurd, hanem a világ. Tehát, hogyha én abszurdnak tűnő szövegek, vagy valamikor abszurdnak hit szövegek ma már szinte valóság által váltak meghaladottá, vagy költőibbé, realistábbá. A másik pedig az a fajta szakralitás, ami nélkül a színház nem létezhet. Ezért folytatjuk ezt a fajta, mondjuk így a Jon Fosse, Én vagyok a széllel, az, ami még műsoron van, vagy a Király halódik, ami meg nagyon fontos rétege ez a szakraditás, tehát, hogy vannak előadásaink, amik a megváltásról, arról a reményről szólnak, hogy az életünk az csak egy szakasza a létünknek, és hogy van megváltás, van feltámadás. Igen, ezek keverednek, tehát van vígjátékhoz tartozó, de inkább groteszk vígjátékhoz, nem könnyű vígjátékhoz tartozó műfaj, mint például a Gogol, Holt lelkek, Shakespeare, sok hőhú, semmiért, de ezek mind komplex, több rétegű művek, tehát éppen olyan mélységekkel rendelkeznek, mint egy tragédia. Azon kívül van olyan mű, mint például a Szutyok, ugye, Pintér Béla darabja, ami eleve ezt a politikummal átszőtt, és a hatalomharc és korrupcióval átitatott világot egy operett világnak mutatja be, aminek a hamisságát fokozza fel ezáltal. Azt, hogy egy zsákutca, mert ott miféle, nem ezek az emberi értékek, ugye? Tehát gyakorlatilag ma már talán éppen azért, mert tele vagyunk fegyveres konfliktusra, gyűlöletbeszéddel, megosztott társadalommal, ahol a dialógus szinte lehetetlen, mert már képtelenek vagyunk a tárgyra figyelni, hanem inkább arra figyelünk, hogy ki mond valamit, vagy ki állít valamit. A színháznak talán ez lehetne az egyik legfontosabb feladata, szerepe, felelőssége, hogy a párbeszédet szorgalmazza, hogy a másik felé fordulást, a meghallgatást, a békés egyetemértést, az elfogadást, mert másképp folyamatosan csak az egymás életére törés folytatódik, a bosszúvágy, a bosszúállás, nem a megbékélés.
1: A Kolozsvári Állami Magyar Színház nem csak Kolozsváron van ugye jelen, hanem fesztiválokon és más városokban is. Mennyire fontos ön szerint ma egy színház számára, hogy kilépjen a saját városából és más közönségekhez is eljusson?
0: Ez kettős értelemben is jelentős, fontos. Egyrészt azáltal, hogy bemutatkozunk a mi műveinkkel más kultúrák közegében, az egyrészt egy fontos feladat is, hiszen sokszor a színház által ismernek meg, vagy hallanak először például erdélyi magyar kultúráról. Amikor mi Koreába jártunk, akkor voltak olyan városok, ahol először hallottak, hogy van ilyen. Magyarul játszottunk, koreai és angol feliratokkal, vagy Bogotába, Kolumbiába. A színházunk már 4 kontinensen járt, talán 5-ön, nem is tudom, mert Afrikában is, és ez nagy dolog, mert ugyanakkor a más kultúrák megismerése az egy olyan fontos közeledés. A színház híd a különböző kultúrák között, és ezért fontos, hogy ezt mi, amit célul tűztünk ki már a 90-es évek elején, hogy a magunk sajátosságát folytonosan megőrizve, hiszen nem is tehetünk mást, nyelvileg sem, mégiscsak részévé váljunk egy egyetemes kulturális vérkeringésbe, ahol a minőséget képviseljük. És ezt bizonyítja az a sok turné, meg az Európai Színházi Unióban való tagságunk, ami már közel 20 éves, hogy igenis ezt tudjuk folytatni és magas színvonalon tartani az idén is. Bulgáriába, Olaszországba, Magyarországra, Luxemburgba megyünk már az évad első felében is bemutatni olyan előadásokat, mint az Én vagyok a szél, a király halódik, vagy az Abigail.
1: Egy színház életében ugye mindig vannak olyan előadások, amelyekről már a próba folyamat elején érezni lehet, hogy valami különleges készül belőle. Az idei évadból van-e olyan produkció, amelyre ön személy szerint különösen kíváncsi?
0: Hát mindegyik ilyen. Azt, hogy mi különleges-e vagy nem, azt nem tudjuk, hiszen az sem biztos, hogy sikerül. Az a fontos, hogy valami igazzal, valami autentikussal próbálkozzunk becsületesen, és feltegyük azokat a kérdéseket eléggé érthető és világos módon, amire egy darab problematikája alkalmat ad. Tehát nincs soha a színház a bukás alól felmentve, ez benne van a pakliban, fontos az, hogy a kudarcokat kudarcként kezeljük, és tanuljunk belőle. A sikerektől pedig ne szédüljünk meg, hanem másnap felejtsük el, és tudjuk újra kezdeni. A megújulás az a színháznak egy nagyon fontos feladata, és anélkül nem is nagyon tudunk tovább lépni, tehát soha nem támaszkodhatunk arra, amit eddig elértünk. Akár díjak vannak, sikerek, közönség, stb., nekünk a következő mindig az ismeretlen felé kell. Tehát mindig a semmit kell megcélozni, ez az alkotásnak a lényege, hogy semmiből valamit létrehozunk. Ilyen módon kicsiben ugyan, de ismételjük a teremtést. Aki hisz a teremtésben, az hisz az alkotásban is.
1: Ön egyszerre igazgató és rendező is, ugye? Amikor egy évadot igazgatóként állít össze, mennyire tudja félretenni a saját rendezői szempontjait, és mennyire határozza meg mégis az évadot az ön művészi gondolkodása?
0: Teljesen félre tudom tenni a rendezői projektjeimet. Sajnos, mondom idézőjelben, már 36 éve, hogy ezt a színház vezetést átvettem, 1990. novembere óta, és ezzel azt hiszem Európában rekord, mert ez egy nagyon hosszú idő. Hullámvölgyekkel, hullámhegyekkel, nagyon szép, gyönyörű pillanatokkal, de közben nagyon sok hálátlan feladattal, bürokráciával, változó és egyre abszurdabb törvényekkel küszködve fenntartani egy olyan színvonalat, amit a színház valamikor elért, és az nehezebb sok szempontból, morálisan, szakmailag, mindenféle szempontból, az elkényelmesedés ellen, az, hogy a további kíváncsiságot megőrizve, kutatva. De éppen azért talán az az öröm maradt meg még az igazgatásban, az a kevés, vagy szinte egyetlen öröm már, hogy meghívhatok olyan művészeket, olyan alkotókat, akiknek a munkáját csodálom, és akik gazdagítják a színház műsorát, gondolkodásmódját, szakmaiságát. Ilyenkor leginkább rájuk bízom a választást, hogy én hogy próbálom aztán úgy alakítani, hogy egy évad egyensúlyba kerüljön a műfajok, címek, korszakok, stb. Között, az egy más kérdés, mert több rendező, több ajánlattal vagy címmel jelentkezik, és akkor azokból úgy kell kiválasztani, hogy ne legyen, mit tudom én, öt Shakespeare, vagy öt kortárs, vagy ugyanaz a műfaj, minden. Tehát ezekbe egyensúlyt kell teremteni. De ha én csak a saját rendezői elképzeléseimet valósítanám meg, akkor nem szabadna igazgatnom. Éppen ezért én nem is igazán most egymás után évadban valóban rendeztem egyet-egyet, de sokszor 2-3 évig nem rendezek, mert kell rendezni a saját társulatoddal, mert rajta kell tartani a társulat pulzusán a kezed, tehát hogy ha valaki művészként nem dolgozik a saját társulatánál, legyen színész, rendező vagy díszlettervező, akkor csak egy adminisztrátor marad, márpedig valahogy követni kell művészileg mentorként is egy társulatnak a fejlődését, az állapotát, azt a szakaszt, amiben éppen leledzik. Tehát ilyen szempontból a rendezés az egy dolog, abban a pillanatban, amikor az ember rendez, akkor nem igazgat. Azt külön kell választani. Rendezőként soha nem, igazgatóként nem lehet rendezni. és rendezőként csak bizonyos dolgokat lehet az igazgatásból átlátni. Tehát ott valami más. Az igazgatás az sokszor egy szükséges rossz, egy funkció is, de ugyanakkor egy adminisztratív munka, ami sokszor nagyon sok mindent elvon az alkotó időből, és ez viszont negatívum.
1: Egy utolsó kérdés még. Ugye ez a 234. évad egy nagyon hosszú történet újabb fejezete. Mit jelent ma egy ilyen nagy múltú intézményt vezetni, úgyhogy közben meg kell őrizni a hagyományt, de nem lehet pusztán a múltra építeni, ha már a vezetésnél tartunk?
0: Hát a színházban egyáltalán nem lehet a múltra építeni. Nagyon nehéz egyáltalán beszélni a hagyományról. Tehát az, olvasunk mi a hagyományról, de azokat az előadásokat már nem látjuk, ami 10 évvel ezelőtt volt, vagy 5 éve. Tehát a színházi hagyományról beszélni nagyon nehéz, mert nem tudunk kötődni se a Janovics féle korszakos, se az Ekovács Gyura, kizárólag olyan értelemben, hogy akik olyan repertoárt állítottak össze, amiben elsősorban remek művek szerepeltek, ahhoz már az egy szimpatikus hagyomány. Az állandó megújulás kényszere, ennek a hagyománya, ezt lehet talán azt mondani, amit színház maga elé tűzhet. Harag György, aki az egyik legjelentősebb korszaknak a meghatározó egyénisége volt Kolozsváron, az ő étosza volt ez, hogy megújulni folyton. Tehát ez valóban tekinthető egy folytatandó hagyománynak.
2: Az elmúlt percekben Tompa Gábort, a Kolozsvári Állami Magyar Színház igazgatóját hallhatták. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét mindennapján. Áldást, békességet!
3: Hírek. Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Táncos Barna a növénytermesztők támogatásáról tárgyalt. Megszavazta a szenátus a kötelező iskolai egyenruhát. Extra pihenőszabadság járhat a gyermeküket egyedül nevelő munkavállalóknak. 3 erdélyi művész vehette át Budapesten a Színi Kritikusok díját. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire felhős, esős időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Egyeztetett tegnap Táncos Barna ügyvívő mezőgazdasági miniszter a romániai gazdák és a professzionális feldolgozók fórumának küldöttségével. A tárcavezető a megbeszélés követően felidézte, hogy az agrárium különböző érdekképviseleti szervezetével az elmúlt időszakban több száz megbeszélést tartott, így különösen fontosnak tartotta, hogy a szántóföldi növénytermesztő képviselőivel is közvetlen párbeszédet alakítsanak ki. Táncos Barna közösségi oldalán közzétett bejegyzésében gratulált a szervezet szakmai hozzáállásához. Egyúttal köszönetet mondott a romániai gazdák és professzionális feldolgozók fórumának képviselőinek miatt, hogy elismerték a szaktárca által az elmúlt hónapokban elért eredményeket. Mint fogalmazott, az ágazat számára elengedhetetlen támogatás intézkedések bevezetését az ügyvívő kormány jogilag és intézményileg korlátozott mozgástere kényszerűen lelassította, ám a kitűzött célok megvalósítása folyamatos. A szenátus tegnapi ülésén kezdeményt szavazott meg az egyszülős családoknak. A Felsőház elfogadta a munkatörvénykönyv 147-es cikkejének módosítására vonatkozó törvényjavaslatot, amely legalább 3 munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedül nevelő alkalmazottak számára. A döntés 86 igen szavazattal és 22 tartózkodás mellett fogadta el a parlament felsőháza, számol be az Agile Press hírügynökség. A kezdeményezést a PESZEDE, az RMDSZ és az USZERE parlamenti képviselőinek egy csoportja nyújtotta be. Az indoklás szerint a jogszabály módosítás nem kivételezést jelent, hanem a meglévő tényleges egyenlőtést jelent, hanem a meglévő tényleges egyenlőtlenség.

0: ki. Az új rendelkezés értelmében a diákok kötelesek lesznek az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egyenruhában megjelenni az órákon, tájékoztatott az Agile Press hírügynökség. Az egyenruhák modelljét, műszaki szabványait és elemeit az egyes iskolák igazgató tanácsa határozza meg, a szülői munkaközösség jóváhagyásával. Az oktatási intézmények az elfogadott egyenruhán kívül nem írhatnak elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt a diákoknak, kivéve az iskola nevét tartalmazó kitűzőt. Az egyenruhák beszerzését ingyenessé tehetik, vagy támogatásban részesíthetik, a költségeket pedig a megyei és helyi tanácsok költségvetéséből, valamint vissza nem térítendő külső forrásokból is finanszírozhatják. Az ingyenességet vagy a támogatás mértékét az egyszülős, illetve az egy-két vagy több gyermekes családok bruttó adóköteles jövedelme alapján határozzák meg. A Színházi Kritikusok Céhe 47. alkalommal adta át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 jelölt várhatta a szeptember 20-ai díjátadót. A legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést Kónyaütő Bence kapta a Rinocéroszok című produkcióból nyújtott alakításáért. Az előadás a Gyágyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsi Szent Györgyi Tamási Áron Színház közös produkciója Bocsárdi László rendezésében. A Szatmárnémeti Észak Színház Harag György társulatának színművésze Moldován Blanka kapta a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést a Bocsárdi László által rendezett Sopró Suttogás a Sötétben című produkcióban nyújtott alakításáért. A legjobb színházi zenéért járó elismerést Bocsárdi Magor kapta zeneszerzőként a Budapesti Radnóti Színház Erdőszellem című produkciójának zenéjéért. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,45-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A délelőtti és délutáni órákra esőt jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morgez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

tiszta szívből, önként adakoztak az Úrnak. Krónikák első könyve, 29. fejezet, 9. verse.

mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 37. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
2: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
3: Reklám.
4: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Ágnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!
5: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség és életmód magazinját hallják.

0: Békesség Istentől! Szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Ungvári Szendét hallják. A mai látogató adásunk témája az iskola kezdés. Mivel a gyermekek ismét a nagyobb közösségbe kerülnek, ilyenkor pedig gyakrabban fordulhatnak elő különböző légúti megbetegedések és vírusos fertőzések. Mire érdemes a szülőknek odafigyelniük ebben az időszakban? Mennyire kell tartanunk az influenzától? És mit kell tenni, ha a gyerek lázas? Erről beszélgettem dr. Bakos Katalinnal.
1: Miért éppen az iskola kezdésnél szaporodnak meg a gyermekek körében a sok megbetegedések? Ugye itt mennyire számít ebben az, hogy a gyerekek hosszabb szünet után ismét egy nagy közösségbe térnek vissza?
2: Hogyha arról beszélünk, hogy a légúti betegségek miért szaporodnak meg, egyrészt jön az ősz mondjuk a vírusoknak az időszaka, tehát a hőmérséklet lehűlése, majd a nedvesebb időszak ezt elősegíti, tehát a vírusok élőbbek lesznek, de azok mindig velünk élnek. Na most akkor, amikor egy kis közösségből a gyerek bejön egy nagy közösségbe, viszonylag hosszú ideig zárt ez a közösség, mert ugye vannak az órák, a szünetek, ahol mindig együtt vannak a gyerekek, ez segíti elő azt, hogy a bennünk élő vírusok, azok a cseppfertőzéssel kikerülve a környezetbe, megfertőzzenek mindenkit a környezetünkből, aki fogékony erre a fertőzésre. De most ezzel kapcsolatban a szó jó értelmében nagyon sok tévhit van. Elkezdve attól, hogy azt mondja, beoltottam a gyereket, és mégis meghűlt. Erre még visszatérek, hogy az oltás egyedül az influenza ellen véd meg. Na most a nátha, tehát ez az egyszerű meghűlés, ezt nagyon sok vírus okozza, tehát nagyon sokfajta vírus. Ezek közül azok, amelyek általában nagyobb számban fordulnak elő, azok a rinovírusok, amelyeknek a fő tünete, hogyha ezzel történik a fertőzés, orfolyás, esetleg ordugulás, hogyha a betegség tovább tart. Vannak az adenovírusok. Az adenovírusok, ezek viszonylag hosszabban tartó, ugyanilyen tünetekkel járó megbetegedést okoznak, nehezebben múlnak el, de hát nagyjából ezek sem okoznak különlegesebb szövődményeket. Van a COVID csoport, ami világnak ismerős lett a 2020-ban kitört világjárvány esetén, de a COVID-nak az a fajtája, ami akkor fertőzést okozott, okozta a világjárványt, de a COVID nagyon sok fajtája velünk él. Na most ezek a vírusok nem elég, hogy körülbelül 200-at tart számon a mikrobiológia, de mindegyikből még lehetnek alcsoportok. Képtelenség ezek közül mindegyikre egy közös oltásban olyan megelőző módszert kitalálni, amely meg fogja védeni a gyerekeket ettől, illetve az embereket meg fogja védeni. Egyedül, ami ellen oltunk, és gyerekeknél is használható, az influenza elleni védőoltás, aminek az ideje olyan október vége, november eleje, ezt a házi orvostól kaphatják meg a gyerekek. Azért tevődik erre az időszakra, mert a járványnak a tetőzése minden évben valami okoz, ha nem is járványt, de nagyobb számú megbetegedést. És ezeknek számbeli tetőzése, ez körülbelül úgy december az első, illetve utána úgy március-áprilisra tehető. Na most, hogyha október végén kezdjük el az oltást, akkor kell az oltóanyagnak, illetve a szervezetnek az oltóanyag beadása után 2-3 hét, amíg a működésében hatásosan annyi immunanyagot tud termelni, amely védetté teszi a szervezetet, jelesen a gyerekeket a fertőzés ellen. De még egyszer hangsúlyozom, csak az influenza ellen, tehát a nátha ellen ezek nem védenek.
1: Melyek azok a betegségek, amelyekkel legtöbbször találkozhatunk, ugye szeptemberben, októberben? Egyszerű náthákról, felső légúti fertőzésekről beszélünk, vagy vannak ilyenkor más vírusos megbetegedések is esetleg?
2: A leggyakoribb, mivel a környezet ilyen, amiről beszéltünk, és hogy cseppfertőzéssel terjednek ezek a vírusok, a leggyakoribbak ezek, tehát a nátha, felső légúti megbetegedés, influenza. Ez azért lényeges, mert ha a cseppfertőzéssel terjed, akkor ugye a gyerekek, tehát felnőttekre is vonatkozik ez, egy közösségben beszélni kell, lélegezni kell, ezzel mind nyálcseppek juthatnak ki, és ilyen aeroszol formájában egyik szervezetből bekerülhetnek a másikba. Az, hogy melyik víruscsoport milyen megbetegedést okoz, van egy pár ilyen támpont, amivel azt mondjuk, hogy igen, ez egy egyszerű nátha, vagy pedig kezelhetem otthon megszokott módon ismerve a gyermekemet, illetve orvoshoz kell mennem, vagy orvos tanácsát kell kikérnem. És megállt a betegség a felső légutaknál, vagy pedig alsó légúti megbetegedés is lett belőle, illetve influenza lett. Mert az influenza és a nátha az nem egy és ugyanaz, nagyon nagy különbség van közte. Nyilván, hogy különbség van az etiológiában, tehát, hogy mi okozza a náthát, illetve az influenzát, de a lefolyásában is nagy különbség van. Az egyszerű náthával, meg ugye mindig az merül fel, hogy beteg a gyermekem, most mit csináljak vele? Iskolában a többi szülő sem szeretné azt, hogy na most behoznak egy gyereket, aki köhög, tüsszög, folyik az óra, nem tudja még magát adminisztrálni, hogy jól köhögjön és jól tüsszögjön, tehát zsebkendőbe, meg utána kezét megmossa. És akkor eldönthetjük jó értelemben azt, hogy maradhatunk ilyen szinten, és kezelhetjük otthon a gyereket, tehát egy orrfolyás, egy köhögés, de egy mondjuk száraz és nem fájdalmas köhögés, ordugulás, ami megjelenik. Gyakorlatilag mindegyiknek tüneti a kezelése. Súlyosabb esetben viszont már komolyabb kezelés, jelesen orvosi konzultáció után szükséges egy kezelés. Ami megkülönbözteti, tehát ha a náthára gondolok, akkor ezeket, amiket elmondtunk, illetve az influenza az nem jár feltétlenül náthás tünetekkel. Tehát ott nem biztos, hogy vannak felső légúti tünetek, hanem hirtelen kezdődő, nagyon rossz általános állapottal jár, izomfájdalmakkal, végtagfájdalmakkal, és a beteg egyértelműen úgy, még a kisbeteg is úgy fogalmazza meg, hogy olyan potyolt állapot, tehát olyan, hogy semmihez nincs kedve, de ereje sincs. És ilyen esetben feltétlenül orvoshoz kell menni. Ezeket az állapotokat mindig aszerint kell értékelni, hogy ismerve a beteg előzményeit, kor előzményeit, milyen betegségei voltak még. Tehát, hogyha egy krónikus beteggel állunk szembe, egy cukorbeteg gyerekkel, vagy szívrendellenességgel született, szívműtéten esett át esetleg, vese betegségei vannak, ilyen esetben akár egy egyszerű nátha is súlyosabb formát produkálhat. De a szülők általában ezeket tudják, és aszerint kezelik a gyerekeket.
1: Hogyha már itt tartunk, hogy mikor forduljanak a szülők azonnal orvoshoz, hogyha például egy gyerek hirtelen belázasodik, és tegyük fel, 40 fokos láza lesz, akkor várja meg a másnapot, hogy programáltasson a családorvoshoz, vagy inkább ilyen esetben, ha 40 fok felé megy a hőmérséklete, akkor inkább nem lenne jobb mentőt hívni, hogyha tegyük fel, valamilyen más betegsége is van mellette, vagy csak belázasodott?
2: Nyilván, hogy ilyenkor mentőt kell hívni. Tehát ilyenkor azt kell mondani, hogy 112, és mondjam úgy, hogy inkább fölöslegesen hívjuk ki, de orvos és szakember nyugtasson meg, hogy a gyerek nincs veszélyben. Ugye körülbelül olyan 6 hónapos kortól 4-5 éves korig magas láz esetében a lázgörcs az, ami nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes és nagyon látványos, és ilyenkor nagyon megijedhet a szülő. Tehát fölmegy a láz a betegnek 39-40 fok fölé, végtag rángásokat produkál, vagy kimered teljesen a teste, esetleg ilyen ziláló légzése van, tehát ilyenkor mindenképpen, és nagyon figyeljünk oda arra, hogy mennyi ideig tartott ez. Ezek a konvulziók, tehát ilyen görcsök általában olyan 5 perc alatt max lejárnak. Jó, most, hogyha 6 percet tartott, az még nem olyan vészes, de hogy számít az időintervallum. Tehát ez nem egy epilepsziás görcs, hanem ezt a láz okozza, az idegrendszernek ilyen reakciója okozza. Ilyenkor arra kell odafigyelni, hogy ne fogjuk le a gyereket, mert ugye az első mondjuk segítő elképzelésünk az, hogyha lefogom vagy megfogom, akkor nem fog ennyire rángatózni. Nem szabad lefogni, ez az egyik. A másik az, hogy stabil oldalfekvésbe tegyük a gyereket, hogyha hányik a gyerek, mert ugye lehet, hogy azelőtt evett, vagy még a gyomrába étel van, vagy nyáltermelés nagyobb mértékben történik, akkor stabil oldalfekvésben az kifolyik a száján, és nincs az a nagy veszély, hogy a légutakba visszafolyik a garatban. Tehát azt mondtuk, hogy ne fogjuk le a beteget, oldalfekvésbe tegyük, a szájában ne tegyünk semmi olyat, ami az a gondolat vezérelhet ilyenkor, hogy jaj, a nyelvét lenyeli, tehát a nyelve hátracsúszik, nem fog hátracsúszni. Ezt ne tegyük, mert nem tudjuk, hogy most lenyelheti azt, amivel mi segíteni akarunk. Ne adjunk vizet, hogy igyon, ne adjunk gyógyszert, hogy nyeljen, tehát ezeket semmiképpen. Ha elmúlt, utána a házi orvossal azt megbeszélhetjük, általában maradék tünetek nélkül múlik ez el. Nem minden gyerekgyógyászati iskola egyértelműen hozza összefüggésbe az idegrendszer állapotával, hanem a szervezetnek egy olyan láz reakciója, ami akár csak egyszer nyilvánulhat meg gyerekkorban, és maradéktalanul eltűnik.
1: Egy gyerek belázasodik, viszont még nem szükséges 112-t hívni, akkor az egy jó ötlet, ahogy szokták mondani, hogy hideg víz alá tegyük a gyereket, hogy egy kicsit lehűtsük jobban?
2: A hideg víz alátevés, de a hideg víz, ez szobahőmérsékletű víz, tehát nem jéghideg víz. Bizonyos esetekben ez hasznos lehet. Úgy, ahogy a kánikulában egy túlmelegedett testet is, hogyha bemerítünk fürdőbe, akkor az jót tehet, tehát valamelyest csökkentheti a hőmérsékletét a testnek. Általában a gyerekes szülők, tehát a kisgyerekes szülők tudják azt, hogy addigi folyamatokban is milyen lázcsillapítót adtak. Az egy aranyszabály, hogy 18 éves korig aszpirint nem adunk. Tehát paracetamolt, illetve ibuprofent adhatunk a betegnek. Bocsánat, nem a reklám helye volt, de ez egy nagyon fontos információ, hogy aszpirin tartalmú, tehát szalicilsav tartalmú gyógyszert ne adjunk 18 éves korig. Utána már lehet, de utána már nem gyerek, hanem felnőtt az illető. És ezeket azért hangsúlyoznám, mert a gyerekgyógyászat egyik alap szabálya, hogy a gyerek nem kicsi felnőtt, hanem a gyereknek külön patológiája van, ezért fontos ez, úgyhogy a reklámért elnézést kérek. Tehát a megszokott lázcsillapítókkal, azokkal otthon nyugodtan bánhatunk, kisebb gyerekeknek végbél kúp formájában, tehát ez bármilyen formában már elérhető, vannak ilyen instant oldódó, nyelvre tehető tabletták, vannak folyadékok, amelyeket lehet adni, tehát a gyerek ezeket lehet, hogy már ismeri és beveszi minden további nélkül. De a tüneteket, a kísérő tüneteket értékelve azért a házi orvossal jó beszélni, mert megtörténik az, hogy egy egyszerű náthának indultunk, 2-3 nap alatt esetleg a beteg állapota javult, utána volt 2-3 nap tünetmentes, és mikor másodszor kezdődik, tehát ezek a kétfázisú betegségek, mikor másodszor kezdődik ez az egész tünet együttes, már sokkal súlyosabb. Magasabb lesz a láza a betegnek, és például egy addig nem produktív köhögés, tehát nem ürült semmi, hanem egy száraz köhögése volt a betegnek, nedvessé válik, produktívvá válik a köhögés, akkor mindenképpen egy bakteriális felülfertőződésre kell gondolni, tehát gyakorlatilag egy szövődmény következett be, aminek a kezelése már mást is feltételez, nem csak tüneti kezelést. De azt csak a házi orvos írhatja fel.
1: Honnan tudhatja egy szülő, hogy a gyermeknek csak egy enyhébb vírusos fertőzése, vagy csak egy kicsit kiszáradt a torka és azért köhög, vagy már influenzáról beszélgetünk, esetleg más komolyabb megbetegedésről, de inkább az influenzáról?
2: Az influenza az hirtelen, tehát jó általános állapotban hirtelen kezdődik, nagyon magas láza van, tehát egyenesen 38 fok fölé megy a láz, nagyon kifejezett izomfájdalmak és ízületi fájdalmak, és borzasztó rossz közérzet. Tehát ez az állapot mindenképpen arra hívja fel a figyelmet, hogy itt nem egy egyszerű kényeskedésről, illetve egy egyszerű légúti vírózisról van szó. Ami még ehhez járul, az a száraz ugató köhögés, úgy hallatszik, és a szülő azt tudja, hogy eddig nem így köhögött. és nagyon erős torokfájás. Ez a torokfájásra egyszer egy kis betegem azt mondta, hogy tudod, nekem úgy viszket a torkom belső bőre. Tehát egy olyan állapot, amit semmi nem csillapít. Mert ilyenkor próbálkozhatunk torokfertőtlenítővel, próbálkozhatunk hidegebb folyadékkal, egy-két kortyal, és az úgy megnyugtatja. De ebben az esetben ez nem hoz megnyugvást. Étvágytalan a beteg, jó, ennyi idő alatt mondjuk nem nagyon tud kialakulni, de látványos. Tehát az, hogy nem kér semmit, mindent visszautasít, amit addig szívesen fogyasztott, illetve hányás és hasmenés, ez főleg gyerekeknél, mert felnőtteknél az influenza esetében nem igazán jelentkezik, de gyerekeknél ez jelentkezhet. Na most ezt az állapotot nem igazán lehet vagy kell halogatni, hogy na majd holnap meglátom, hogy evoluál tovább, mert a kiszáradás veszélye jelentkezik. Kicsi gyerekek, tehát akár csecsemőknél mondjuk ritkább az influenza, de kisgyerekeknél már gyakrabban előfordul, a kiszáradás veszélye az óriási. És a kiszáradás szinte így tünetmentesen történik, és csak az eredményt látjuk. Az, hogy ha még olyan kicsi és mégis influenzás, a kutacs, tehát a feje lágya, az besüpped. Ez egy nagyon fontos jel. Anélkül, hogy valami más tünetet is produkálna. Nagyon száraz a betegnek a bőre. Nyálelválasztás megszűnik, szinte a könnyelválasztás is megszűnik. És megjelennek a légzési elégtelenségnek, illetve a légzési érintettségnek a tünetei. Zilálva veszi a beteg a levegőt. Ha megnézzük a pulzusát, akkor az nagyon gyors lehet, mikor már nagyon lassú, az már egy súlyosbodási fázist jelent. Tehát ebben az állapotban muszáj orvoshoz fordulni. Otthon hát nem minden szülő tudja a betegnek a torkát megnézni, de egyértelműen látszik, hogy a lágy szájpad, tehát a nyeldeklőn fölül, a lágy szájpad ilyen pontozottan piros, tehát ilyen pici kis pontocskák vannak rajta, és van egy éles vonal a lágy szájpad és a kemény szájpad között. Tehát ilyen tünetekkel ne tartsuk otthon, orvost kell hívni, vagy mentőt kell hívni, attól függ, hogy a nap melyik szakában történik, illetve a házi orvossal mit tudunk megbeszélni. Na most sok virózis vagy nátha esetében, ha magas láz is jelentkezik, tehát elérjük a 38 fokot, akkor ugye az első érzésünk az, hogy na, mindenképpen csökkentsük a lázat. A láz az egy nagyon fontos védőfunkciója a szervezetnek. Tehát az első, amivel védekezhet egy agresszor, jelesen a vírusok ellen, az, hogy lázat termel, olyan anyagok és olyan folyamatok játszódnak le, hogy a testhőmérséklete megemelkedik. Erre nagyon-nagyon fontos szerep jut a védekezésben. 38 fok fölött már a vírusok elpusztulnak, tehát gyakorlatilag a szervezet önmagát megmenti ezektől a betolakodó vírusoktól. Abban az esetben viszont, amikor ez a hőmérséklet emelkedés diszkomfortérzést ad a betegnek, látjuk rajta, hogy nincs jól. Az anyagcserében valami olyan elváltozás, például egy diabéteses betegnél, a vércukorszint elkezd ingadozni. Ezt azért mondom, mert akinek ilyen gyereke van, hát tudja mérni a vércukrát. Akkor ne szorítkozzunk arra, hogy na most még várunk egy picikét, és akkor pusztuljanak a vírusok, hanem éljünk a lázcsillapítás lehetőségével.
1: Gyakori helyzet, hogy a gyermekeknél csak enyhe orrfolyás van, de egyébként jól érzi magát. Ilyenkor feltétlenül otthon kell tartani a gyereket, vagy elküldhetik már óvodába vagy iskolába?
2: Nyilván, hogy még egészséges gyerek szüleje ugye fenntartja azt, hogy csak egészségesek legyenek a környezetben, de egy egyszerű nátha vírusfertőzésnél az első 2-3 napban a legfertőzőbb. Olyan 5-6 nap után már nem annyira, vagy van olyan eset, amikor egyáltalán, tehát már nem ürít vírust, hanem a tünetek még fent vannak a nyálkaártya gyulladása miatt, a köhögés az még egy ilyen kimenő köhögés, ami időnként köhinti el magát tulajdonképpen, tehát nem állandó jellegű, ilyenkor már nyugodtan lehetne iskolába, vagy közösségbe, akár óvodába, vagy közösségbe küldeni a gyereket. Sőt, abban az esetben, amikor már ennyire lecsökkentek a tünetek, de mondjuk még orrcseppel komfortosabban érzi magát, és a gyerek magát el tudja látni, tehát ő magának az orrcseppet adagolni tudja, önellátó olyan értelemben is, hogy ki tudja fújni az órát úgy, hogy a zsebkendőt jól tudja használni, akkor lehetne nyugodtan közösségbe engedni. A másik dolog az, hogy ilyenkor, hogyha megnyugvást jelent a többi szülőnek, akkor tehetünk rá egy maszkot. Csak a gyerekek között azért van egy ilyen, hogy na neked maszkod van, és nehogy ettől legyen az, hogy kiközösítik, vagy olyan megjegyzéseket tesznek esetleg rá, ami a gyereket bántja. De hogyha az előbb elmondottakkal mondjuk kiegyezünk, és a közösségben tanítónéni, óvonéni, aki van, ezt meg tudja oldani, és felül tudja vigyázni, akkor nyugodtan visszamehet. Mert annyi szabadságot egy szülő nem tud kivenni, amennyivel az utolsó tünet elmúlta után még egy napot is otthon tudja tartani. És nem azt mondom, hogy nem fertőző, mert ugye még jól esik neki esetleg az, hogy egy picikét pihenjen, vagy másképp étkezzen. Ez is egy fontos probléma, hogy mit ehet, és a közösségben ebből milyen problémák adódhatnak. De vissza lehet menni nyugodtan a közösségbe. Tehát ez nem akadály.
1: Mit tehetnek a szülők már iskolakezdés előtt, hogy megelőzzék igazából a fertőzéseket, amiket könnyebben el tudnak kapni a gyerekek?
2: Ugye mindig felmerül, hogy immunerősítő, hogy milyen immunerősítőt lehet kapni. Gyógyszerformában, ételformában, ételkiegészítőben, mert ugye különböző tejtermékekben jeleznek olyan anyagok, vagy jelzik azoknak az anyagoknak a jelenlétét, amelyek erősítik. Az nem így működik, hogy most erős lesz az immunrendszer, hanem az úgy működik, hogyha nem csak iskola kezdéskor koncentrálunk erre, hanem általában olyan az életvitelünk, hogy egészségesen táplálkozik az a gyerek, megfelelő módon pihen és megfelelő ideig pihen, illetve megfelelő ideig mozog. Ez megint egy olyan stressz a szülőnek, és egy olyan stressz a gyereknek, amit nem első nap fogunk észrevenni rajta, mert ha ő egészségesen táplálkozik, akkor az egészséges táplálkozáshoz hozzátartozik minden olyan anyag, amit a szervezet fel tud dolgozni. Zsírok, szénhidrátok, fehérjék, ásványi anyagok és vitaminok. Ezek benne vannak a táplálékban. Olyan esetben viszont, amikor már nagyobb bacska a gyerek, és valami miatt ő pont úgy dönt, hogy vegetáriánus vagy vegán lesz, akkor egy darabig terrorizálhatja ezzel a családot, hogy na most nekem így kell főzni, de anyuka, apuka azt mondja, hogy ha gyerekem így akarja, akkor csináljuk. Pedig egy serdülőkorban vagy növekedésben lévő gyerek az a legrosszabb, amit elkövethet magával, hogy a táplálékból kivonja azokat az anyagokat, amelyek a szervezet szempontjából rendkívül szükségesek. Ha mégsem tudjuk lebeszélni a gyereket arról, hogy vegán legyen, tehát hogy semmiféle állati eredetűt nem fogyaszt, akkor is a B12-t, a cinket és a D-vitamint azt feltétlenül pótolni kell. Tehát ezek olyan anyagok, amelyek a növényi eredetűekből nem jutnak be a szervezetbe. Tehát ezekre oda kell figyelni. Na most vannak a kisebb gyerekek, akik bekerülve a közösségbe, a szülők úgy döntenek, hogy zeneóra, tornaóra, külön nyelvóra, ilyen óra, olyan óra. Akkora stressz ez a gyereknek, ami stresszt a szervezet többféleképpen próbál feldolgozni. A legmérhetőbb feldolgozás az, hogy a mellékvese elkezdi nagyobb mértékben termelni a bizonyos kortizol nevű hormont, ami felborítja az anyagcserét. Ezek a gyerekek elkezdenek vagy hízni, vagy hogyha már a pajzsmirigy is károsodik, elkezdenek nagy mértékben fogyni, és a stressztől se nem tudnak jól aludni, se nem tudnak koncentrálni, és akkor még elvárjuk tőlük azt is, hogy egyenek. És egyék meg azt, amit az iskolába adnak mindenképpen, de ha nem eszi meg, akkor pakolunk nekik jó nagy dobozzal, hogy azt megegyék, és teljesen felborul a működésük. Tehát az az elvárás, ami a gyerekekkel szemben van, hogy mindent rögtön megcsinálni, az nem a hasznukat fogja szolgálni. Vannak szervezetek, amelyek könnyebben átvészelik ezt, de vannak nagyon sokan, hogy és a szülő mit lát? A gyerekem nem alszik jól, esetleg eddig szobatiszta volt, most éjszaka bepisil, az iskolában nem tud rendesen teljesíteni. Mindig elnézem azt, hogy a nagymamák ugye elmennek az iskola elé, leveszik róluk a nagy terhet a gyerekekről, és kezükben nyomnak egy jó nagy adag, akár ilyen chipseket vagy mindenfélét, mert hogy szegény gyerek el van fáradva. Biztos el van fáradva, persze, hogy el van fáradva, de várjuk meg azt a ritmust, amiben a szervezet is tud működni, mert én most megtömöm az iskolából kijövet azzal, amivel hazamegyek, nem tudja megenni, nem is ebédel, szóval ez egy teljes káosz lesz belőle, és a sok plusz óra az nem oda fog vezetni, hogy ezekből a gyerekekből feltétlenül mindenben a teljesítés maximumát fogják adni, hanem összezavarodnak. És abból lesz az a sok anyagcsere zavar, meg testkép zavar, meg mindenféle zavar.
1: Akkor van értelme plusz vitaminokkal, étrend kiegészítőkkel, úgymond felturbózni a gyermek immunrendszerét?
2: Nem tudjuk a vitaminokkal felturbózni, mert a vitaminoknak megvan, minden vitaminnak megvan a szerepe. Olyan esetben viszont, mert most már ezeket vérvizsgálatból, nem hogy most már, hanem már ez is hozzátartozik a vizsgálatokhoz, ki tudjuk mutatni. Vannak hiánybetegségek, amelyekben szükségesek ezek a kiegészítések, tehát hogy plusz vitamint kell adni, de nem feltétlenül minden nap. Vannak multivitaminok, amelyeket x ideig ajánl a kezelőorvos, illetve vannak kiemelt vitaminok, tehát a kiemelt vitaminok a B12, amit az előbb is mondtam, a D-vitamin, illetve az ásványi anyagok közül a vas és a kalcium. Tehát ezek azok, amelyekre oda lehet figyelni, mert mérhető és látható hiánybetegséget okoznak. Most annyi fajta és formájú vitamin van, hogy azért nagyon figyelni kell arra, hogy melyiket választjuk ki. Vannak a kis marslakocskák, vannak az ilyen-olyan gumivitaminok, amelyeknek viszont nagy a veszélye, hogy a gyerek kedveli, és bizony hozzáfér akkor is, amikor a szülő nem akarja, hogy hozzáférjen. Túladagolásnak is veszélyei vannak. Tehát a kiegészítőket is csak orvosi ajánlásra. Mert vannak akár egy vesebeteg gyerek, vagy egy valamilyen vele született anyagcsere zavarban szenvedő betegnek, időnként szüksége lehet a betegsége kompenzálásában, tehát hogy szinten tartsuk a betegséget.
1: A kézmosás mellett milyen egyszerű, hétköznapi, higiéniai szabályokat érdemes megtanítani a gyermeknek, például a köhögésnél, ugye az orrfújásnál, hogy jobban figyeljen magára, és persze a környezetben lévőkre is.
2: Ez egy nagyon fontos szempont, hogy úgy kell a gyereket megtanítani, hogy te magadat is véded, és a környezetedet is, tehát figyelj arra, hogy ki van melletted. Most a kézmosást ugye a COVID-járvány idején azt az emberiségbe súlykolták, mondhatom így, de gyereknek azt meg kell tanítani, hogy miért kell szappannal mosni, hogy inkább folyékony szappant használjunk. Akkor, ha hazaér a gyerek, akkor mielőtt valamihez is hozzányúl, tehát levetközik, átöltözik, kezet mos. Tehát először azokat az utcai ruhákat, vagy iskolai ruhákat vesse le, a cipőjét vesse le, és mikor már minden megvan, azután mosson kezet. Ha mosdót használta, akkor mosson kezet mindenképpen. A szemét ne vakargassa, tehát a szemét nincs miért foglalkozzon vele. Az orrát ne piszkálja. A szájába ne tegye a kezét. Tehát a kisebb gyerekekre mondjuk oda kell úgy figyelni, hogy megakadályozni őket ebbe, a nagyobbakat csak megértik, hogy működik ez. A maszk viselésére, mert azért csak rá lehet venni, hogyha olyan állapotban van. Jó, ennek van az extrém változata, hogy mikor a gyereknek tényleg akár egy olyan kezelésen esett át, vagy transzplantált gyerek, tehát akkor mindenképpen kell viselje a maszkot. És hogy ez nem csak arra vonatkozik, hogy magát megvédje, hanem a környezetét. Na most azzal, hogy hogyan tüsszögünk, és hogyan köhögünk, hát erre is sok változat van, és ajánlás. Az ideális az lenne, hogyha egy papírzsebkendőbe, tehát mindenképpen papírzsebkendőt használjunk. Papírzsebkendőbe köhögünk, illetve tüsszögünk, és ezt a papírzsebkendőt utána megfelelő helyre dobjuk el, tehát hogy zárt konténerbe dobjuk. Hát ez van, mikor lehetséges, van, mikor nem, de hogy eleve tudja a gyerek, hogy erről van szó. Papírzsebkendőt, ha olyan állapotban van, pakoljunk neki eleget egy napra, hogy ne kelljen őrizgesse a kis vírusokat a zsebében. De hát az iskolában is vannak ilyen játékos oktatások, hogy melyik gyereknek milyen szerep jut abban, hogy tisztán tartsuk az osztálytermet, megvédjük a gyerekeket a bacillusoktól, meg a vírusoktól, mert a gyereknek, ha azt mondom, hogy vírus, nem biztos, hogy érti, de a bacillus az, ami fertőzhet, és akkor így érti. Tehát ezeket mind jó megtanítani neki, vagy hogy tisztán tartsa akár a az írószereit, vagy a könyveit, füzeteit, játékait tartsa tisztán, és lehet nekik ilyen programokat szervezni, hogy na, most megtakarítjuk, úgy, ahogy anya megtakarítja a cipődet, mikor kisebb vagy, utána együtt megtakarítjuk, a játékokat megtakarítjuk, és szépen sorba tesszük. Kimossuk a plüssöket azért, mert hát nekik is kell egy kis fürdő, tehát lehet módszereket találni.
0: A mai látogató egészség és életmód magazinunkban dr. Bakos Katalinnal beszélgettünk az iskolakezdéssel összefüggő betegségekről. Megköszönöm figyelmüket, és köszönöm, hogy velem tartottak az elmúlt fél órában. Ungvári Szendit hallották.
3: Látogató. Beszélgetések hitről, betegségről, gyógyulásról és olyan élethelyzetekről, amelyek mindenkit érinthetnek. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös egészség- és életmód magazinját hallották.

0: hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Őrizetbe vették Colin Georgescu-t. Ismertette prioritásait a kormányfőjelölt. Megszavazta a szenátus a kötelező iskolai egyenruhát. Három erdélyi művész vehette át Budapesten a színi kritikusok díját. Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron, most pedig következzenek a részletek. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség, vagyis a DIKOT, ügyészei tegnap 24 órára őrizetbe vették. Colin Georgescu volt államfőjelöltet abban az ügyben, amelyben egy üzletember megkárosításával gyanúsítják, közölte az Agence France. Ugyanebben az ügyben Colin Georgescu mellett Ionel Rusen üzletembert is őrizetbe vették. Mindkettőjüket a bukaresti központi fogdába szállították, kedden pedig, vagyis ma, a bukaresti törvényszék elé állítják őket azzal az ügyészi indítvánnyal, hogy 30 napra helyezzék őket előzetes letartóztatásba. Rezván Leu megerősítette, hogy a Georgescu-t érintő nyomozás az általa 2024. januárjában tett büntető feljelentés alapján indult. Értesülések szerint Leu egy közös ismerősük Ion Negoescu révén került kapcsolatba Georgescu-val, aki egy nemes fémkereskedelemmel kapcsolatos üzleti lehetőséget ajánlott neki. A vállalkozáshoz szükséges hitelkeret megszerzése érdekében Georgescu állítólag Ionel Rusenhez irányította Leut, aki bemutatta neki Massimiliano Arena olasz állampolgárt, egy svájci bank képviselőjeként. A hitel folyósításának feltételeként Leutól összesen 1,1 millió euró garancia befizetését kérték. A hitelt végül nem kapta meg, a pénzét pedig nem fizették vissza. Az ügyészségi információk szerint az összegből 100 000 eurót Georgescu elnökválasztási kampányának finanszírozására szántak. A kormányalakítással megbízott Siegfried Murashan szerint olyan kormányzati prioritásai vannak, amelyekkel célja a hosszú távú fenntarthatóság és az emberek életminőségének javulása. A Nemzeti Liberális Párt európai parlamenti képviselője Facebook oldalán ismertette készülőfélben lévő kormányprogramja főbb támpontjait, amelyek tartalmazzák a korábbi koalíciós kabinet reformterveit, nevezetesen az állami vállalatok megformálását, vagy éppen a közpénzek felelős felhasználását. A kormányzati prioritások sorában említette, hogy az állami vállalatok az emberek javát szolgálják, nem pedig a pártszínek úrák finanszírozására emészik fel a Románia pénzét. Olyan erős és hatékony közigazgatást akar, amely európai színvonalú közszolgáltatást biztosít, ugyanakkor kiszámítható professzionális kormányzást is, amely egyértelmű szabályokon alapul, anélkül, hogy azok a pártérdekek szerint változnának. Újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a romániai közoktatásban, miután a szenátus tegnap elfogadta az erre vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabályt 89 igennel, 18 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. A kezdeményezés a 2023/198-as számú közoktatási törvényt módosítja és egészíti ki. Az új rendelkezés értelmében a diákok kötelesek lesznek az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egyenruhában megjelenni az órákon, tájékoztatott az Agence France hírügynökség. Az egyenruhák modelljét, műszaki szabványait és elemeit az egyes iskolák igazgató tanácsa határozza meg, a szülői munkaközösség jóváhagyásával. Az oktatási intézmények az elfogadott egyenruhán kívül nem írhatnak elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt a diákoknak, kivéve az iskola nevét tartalmazó kitűzőt. Az egyenruhák beszerzését ingyenessé tehetik, vagy támogatásban részesíthetik, a költségeket pedig a megyei és helyi tanácsok költségvetéséből, valamint vissza nem térítendő külső forrásokból is finanszírozhatják. az ingyenességet vagy a támogatás mértékét, az egyszülős, illetve az egy-két vagy több gyermekes családok bruttó adóköteles jövedelme alapján határozzák meg. A Színházi Kritikusok Céhe 47. alkalommal adta át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 jelölt várhatta a szeptember 20-ai díjátadót. A legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést Kónya Ütő Bence kapta a Rinocéroszok című produkcióból nyújtott alakításáért. Az előadás a Gyágyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsi Szent Györgyi Tamási Áron Színház közös produkciója, Bocsárdi László rendezésében. A Szatmár Németi Észak Színház Haraggyörgy társulatának színművésze Moldován Blanka kapta a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést a Bocsárdi László által rendezett Sopró Suttogás a Sötétben című produkcióban nyújtott alakításáért. A legjobb színházi zenéért járó elismerést Bocsárdi Magor kapta zeneszerzőként a Budapesti Radnóti Színház Erdőszellem című produkciójának zenéjéért. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,45-baniba kerül.
0: Időjárás jelentés.
1: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A délelőtti és délutáni órákra esőt jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Ecse Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkez.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

tiszta szívből, önként adakoztak az Úrnak. Krónikák első könyve, 29. fejezet, 9. verse. 29. fejezet, 9. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Agnus Rádióval.
1: Reklám. Egy könyvet is lehet követni, lájkolni vagy megosztani. Csatlakozz a hálózathoz. Olvas.
2: Reklám.
3: Szeret sütni, főzni? Szívesen kipróbálna új ételeket?
4: Hangolódjon a 88,3 MHz-re hétfőtől szombatig 6 óra 45 perckor.
3: Újabbnál újabb ötletekkel csalogatjuk Önöket reggel is rádió közelben.
4: Mi segítünk a receptes füzetet kibővíteni.
3: Kukta.
5: Kukta.
3: A mindennapi legfinomabb kenyerek rovata.
6: Sok kicsi sokra megy. Támogassa Ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett pershelyekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis pershelyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az Ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az Ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott!

0: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztyén élet rovatunk tartalmából. Isten üzenete a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30-tól 34-ig terjedő versei alapján szól hozzánk Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően pedig keresztény híreinket követhetik figyelemmel. Keresztény híreink után pedig az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent Új Szövetségi Fogalmi Szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész második részlete következik, felolvassa Fájsmit Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség, Fábián Gerő Marian vagyok, református beosztott lelkész Csengerből. Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 11. fejezetének 30. versétől a 34. verséig. Eképpen. Hitáltal omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat 7 napon át. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő, az engedetlenekkel együtt, amikor a kémeket békességgel befogadta. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Ezek hitáltal országokat győztek le, igazságot szolgáltattak, ígéreteket nyertek el, oroszlánok száját tömték be, tűz erejét oltották ki, kard élétől menekültek meg, betegségből épültek fel, háborúban lettek hősökké, idegenek seregeit futamították meg. Kedves testvérek! Ha meghalljuk azt a szót, hogy hős, a legtöbbünknek azonnal a mozifilmek tökéletes, sebezhetetlen karakterei ugranak be. Azok, akiknek még a frizurájuk is tökéletes marad a legnagyobb robbanás közepette is. De vajon milyenek a valódi hősök? A Biblia a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében teljesen másként mutatja be őket. Az igében említett emberek nem voltak szuperhősök. Pont olyan húsvér emberek voltak, mint ön vagy én a 21. század rohanásában. Tele kétségek,

elrontott döntésekkel és sokszor bénító félelemmel. Mégis az ő történetük sorsfordító titkot rejt a mi mindennapi küzdelmeinkhez. Mit tanít ma az igéből nekünk az Úristen? Három gondolatra figyeljünk ma. Az első az, hogy mi van akkor, ha az ember nehézségei, gondjai nem azonnal oldódnak meg. A bibliai leírás Jerikó falainak leomlásával indít. A stratégia az volt, hogy 7 napig kellett körbe-körbe sétálni a falak körül. Képzeljük el ezt a mai világban, amikor szembe jön egy hatalmas akadály, egy látszólag megoldhatatlan családi konfliktus, egy munkahelyi, megélhetési krízis, vagy egy elhúzódó betegség. Mi azonnali eredményt akarunk. Azonnal szeretnénk válaszokat. Azonnal óhajtjuk a helyzet megoldását. Azonban hányszor bebizonyosodik, hogy az ember gondolata mennyire nem hasonlít az Istenére. Az atya módszere sokszor a kitartásra nevelés. A 7 napos séta a csendes, mindennapi hűség szimbóluma. Amikor az ember végzi a dolgát, amikor becsületes marad, amikor még nem látja a változást, de tisztességesen élve megy tovább. A hit a 21. században nem hangos látszattevékenység, hanem a kitartó, mindennapi lépések sorozata. Konkrét, bátor cselekedetek. Mert a falak sem az első napon dőltek le, hanem a 7. Az ige második üzenete közelebb áll hozzánk, mint hinnénk. Isten nem a tökéletességünket keresi. A Biblia olyan neveket sorol fel itt, mint Gedeon, Sámson vagy Ráháb. Ha fellapozzuk a történetüket, megdöbbenünk. Gedeon kis hitű volt, folyton bizonyítékokat követelt. Sámsonnak komoly indulatkezelési és erkölcsi problémái voltak. Ráháb pedig egy zűrös, pogány múltú nő volt. Isten mégis beírta őket az ő terveibe. Küzdöttek emberi gyengeségekkel, kételyekkel, hitük mégis alkalmassá tette őket Isten terveire. Mit jelent az, hogy Isten nem a tökéletességet keresi? Mit jelent a közösségi média korában, ahol mindenki csak a legtökéletesebb arcát, a retusált énjét mutatja? Azt jelenti, hogy Isten nem a hibátlan múltunkra kíváncsi, hanem a jelenünk bizalmára, hitére. Nem kell tökéletesnek lennünk ahhoz, hogy Isten valami hatalmasat tegyen rajtunk keresztül, munkahelyen, családban, barátok között. A hit az a csatorna, ahol a mi emberi tökéletlenségünk találkozik az ő tökéletes erejével. Az ige harmadik üzenete pedig egyenesen dacol a mai korszellemmel. Ez az erőtlenségből fakadó erő. Az igében hallottunk megmenekülésről, betegségből való felépülésről, és milyen szép gondolatok ezek. Felerősödni, gyengeségből erőt nyerni, talpra állni, buzdító. A világ azt súlykolja belénk, mutasd magad erősnek, magabiztosnak, függetlennek, és gondosan titkold el gondjaidat. A Biblia szerint viszont az igazi erő ott kezdődik, amikor elmerjük ismerni a korlátainkat. Amikor kimerjük mondani, Uram, elfáradtam. A saját erőmből ez a dolog egyszerűen nem megy. Ebben a pillanatban a hit átveszi az irányítást. A hit ugyanis nem azt jelenti, hogy bízom a saját zseniális képességeimben, hanem azt, hogy tudom. Istennek akkor is terve van, amikor nekem már teljesen elfogytak az ötleteim. Urunk hitáltal a legkiszolgáltatottabb helyzetből is képes győzelmet formálni. Kedves testvérek, modern életünk tele van láthatatlan háborúkkal, napjainkban stresszel, kiégéssel, magánnyal, bizonytalansággal harcolunk. A zsidókhoz írt levél mai napi üzenete azonban az, hogy ne az akadályok méretét nézzük,
ne a korlátokat tekintsük és saját gyengeségünkön keseregjünk. Merjünk bízni abban az Istenben, aki a legkisebb, leghétköznapibb hűségből is képes győzelmet formálni. Isten kezében a mi gyengeségünk is erővé válhat. Legyen így. Amen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, mert a mai nap is a te igéd lehet a mi életünk ereje. Segíts küzdenünk a gyengeségeinkkel, kételjeinkkel. Adj nekünk türelmet, kérünk elviselni, olykor saját magunkat, és küzdeni, kitartani. Vezess minket utadon, és magad légy az út. Amen.

Isten üzenete az elmúlt percekben Fábián Gelő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül szólt hozzánk. Műsorunk folytatásában hallgassák meg keresztény híreinket. Híreink röviden. Éves országos szakmai tanácskozást tartott a Református Szeretetszolgálat, az egyházi intézményhálózat és a diakónia aktuális feladatairól. Újabb mérföldkőhöz érkezett a gyülekezet építő fészekrakás program Ajtonyban. 20. jubileumát ünnepelte a diakónia Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete, amely alkalomból új étkezdét és támogatási programokat adtak át. Nemzetközi statisztikák és jogvédő jelentések szerint világszerte továbbra is több százmillió keresztény szenved el súlyos hitbeli diszkriminációt és üldöztetést. Döbbenetes adatok láttak napvilágot Nigériából, ahol a fegyveres milíciák támadásai következtében ezével gyilkolják vagy rabolják el a keresztény hívőket. És most következzenek híreink részletesen. A Magyarországi Református Szeretetszolgálat 2026. szeptember közepén rendezte meg éves országos szakmai tanácskozását, amelyen az egyházi hálózatban dolgozó szakemberek és lelkipásztorok vettek részt. Az esemény elsődleges célja az volt, hogy áttekintsék a szociális és a gyermekvédelmi intézmények előtt álló idei aktuális feladatokat. A találkozón részletesen elemezték a diakóniai ellátás hatékonyságának növelését, valamint a fenntarthatóság kérdésköreit. Kiemelt figyelmet kapott a rászorulók támogatása, amely a Református Egyház szociális küldetésének egyik alappillére. A résztvevő szakemberek műhelybeszélgetéseken osztották meg egymással a mindennapi munkaterületen szerzett tapasztalatokat. Szó esett az idősellátás, fogyatékkal élők gondozása, valamint a hátrányos helyzetű családok felkarolása terén mutatkozó kihívásokról is. A tanácskozás keretében elhangzott, hogy a szeretett intézmények hálózata folyamatos fejlesztésre szorul a változó társadalmi igények miatt. A lelkipásztorok és intézményvezetők megerősítették elkötelezettségüket a magas színvonalú szakmai és lelki segítségnyújtás mellett. A rendezvény zárásaként megfogalmazták a következő időszak stratégiai célkitűzéseit, amelyek összefogását és az intézmény együttműködés erősítését szolgálják. Újabb mérföldkő az ajtóni gyülekezetépítésben. Letelepedési lehetőség fiatal családoknak. Jelentős közösségi és egyházi esemény zajlott a kolozsmegyeri Ajtonban, ahol az Erdélyi Református Egyházkerület szervezésében 22 fiatal család kapott letelepedési lehetőséget a templom és a helyi közösség támogatásával. Az eseményen részt vett és ünnepi igehirdetést mondott dr. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. Aki a Józsué könyvéből vett igerésszel nyitotta meg az alkalmat. A püspök hangsúlyozta, hogy a gyülekezet építés nem csupán épületek felhúzását jelenti, hanem azt is, hogy otthont és jövőt biztosítsanak a fiatal nemzedéknek a szülőföldjükön. Kiemelte, ahol most állunk, majd játszótér lesz, ahol gyerekek kacagásától lesz hangos minden, az ajtóni közösség pedig nyitva áll mindazok előtt, akik értik és látják az általa megálmodott jövőt. A program célja, hogy megállítsa a szorványosodást és a fiatal családok számára biztos megélhetést, valamint erős közösségi hátteret nyújtson. A mérföldkőt jelképező emléktáblát maga az egyházi vezető leplezte le a nagyszabású fészekrakó projekt keretében. Az egyházi vezetők és a helyi presbitérium bíznak abban, hogy ez a kezdeményezés követendő mintaként szolgál majd más erdélyi református gyülekezetek számára is. A 20. jubileumát ünnepelte a diakónia a Marosvásárhelyi és Szászrégeni fiók szervezete.
2026. szeptember elejé erdélyi egyházi hír, hogy ünnepélyes keretek között emlékezett meg fennállásának 20. évfordulójáról a Diakónia Marosvásárhelyi Szászégeni Fiók Szervezete. Az évfordulós esemény sorozaton, a sajtótájékoztatón jelen volt és beszédet mondott Kató Béla, az erdélyi református egyházkerület volt püspöke is, aki a szervezet két évtizedes gyümölcsöző szolgálatát méltatta. A volt püspök hangsúlyozta az intézmény hitben és cselekvő szeretetben gyökerező munkáját kiemelve, mindeddig megsegített minket az Úr. Hozzátéve ebben a mondatban benne van mindaz, ami az elmúlt 20 évben a diakóniai szolgálatot és a rászorulók felkarolását jellemezte a térségben. Az ünnepség részeként átadták a felújított és bővített új diakónia bisztót is, amely a jövőben nem csak diákok számára biztosít kedvezményes étkezést, hanem a rászoruló közösségi rétegek támogatását is hatékonyabban szolgálja. A Marosvásárhelyen megvalósult fejlesztés és a két évtizedes jubileum ismét rávilágított arra, hogy az egyházi szociális háló milyen elengedhetetlen támasza a helyi magyar közösségeknek. A résztvevők hálát adtak az eddig elért eredményekért, és bizakodással tekintenek a jövőbeli diakóniai feladatok elé. Súlyos helyzetben a globális kereszténység nemzetközi jogvédő jelentések szerint. A nemzetközi jogvédő szervezetek és segélyszervezetek friss összesítései arra hívják fel a figyelmet, hogy a világ számos pontján továbbra is drasztikus mértékben fenyegetik a keresztény közösségeket. A statisztikák szerint több tízmillió hívő szembesül mindennapos diszkriminációval, kirekesztéssel, vagy nyílt fizikai erőszakkal a hite miatt. Különösen aggasztó tendenciaként említik a jelentések, hogy a migrációs útvonalak és menekültügyi programok szigorodása miatt a legveszélyezettebb térségekből elmenekülni kényszerülő keresztények számára alig maradtak biztonságos fogadóhelyek. A nemzetközi fórumokon sorra szólalnak fel az egyházi vezetők, sürgetve a kormányokat a vallásszabadság tiszteletben tartására és a diszkriminatív törvények felszámolására. Az emberjogi szervezetek hangsúlyozzák, hogy a nemzetközi közösség hallgatása bátorítja az elkövetőket, ezért elengedhetetlen a folyamatos figyelemfelkeltés és a humanitárius segítségnyújtás. A helyi egyházak hősiességül tesznek bizonyságot, amikor a legnehezebb körülmények között is fenntartják az istentiszteleteket és a közösségi életet. Az imádság és a szolidaritás globális hálózatai nélkülözhetetlenek a szenvedő testvérek támogatásához. Drámai adatok Nigériából. Ezrek esnek áldozatul a vallási indítatású erőszaknak. Döbbenetes adatok láttak napvilágot Nigériából, ahol a helyi civil szervezetek és a nemzetközi megfigyelők összesítése szerint csak az év első 8 hónapjában több mint 3000 keresztényt öltek meg, és ugyancsak ezzével raboltak el embereket a fegyveres milíciák támadásaiban. Az ország középső és északnyugati tartományaiban fegyveres csoportok rendszeresen rohanják le a békés keresztény falvakat, felégetve a lakóházakat, templomokat és a megművelésre várott termőföldeket. A brutális erőszak hullám miatt emberek százai kényszerülnek elmenekülni otthonukból, hatalmas humanitárius válságot és menekült áradatot előidézve a vallási alapú üldözés mellett a földekért folytatott harcok és a terrorizmus is súlyosbítja a helyzetet. Ezek következtében a keresztény közösségek egzisztenciális veszélybe kerültek. Az ENSZ szakértői és a jogvédők arra figyelmeztetnek, hogy ha a nemzetközi közösség nem lép fel határozottabban, a térségben évszázadok óta virágzó keresztény jelenlét teljesen felszámolódhat. A helyszínen dolgozó segélyszervezetek mindent megtesznek az éhező, trauma áldozatául esett családok ellátásáért. Sürgős élelmiszer és lakhatási támogatást nyújtva a nincsteleneknek. Híreinket a református.hu, az Erdélyi Református Egyházkerület hivatalos oldala református.ro,
valamint az Open Doors és a Zenit nemzetközi hírportálok segítségével szerkesztettük. Az elmúlt percekben keresztény híreinket hallották.

Műsorunk hátra levő részében az Evangéliumi Könyvkiadó kiadásában megjelent új szövetségi fogalmi szótár című könyvből Krisztus keresztje című rész második részlete következik. Felolvassa rádiónk önkéntes munkatársa Fejschmidt Mária.

Krisztus keresztje. Második részlet. Krisztus keresztje egyúttal áttörés az emberre nehezedő, isteni végzeten is. Mert a bűnös ember fölött, ott fenn úgy végzett Isten, hogy a sötétség hatalmának ellenállhatatlan befolyása alatt álljon, és ha ez nem isteni végzet lenne, nem is történhetnék meg. Máté evangéliuma 18. részének 34-től 35-ig terjedő verseiből így szól az íge, a gonosz szolga példázatából. És ura haragjában átadta őt, hogy kínozzák, amíg meg nem fizeti neki az egész tartozását. Így tesz majd az én mennyei atyám is veletek, ha szívetekből meg nem bocsátotok, mindenki az ő testvérének. A Róma beliekhez írt levél első részének 24-től 26-ig terjedő verseiből pedig így szól az íge, ezért kiszolgáltatta őket Isten szívük vágyaiban a tisztátalanságnak, hogy meggyalázzák egymás testét. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel, és a teremtményt imádták és szolgálták a teremtő helyett, aki áldott mindörökké. Krisztus, aki minden bűntől mentesnek tudja magát, mégis magára veszi embertársai vétkeit, s azok súlyát annyira érzi, ahogyan csak a saját bűne tud az emberre ránehezedni. Már a bemerítkezésében is megmutatkozik ez. A bűnbánatnak ezt a kifejezését népe hatalmasan reá nehezedő nyomorúsága miatt vállalja. Azt mondja, így illik nekünk. Éppen a bemerítkezésnél volt Jánosnak az a benyomása, hogy az emberiség bűne Krisztust terheli. Erről szólnak János evangéliuma első részének 29-től 36-ig terjedő versei. Az áttöréshez vezető út a teljes engedelmesség. A közvetlenül küszöbön álló ítélet az emberiség bűnén, a Gecsemáné kertjében porba sújtja Jézust. Kezdetben visszariad attól, hogy az eseményeknek idáig kell eljutniuk. Minthogy azonban így kell történnie, még ettől sem vonakodik, és belemegy ebbe a sötétségbe, és alázuhan az Istentől elhagyatottság utolsó szakadékába is. Mindebben az ellenkezés nélküli engedelmesség útját járja, és nem kérdezi, hogy mi látszik kedvezőnek, vagy minek vannak jó kilátásai, hanem egyedül csak azt, hogyan vezeti őt az Atya. Minden egyéni meggondolás, ellenállás és nyomorúság ellenére szilárdan kitart az isteni vezetés mellett. Krisztus még ott is, ahol megpecsételtnek látszik, hogy útja menthetetlenül a mélységben végződik, megmarad abban, hogy az Atya, aki neki ezt az útat mutatta, éppen ezen az úton vezeti majd győzelemre. Még a Seolban is hisz Istenben, és bár az emberiség ördögi arcával fordul feléje, mégis hisz annak isteni rendeltetésében. Gyilkosait nem engedi a pusztulás nyitott szakadékába zuhanni, hanem remél és imádkozik értük. Így akad mégis valaki az emberek közt, aki akkor is hű a hitben és szeretetben, amikor mindenki más csődöt mondott. Ez az egyetlen bátor valaki széttöri az isteni végzett korlátait, és újra Isten közvetlen közelébe hatol. Egyáltalán csak azért létezik keresztül törés, mert volt az emberiségből egy valaki, aki áttört a legmélyebb sötétségen.
Rés támad így az emberi életet körülvevő sötétség hatalmain. Újra szabad az út az atyához. Krisztus ezt így fejezi ki Márk evangéliuma 10. részének 45. versében, amivel mindenki adós maradt, azt megfizette valaki, s ezáltal az adósok börtönének ajtaja mindenki számára kinyílt. Helyre állt a kapcsolat a mennyei világgal. Krisztus keresztje meghozza az Istennel való megbékélést, amint azt Pál apostol Efézus beliekhez írt levele 2. részének 16. versében olvassuk. Működése alatt egyes esetekben már sokszor áttörte Krisztus az Istentől eltávolodott emberiség korlátait. Kereszthalála áttörés volt a fogságból az atyai házba. Figyelemre méltó, hogy az apostolok sohasem választják el Krisztus keresztjét, a megfeszített és feltámadott Krisztus személyétől. Nem a megváltás helyes tanát hirdetik, hanem a jelen való megváltót. Ahol Krisztus nincs jelen, ott Krisztus keresztje sem képes hatni.

Az evangéliumi könyvkiadó kiadásában megjelent újszövetségi fogalmi szótár című könyvből a Krisztus keresztje című rész második részletét felolvasta Fejschmidt Mária, rádiónk önkéntes munkatársa. Ezzel elérkeztünk keresztény életrovatunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

0: Hírek.
1: Önök rádiónk híreit hallják. Híreink először címszavakban. Táncos Barna a növénytermesztők támogatásáról tárgyalt. Megszavazta a szenátus a kötelező iskolai egyenruhát. Extra pihenőszabadság járhat a gyermeküket egyedül nevelő munkavállalóknak. Három erdélyi művész vehette át Budapesten a Színi Kritikusok díját. Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma többnyire felhős, esős időre számíthatunk, most pedig következzenek a részletek. Egyeztetett tegnap Táncos Barna ügyvívő mezőgazdasági miniszter a romániai gazdák és a professzionális feldolgozók fórumának küldöttségével. A tárca vezető a megbeszélés követően felidézte, hogy az agrárium különböző érdekképviseleti szervezeteivel az elmúlt időszakban több száz megbeszélést tartott, így különösen fontosnak tartotta, hogy a szántóföldi növénytermesztő képviselőivel is közvetlen párbeszédet alakítsanak ki. Táncos Barna közösségi oldalán közzétett bejegyzésében gratulált a szervezet szakmai hozzáállásához, egyúttal köszönetet mondott a romániai gazdák és professzionális feldolgozók fórumának képviselőinek miatt, hogy elismerték a szaktárca által az elmúlt hónapokban elért eredményeket. Mint fogalmazott, az ágazat számára elengedhetetlen támogatás intézkedések bevezetését az ügyvívő kormány jogilag és intézményileg korlátozott mozgástere kényszerűen lelassította, ám a kitűzött célok megvalósítása folyamatos. A szenátus tegnapi ülésén kezdeményt szavazott meg az egyszülős családoknak. A felsőház elfogadta a munkatörvénykönyv 147-es cikkejének módosítására vonatkozó törvényjavaslatot, amely legalább három munkanapnyi pótszabadságot biztosít a gyermeküket egyedül nevelő alkalmazottak számára. A döntés 86 igen szavazattal és 22 tartózkodás mellett fogadta el a parlament felsőháza, számol be az Agile Press hírügynökség. A kezdeményezést a PESZEDE, az RMDSZ és az USZERE parlamenti képviselőinek egy csoportja nyújtotta be. Az indoklás szerint a jogszabály módosítás nem kivételezést jelent, hanem a meglévő tényleges egyenlőtlenségek elismerését.

0: terhelését, valamint azok többletterhek ellensúlyozását, amelyeket a gyermekét egyedül nevelő szülő kénytelen kizárólagosan vállalni. Újra kötelezővé válhat az iskolai egyenruha a romániai közoktatásban, miután a szenátus tegnap elfogadta az erre vonatkozó törvénytervezetet. A jogszabályt 89 igennel, 18 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett fogadta el a felsőház. A kezdeményezés a 2023/198-as számú közoktatási törvényt módosítja és egészíti ki. Az új rendelkezés értelmében a diákok kötelesek lesznek az oktatási intézmény szabályzatának megfelelő egyenruhában megjelenni az órákon, tájékoztatott az Agile Press hírügynökség. Az egyenruhák modelljét, műszaki szabványait és elemeit az egyes iskolák igazgató tanácsa határozza meg, a szülői munkaközösség jóváhagyásával. Az oktatási intézmények az elfogadott egyenruhán kívül nem írhatnak elő más ruhadarabot vagy kiegészítőt a diákoknak, kivéve az iskola nevét tartalmazó kitűzőt. Az egyenruhák beszerzését ingyenessé tehetik, vagy támogatásban részesíthetik, a költségeket pedig a megyei és helyi tanácsok költségvetéséből, valamint vissza nem térítendő külső forrásokból is finanszírozhatják. Az ingyenességet vagy a támogatás mértékét az egyszülős, illetve az egy-két vagy több gyermekes családok bruttó adóköteles jövedelme alapján határozzák meg. A Színházi Kritikusok céhe 47. alkalommal adta át a Színi Kritikusok díját, amellyel a 2025-2026-os évad kiemelkedő színházi teljesítményeit ismerik el. 14 kategóriában 3-3 jelölt várhatta a szeptember 20-ai díjátadót. A legjobb férfi főszereplőnek járó elismerést Kónyaütő Bence kapta a Rinocéroszok című produkcióból nyújtott alakításáért. Az előadás Adjágyó Szent Miklósi Figura Stúdió Színház és a Sepsi Szent Györgyi Tamási Áron Színház közös produkciója Bocsárdi László rendezésében. A Szatmárnémeti Észak Színház Haraggyörgy társulatának színművésze Moldován Blanka kapta a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést a Bocsárdi László által rendezett Sopró Suttogás a Sötétben című produkcióban nyújtott alakításáért. A legjobb színházi zenéért járó elismerést Bocsárdi Magor kapta zeneszerzőként a Budapesti Radnóti Színház Erdőszellem című produkciójának zenéjéért. A Román Nemzeti Bank délig érvényes valutárfolyama szerint 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,45-baniba kerül.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint ma többnyire felhős időre számíthatunk Kolozsváron. A délelőtti és délutáni órákra esőt jósolnak. A napcsúcs hőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 6 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 8 fokot mérnek. Híreinkhez az Agile Press hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkesz.com előrejelzés alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

tiszta szívből önként adakoztak az Úrnak. Krónikák első könyve, 29. fejezet, 9. verse.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponyfát, spektákulum.
2: Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
3: A helyi gazdaság támogatásáért vásárolj tudatosan helyi termékeket és szolgáltatásokat.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy rádiónk stúdiójában a Konstanca utca 1-3 szám alatt.

0: Pop, rock, alternatív, jazz. Félórányi betekintés a könnyű zene világába Bíró Hunorral. Így zenél a világ, így muzsikál Erdély.
1: Fülbe jó, az Ágnus Rádió könnyű zenei műsora szombatonként 13 óra 30 perckor.
2: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
3: www.agnusradio.ru
2: Közösségünk honlapja.
4: Az önadománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.

Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Ágnus Rádió hallgatóit szeptember 22-én kedd déli magazin műsorunkban Marcus Aurelius római császár gondolatával. Az a boldog, aki minden nap, s a nap bármely pillanatában megértőn fogadja sorsát, és lelke értékes hajlamai szerint alakítja életét. A mikrofonnál Janicskó Mihály Noémi. Most pedig nézzük, hogy mire számíthatnak mai déli műsorunkban. Hamarosan az áhítat csendül fel, majd kalendáriumot lapozunk, és az ünnepelteket köszöntjük. 12 óra 30 perckor aranyszalagtárunkból válogatunk. A 2009. szeptember 23-ai keresztény életműsorunkat hallgatjuk újra. 13 órakor híreket mondunk, 13 óra 15 perckor pedig mesekosár rovatunkkal jelentkezünk. A Szamárrá változott barát című népmese után hangos könyvtár rovatunk következik. Tamási Áron Ábel az országban című regényének harmadik fejezetét olvassuk tovább. 14 órakor ismét hírek következnek, 14 óra 15 perckor pedig versrovatunkat sugározzuk József Attila Emberek című költeményét, 14 óra 20 perctől pedig keresztény élet felekezetközi rovatunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád munkatársunk. Ezt ajánljuk hallgatóinknak a következő közel 3 órára, ha tehetik, tartsanak velünk!

Hallgathatnak minket Kolozsváron is környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, vagy interneten keresztül az agnusradio.ro honlapunkon. Telefonszámunk 0264 44 19 68, és várjuk üzeneteiket, visszajelzéseiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus postacímünkre, de nyugodtan kereshetnek minket személyesen is, megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Most pedig hallgassuk meg a nap áhítatát, amelyet Lukács Orsolya tolmácsol.

Mai álmhitatunk címe: bátorítsátok egymást. Vigasztaljátok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Tesszalonikiekhez írt első levél 5. fejezetének 11. verse.

A következő percekben Betty L. Martin, Egyesült Államokbeli testvérünk gondolatait tolmácsolom. 2006. júliusában elvesztettem a 25 éves fiamat, Danielt, ALS betegségben, mely Lou Gehrig betegségként is ismert idegrendszeri zavar. Ez egy sötét időszaka volt az életemnek. Tudtam, hogy ott van velem Isten, de mindent megkérdőjeleztem. A fiam egy kedves, bátorító és szeretetteljes ember volt, nagy lelkű szívvel megáldva. Daniel sosem veszítette el a szerető és gondoskodó természetét. Még mikor az orvosok közölték vele, hogy nincs gyógymód a betegségére, akkor is rám nézett és azt mondta, anya, ne aggódj, Istennek van egy terve. Még akkor is képes volt engem bátorítani, amikor tudta, hogy sosem lesz újra jól. Daniel emlékeztetett arra, hogy bármi történjék is, Istenben bízhatok. Segített emlékezni arra, hogy milyen fontos szeretni és bíztatni egymást. Isten egy másokat bátorító szívvel áldotta meg a fiamat, bátorítsátok egymást. Tán közhelynek hangzik, de teljesen megváltoztathatja valakinek az életét. Ezért ne habozzunk megosztani valakivel egy biztató szót, sosem tudhatjuk, kinek segítünk ezzel.

Imádkozzunk! Drága Urunk, taníts bátorítanunk egymást, hogy áldás legyünk egymás számára, és mi magunk is áldottak legyünk. Ámen. Ma bátorítani fogok valakit, mondja ezt Betty Martin, Egyesült Államokbeli testvérünk. Ma imádkozzunk az ILS betegséggel küzdő

Az elhitatott Lukács Orsolya tolmácsolta, utána pedig a Dunamis Együttes Mivel ő él című dalát hallgattuk. A következő percekben a nap kalendáriumát lapozzuk, nézzük, hogy milyen fontos események, évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz, szeptember 22-éhez.

Ma szeptember 22-ét írunk. Ez az év 265. szökőévben 266. napja a Gergely naptár szerint. Az évből még 100 nap van hátra. Ez az őszi napi egyenlőség napja és az ősz kezdete. Ezen a napon az éjjelek és a nappalok a föld minden pontján egyforma hosszúak.

Most pedig lapozzuk fel szeptember 22-i kalendáriumunkat. Nézzük, hogy milyen események, érdekességek és évfordulók kapcsolódnak a mai naphoz. 1692-ben ezen a napon boszorkányságért utoljára akasztanak fel embert az Amerikai Egyesült Államokban. 1860-ban a Pesti Nemzeti Színház bebuntatja Offenbach Eljegyzés lámpafényben című művét Feleki Miklós fordításában. Ezzel a darabbal indul útjára a magyar nyelvű operett. 1908-ban Bulgária kikiáltja függetlenségét. 1944-ben ezen a napon szovjet és román csapatok megtámadják Torda térségét, amelyet a magyar honvédség csak német páncélos erők segítségével tud visszaverni. 1964. szeptember 22-én a Hegedűs a háztetőn című musical bemutatkozik a Broadway-en. Később 3242 előadást ír meg. 1991-ben ezen a napon Koszovó kinyilvánítja függetlenségét, ezt azonban csak Albánia

A következő percekben tekintsük át, hogy kik azok a jelentősebb, ismertebb személyek, akik ezen a napon születtek. 1523-ban jött a világra Charles de Bourbon bíboros Rohan érseke, 10. Károly néven a Szentliga ellenkirálya. 1570-ben született Henry Hudson angol felfedező. 1791-ben jött a világra Michael Faraday angol tudós fizikus, az elektrotechnika nagy alakja, aki magát természetfilozófusnak tartotta. Jelentősen hozzájárult az elektromágnesesség és az elektrokémia fejlődéséhez. 1882-ben ezen a napon született Ávrányi Emil magyar zeneszerző karmester. 1885-ben jött a világra Benedek Marcell magyar író, műfordító, irodalomtörténész, színházigazgató, Benedek Elek író és Fischer Mária fia. 1910-ben született Faludi György, születési nevén Landörfer György Bernát József, Kossuth-díjas magyar költő, műfordító. Budapesten született zsidópolgári családban. Édesapja Landörfer Jenő, más forrás szerint Landörfer Joachim vegyész, édesanyja Biringer Erzsébet Katalin volt. A bécsi, a berlini, a párizsi és a gráci egyetemen tanult. 1937-ben jelentette meg a Vion átköltéseket, mely jó időre meghatározta pályáját. 1938-ban elhagyta Magyarországot. Franciaország, Marokkó, az Egyesült Államok után 1946-ban tért haza Magyarországra. 1949-ben internálták, majd kényszermunkatáborba zárták. Szabadulása után fordításokkal kereste kenyerét, majd 1956-ban ismét elmenekült az országból. 1988-ban tért haza, Budapesten telepedett le. 1998-ban alapító tagja volt a Digitális Irodalmi Akadémiának. Tiszteletére 2006. október 3-án Torontóban, a közvetlenül az egykori, ottani, otthona melletti parkot hivatalosan is George Faludi Place-re keresztelték át, bár az elnevezési procedúra még életében elkezdődött, a névadási ünnepséget már nem érhette meg, ugyanis 2006. szeptember 1-én hunyt el. 1939-ben született Tabei Junko japán hegymászónő, az első nő, aki feljutott a Mount Everest csúcsára. 1958-ban pedig Andrea Bocelli, olasz vak operaénekes tenor. Bocelli öröketes dőlthájúgal született, amely egyre erősebben rontotta látását. 12 éves korában egy futballlabda fején találta, és ennek következtében teljesen megvakult. A Pizai Egyetemen jogtudományt tanult. Egy évig ügyvédként dolgozott, mielőtt teljesen a zenének szentelte volna magát, több hangszeren is játszik.

A következő percekben pedig azokra emlékezzünk, akik ezen a napon hunytak el. 1752-ben távozott az élők sorából Báró Apor Péter, erdélyi magyar történetíró, főispán, főkirálybíró. 1852-ben hunyt el William Turney Clark, angol mérnök, a budapesti Széchenyi Lánchíd tervezője. 1906-ban távozott az élők sorából Oscar Levertin, svéd író, költő, irodalomtörténész, kritikus. 1974-ben hunyt el Járvai Pál, magyar származású svájci feltaláló, az aerodinamika úttörője, például szabadalma alapján készült a Volkswagen bogár karosszériája. Ugyanebben az évben hunyt el Imre Lajos, magyar kémikus, egyetemi professzor, a magyar radiokémia meghatározó alakja. 2007-ben hunyt el Marcel Marceau, francia pantomim művész, a világ legismertebb pantomim művésze. Marcel Marceau Mangel néven született egy zsidó származású családban. Családját a II. Világháború alatt elhurcolták, apja 1904-ben Auschwitzben halt meg. Marceau a holokauszt túlélőjeként a háború alatt a francia hadseregben, majd az ellenállásban harcolt és zsidó gyermekek védelmével foglalkozott. Marceau óta a pantomim művészet hozzá képest határozza meg magát, a követői is, és azok is, akik más utakon járnak. 2019-ben ezen a napon hunyt el Sára Sándor, kétszeres Kossuth és Balázs Béla díjas magyar operatőr, filmrendező, a Nemzet művésze. Dokumentumfilmekkel kezdte pályáját, majd a 60-as és a 70-es években egyéni látásmódjával hozzájárult a magyar filmművészet nemzetközi elismertetéséhez. Leggyakrabban Kósa Ferenccel és Szabó Istvánnal dolgozott együtt. Képein az emberi arc és a magyar táj uralkodó módon vall arról, hogy mi történik az emberben és az emberrel a történelmi kataklizmák során.

Változatos emléknapok és nemzeti ünnepek is kapcsolódnak szeptember 22-éhez. Ez például az Orszarvúak világnapja. Az Európai Mobilitási Hét utolsó napja és autómentes nap. Malina Függetlenség napja, az Amerikai Egyesült Államokban pedig az Amerikai Üzletasszonyok napja, Bulgáriában a Szabadság napja és többek között Hobbit nap is. Ezek az események évfordulók kapcsolódtak a mai naphoz, szeptember 22-éhez. A mai nap kalendáriumát lapoztuk.

0: Agnus Rádió. A hang, ami neked szól.
1: Az elmúlt percekben a nap kalendáriumát lapoztuk, most pedig az ünnepelteket köszönti Bíró István.
2: A mai napon, szeptember 22-én a következő névnapokat ünnepeljük. Móric, Otto, Tamás és Mór. Lássuk, honnan származnak ezek a nevek. A Móric latin eredetű név a Mauritius névből származik, ez pedig a Maurus továbbképzése, jelentése Mór, szerecsen. Az Otto a német Otto névből származik, ez az Ott kezdetű germán eredetű nevek önállósult becézője, jelentése birtok, vagyon. A Tamás a héber eredetű bibliai név a Teomo névből származik, jelentése iker. A görögök Tomás formában vették át, jelentése csodálatos. A Móra, Móric 19. századi rövidüléséből származik, más magyarázat szerint a Maurus rövidüléseként tartják számon. Jelentése Mór, szerecsen. Köszöntünk tehát szeptember 22-én minden Móric, Otto, Tamás és Mór nevű hallgatónkat, illetve mindazokat, akik ezen a napon születésnapjukat, vagy életük más fontos eseményét ünneplik. Isten éltesse őket. A következő dal nekik szóljon.

A Dolliról együttes Danával köszöntöttük a mai nap ünnepeltjeit, Isten éltess őket. A következő percekben a Pont együttes zenél, majd aranyszalagtárovatunkkal folytatjuk.

0: Gyere te is áldjuk együtt, magasztaljuk őt, illetve énekelt az imént a Pont Együttes. A következő percekben pedig aranyszalagtár rovatunkkal folytatjuk, amelyben ma a 2009. szeptember 23-án elhangzott Keresztény Élet műsorunkat hallgatjuk újra, amelynek szerkesztője Vitus István volt. Aranyszalagtárunkból pedig Adorjáni László válogatott.
1: Aranyszalagtár.

0: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezet közi magazin.
1: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm az Agnus Rádió hallgatóit. Önök a Keresztjén élet felekezet közi magazinunkat hallhatják, a mikrofonnál Vitus István. Mai krédunkban folytatjuk Jean Cadier Egy ember Isten igájában című Calvin életrajzot, a mai alkalommal az Isten igéinek hirdetője Genfben című rész második felével jelentkezünk. Mindezt Fájsmit Mária tolmácsolásában hallhatják.

az Isten igéjének hirdetője Genfben. Nagy elfoglaltsága ellenére Calvin nem hagyta abba a teológiai nézeteinek írásba foglalását. Nagy elfoglaltságáról 1542. januárjában ezt írja: nem emlékszem rá, hogy megérkezésem óta adódott volna két nyugodt óra, ami alatt valaki ne zavart volna meg. 1543-ban közzéteszi az institúció harmadik latin nyelvű kiadását, amit csak hamar franciára fordít, és ez lesz a második francia kiadás 1545-ben. A harmadik kiadás is bővült az előzőkhöz képest, most már 21 fejezetből áll a 12 helyett. Ugyancsak 1541-ben adja ki Genfben a Rövid értekezés az úrvacsoráról című művét, amelyet nyilván még Strasbourgban készített elő. Ezt a művét eleve francia nyelven írja, hiszen az institúciónak anyanyelvre való lefordításával már bebizonyította, hogy az addig kizárólag latin nyelven tárgyalt teológiai témák a nép nyelvén is kifejthetők. Calvin nyitja meg a francia nyelven író teológusok sorát. Kétségtelen, hogy mondat szerkesztésén érződik a latin hatás, a mondatrészek elhelyezése, a szórend erősen emlékeztet a latin nyelv szabályaira. Kifejezései világosabbak és tömörebbek a latin szövegben, mint a franciában. És mégis milyen közvetlen, szókincsében gazdag és élénk stílus. Készségesen idézzük Bussy értékelését a két reformátor stílusáról. Adjuk meg neki, ha már annyira vágyik rá, az elismerést, hogy úgy írt olyan jól, mint bárki a korszakban. Ha úgy tetszik, még Luther fölé is helyezhetjük. Mert noha Lutherben több volt az eredetiség és élénkség, Calvin, a kisebb szellem, úgy tűnik, mégis fölébe kerekedett tanulmányai segítségével. Luther heves hangjával győzedelmeskedett, de Calvin tolla pontosabb volt, főleg ha latinul írt, és stílusa, noha ridegebb volt, egyúttal logikusabb és választékosabb is. Mindketten kiválóan használták anyanyelvüket. Ebből az értékelésből nyomban levonják a következtetést: Calvin stílusa rideg. Nos, Bussy csak annyit mond, hogy ridegebb, mint Lutheré. Aki Calvin stílusát ridegnek minősíti, elárulja, hogy nem olvasott még két oldalnyit sem az institúcióból. A Strasbourgban előkészített Rövid értekezés az úrvacsoráról, tehát Genfben jelent meg 1541-ben. Maga a cím utal a mindössze 40 oldalas terjedelemre. Már megtérése előtt zavarta Calvint, és talán egy rövid időre meg is torpantotta az evangéliumi kegyesség felé vezető útján Luther és Zwingli nézeteltérése az úrvacsora kérdésében. A két reformátor a Marburgi hitvitában nem jutott egyességre. 10 év telt el azóta. Calvin újra felveti a kérdést. Egyszerű szavakkal, de elmélyülten tárgyalja, és Luther kétségtelenül kedvezően ítélte meg Calvin vállalkozását. Ez egy rövid, mindamellett világos összefoglalás, hogy a szerző saját szavait idézzük. Íme a lényege. Isten, aki a keresztség útján gyermekeiként befogadott minket egyházába, atyai tisztét irányunkban úgy is gyakorolja, hogy lelkünket lelki eledellel táplálja. Nos, a Szentírás azt mondja, hogy a mi lelki kenyerünk az élet kenyere Jézus Krisztus, aki az élet teljességét tárja ki előttünk. Lelkünknek nincs más tápláléka, mint Jézus Krisztus. A Krisztusban való élet eszköze az íge és a sákramentum. Az Úr evangéliumának ígéreteit írja alá és pecsételi le lelkünkben a sákramentum által, amely ígéjének látható megerősítése.
Az úrvacsora rendeltetése ezen kívül, hogy Isten magasztalására vezessen bennünket, továbbá, hogy kimutathassuk testvéri szeretetünket a többi hívővel szemben. Az úrvacsorában a mi Urunk adatik nékünk. Ezzel kapcsolatban Calvin a legkeményebb szavakat használja, hogy kifejezésre juttassa e adomány valóságos voltát. Mindaz a haszon, amely az úrvacsorából ránk áramlik, megsemmisül, ha Jézus Krisztus nem adatik nekünk abban, mint aki mindennek állaga és alapja. Ha ezt egyszer megállapítottuk, minden kétely nélkül fogjuk vallani, hogyha valaki tagadja, hogy az úrvacsorában Jézus Krisztus valódi közöltetése van ajánlva nekünk, nem egyebet művel, mint üres haszontalanságá teszi a Szent Sákramentumot, oly kárhozatos Isten káromlássá, amely méltatlan arra is, hogy meghallgassuk. Ez a közösség az Úr testével és vérével, azaz ember voltával, amely alakban szenvedett érettünk, és elégtételt adott helyettünk, van kiábrázolva számunkra látható jelekkel, de oly módon, hogy a sákramentum belső állaga össze van kapcsolva e látható jelekkel. Calvin nem habozik használni a teológiailag igen kétértelmű állag szót, legalább 10-szer találkozunk-e kifejezéssel az értekezésben. De hogyan adatik meg nekünk Krisztus teljességének adománya a látható jelek útján? Itt találjuk Calvin nagy horderejű tanát a Szentlélek munkálkodásáról. Gondoljunk arra, hogy e hatást Isten titkos és csodálatos erejéből származik, és hogy ennek a részesülésnek köteléke Isten lelke, ezért is nevezzük lelki részesedésnek. Hogy helyesen megértsük az úrvacsorából származó hasznot, nem szabad azt hinnünk, hogy a mi Urunk csupán külső jegyek által inti, gerjeszti és gyújtja föl szívünket. Mert a fő dolog az, hogy bensőnkben munkálkodik a Szentlélek által. Calvin ezután rátér az úrvacsorában részesülő hívő méltóságának kérdésére. A Krisztus által megkövetelt előfeltételek, a bűnbánat és a hit, saját gyarlóságunk fölismerése és az egyetlen üdvözítő kegyelembe vetett hit. Gyakran kell élni az úrvacsorával, sűrűn kell az Úr asztala elé járulni. Calvin azt is megmondja, hogy ez a gyakran a minden vasárnapi úrvacsora vételt jelenti. Az ő szemében az úrvacsora osztás az Isten tisztelet szerves része volt. Ezt követően Calvin elutasítja a római egyháznak az úrvacsorára vonatkozó tévtanait, azt állítani, hogy az úrvacsora áldozat, amely által Istentől bűneink bocsánatát nyerjük, oly szentségtörés, amelyet sehogy sem lehet tűrni. Vajon Calvin? Hiszen ezzel megtagadnánk Jézus kereszthalálának egyedül való voltát, pedig Jézus az egyetlen áldozó pap, akinek közben járására kerültünk vissza az Atya kegyelmébe. Így módon megfosztanánk Jézust az őt megillető dicsőségtől, és igazságtalanságot követnénk el vele szemben. Calvin elutasítja az átlényegülés tanát is. Maga a sákramentum fogalma, jel mi volta követeli meg, hogy a valóságos kenyér megmaradjon jelnek, és ne semmisüljön meg, átadva helyét egy más lénynek. Ugyanígy el kell ítélni az egy szín alatt való áldozást, amely megfosztja a hívőket a bűneinek bocsánatára kiontott vérjegyétől. Jézus ezt mondja, igyatok mindnyájan. A pápa mégis gőgösen kijelenti, ne igyatok mindnyájan. A befejező részben Calvin utal Luther és Zwingli vitájára az úrvacsora kérdésében, amely sajnálatos módon már a kezdeti időkben megosztotta a reformáció híveit, és merjük kimondani, minden komoly teológiai indoklás nélkül a mai napig is megosztja.
Calvin érezte ennek a megosztottságnak oly fájdalmas voltát, és igyekezett megszüntetni. Kimutatja, hogy Luther, bár elutasította az átlényegülés tanát, továbbra is azt állítja, hogy a kenyér egyesül Krisztus testével, de kijelentéseit nem támasztja alá még egy vázlatos teológiai okfejtéssel sem. Luther kijelenti a strasbourgi reformátorokhoz intézett levelében, hogy nagy örömmel fogadta a strasbourgiak javaslatait arra vonatkozóan, hogy milyen indoklással lehet tagadni Krisztus testének valóságos jelenlétét a kenyérben, hiszen ennél jobb eszközt nem is kaphatott volna a pápa elleni küzdelméhez. De Luther mégis úgy érezte, hogy szó szerint kell ragaszkodnia a szereztetési igéhez. Ez az én testem. Luther nem találta meg azt a teológiai formulát, amely lehetővé tette volna számára, hogy elfogadja Krisztus valóságos jelenlétét, anélkül, hogy vagy az átlényegülés tévtanának, vagy az anabaptizmus túlzó spiritualizmusának hibájába ne esnék. A marburgi hitvita másik oldalán Zwingli félve az átlényegülés tanától és különösen a szentségimádástól makacsul ragaszkodott ahhoz, hogy Krisztus megdicsőült teste az égben van, tehát távol olyan földi elemektől, mint a kenyér és a bor. Zwinglinek az Úr mennybe menetelére támaszkodó érveit valójában még soha nem cáfolták meg. Calvin minden írásában teljes mértékben csatlakozik Zwingli e felfogásához. De Marburgban, noha a találkozó célja az egyetértés kialakítása volt, Zwingli inkább megmerevedett, mintsem az ellentétek elsimítására törekedett volna. Luther pedig a svájci reformátorokban azokat az embereket látta, akik befogadták egyházukba az anabaptistákat, ezért ragaszkodott görcsösen a szó szerinti értelmezéshez, és távolabb állónak érezte vitapartnereit, mint ahogy valójában voltak. Miközben Zwingli figyelmét a megdicsőült Krisztusnak az égben való jelenlétére fordította, elfelejtette kimutatni, hogy miként kell hinni Jézus Krisztus jelenlétét az úrvacsorában, és milyen közösségünk van benne Krisztus testével és vérével. Ezért Luther azt hitte, hogy ő csak a puszta jegyeket akarja megtartani, azok lelki állaga nélkül. Calvin Krisztusnak az úrvacsorában való jelenlétét vallja, de az állagszót mintegy felmagasztalja azáltal, hogy a lelki szóval figyelmeztet. Nincs más valóság a sakramentumban, csak ami a Szentlélek ereje által jön létre. Ha Luther határozottan kijelentette volna, hogy elutasítja az átlényegülés tanát, és Zwingli határozottan állította volna, hogy szerinte kapcsolódik a valóság a jegyekhez, megszülethetett volna a megegyezés. Calvin erősen reménykedett abban, hogy sikerül áthidalni az úrvacsora kérdésében az ellentéteket, és megérheti a reformáció egységének megvalósulását. Ezért az egységért kész lett volna átkelni 10 tengeren. Sajnos ez a remény nem vált valóra. Calvin 1549-ben kötött egy egyezményt az úrvacsoráról Zwingli zürichi utódjával, Henry Bullingerrel. Az egyezmény 26 cikkeiből áll, amelyből 20 a sakramentumnak általános magyarázata, és 6 vonatkozik az úrvacsorára. Feltűnő a szöveg krisztológiai hangvétele. Például a 6. cikkeiben ez állt. Lelki közösségünk van az Isten fiával, aki lelke által bennünk lakózik, és részeltet minket minden jóban, ami ő benne foglaltatik. E közösség tanúbizonyságával parancsolta meg nékünk mind az evangélium hirdetését, mind a sakramentumokkal való élést. A sakramentum tehát jel és tanúbizonyság a lelki közösségről, amelyet Krisztus megad nekünk.
de az úrvacsora körüli vitákat újból felszította az egyezmény egy másik cikkelye, amely a következőképpen hangzik. Ez által nem csak a pápisták balga elképzeléseit vetjük el, amivel el akarják hitetni, hogy a kenyér átlényegül Krisztus valóságos testévé, hanem minden egyéb otromba képzelgést, vagy felelőtlen és körmönfont okoskodást, amelyek semmibe veszik Krisztus égi dicsőségét, vagy nem képesek felismerni emberi természetének valóságát. Véleményünk szerint ugyanolyan képtelenség, ha valaki azt állítja, hogy Jézus Krisztus ott van a kenyérben, vagy a kenyér mellett, mintha azt vallja, hogy a kenyér alakul át Krisztus testévé. Eddig tartott az idézet. A reformáció két táborra szakadt az úrvacsora körüli nézeteltérés miatt. Ez a megosztottság mind a mai napig fönnáll. Reméljük, hogy hamarosan eljö az idő, amikor ezek a viták végképp feledésbe mennek, és miután mindenki elismeri a Krisztus valóságos jelenlétére vonatkozó tant, helyreáll a reformáció egysége. A Szent Péter templomban tartott igehirdetések, a teológiai oktatás, az értekezések útján Calvin egyre pontosabban fogalmazta meg és foglalta rendszerbe a reformáció hit elvét. A reformáció levetette kezdeti humanista és reformista jellegét. Az üldöztetések egyértelmű állásfoglalásra kényszerítették azokat, akik szakítani akartak a babonákkal. Aki nem akart hűtlenné válni elveihez vagy az üldözők mellé állt, kénytelen volt különválni. Itt kell megemlíteni Calvin 1543 és 1549 között keltezett kisebb írásait, amelyeket az elkerülendő babonák címmel jelentetett meg. Az első értekezés által kiváltott viták alapján 1544-ben jelenik meg a Calvin János mentegetőzése a nikodemista urakkal szemben, akik panaszkodnak az ő nagy szigorúságára című írás. Nikodémitáknak azokat nevezték, akik féltek a nyílt állásfoglalástól, akár csak Nikodémus, aki éjszaka kereste fel Jézust, nyilván azért, hogy ne kompromitálja magát. Franciaországban annak idején, mondja Béza Tódor, többen voltak azok, akik már az üldöztetések kezdetén félelemből visszatértek a babonákhoz, és végül azzal ámították magukat, hogy nem vétkeznek az igazi vallás ellen, ha továbbra részt vesznek a római egyház szertartásain. Rendkívül ártalmas tévejgést már az egyházatyák is elítélték. Ezek az emberek azt rótták fel Calvinnak, hogy túl szigorú, mivel ő egy rendkívül szívesen megírt műben megcáfolta állásaikat. A kiválóbb teológusok és a zürichi egyház véleményére támaszkodva annyira rájuk pirított, hogy ettől kezdve minden jóérzésű ember irtózott a nikodémita névtől. Mivel magyarázható a nikodémiták álláspontja? Elsősorban talán azzal, hogy féltek az egyház kettészakadásától, és azt remélték, hogy a reformot szakítás nélkül is végre lehet hajtani. Az üldöztetések kegyetlensége megfosztotta őket a reménységüktől. Szétfosztott az álom, hogy az evangélium győzhet a fennálló egyház keretein belül. Farel, akárcsak Gérard Russell, igen keményen ítélte el egykori tanulótársait. Azokat, akik Franciaországban irányítják a lelki életet, buzdítani kell arra, hogy ne rothadjanak meg bűneikben. Mert nemhogy bevallanák tévejgéseiket, hanem miután megtagadták az igazságot, valóságos kultuszt csinálnak istentelenségükből. Vannak, akik gyenge hitük miatt elbuknak. Ezek vannak a legkevesebben. Sokan hitben megerősödve kerülnek ki a megpróbáltatásokból. De még több olyan embert ismerek, akik a sárban tocsogva azt képzelik, hogy semmi rosszat nem tesznek, és végül minden kegyességüket elvesztik, hitük hajótörést szenved. Ezek kizárólag azért vannak a helyükön, hogy mások tetszését kiérdemeljék.
keserű szívvel kell megállapítanom, hogy Franciaországban senki sem gonoszabb, és senki sem jelent nagyobb akadályt az igazi kegyesség útján, mint ezek az emberek, akiknek hírnevük lehetővé tenni, hogy állást foglaljanak az Isten ígéje mellett, és kiálljanak az evangéliumért. Kálmi majdnem ugyanezt mondja. Mit szóljak azokról, akik miután megízlelték Isten adományát, ahelyett, hogy minden erejükkel szembeszegülnének az elviselhetetlen zsarnoksággal, éppen ellenkezőleg eltitkolják az egyház szorongattatott helyzetét. Hírnevüket vagy vagyonukat féltve szótlanul tűrik az igazságtalan ítélkezést, s ha a gyanú legkisebb árnyéka vetődik rájuk, megpestelenítve érzik magukat. És hogy ne tegyék ki magukat az istentelenség vágyának, ürügyként az evangéliumi tanuk által kavart számos botrányra hivatkoznak. Hangos szóval hirdetik, hogy az evangélium új hitvallói a közrendet veszélyeztetik, s amilyen ékesen tudnak szólni, oly kevéssé élnek az evangélium tanítása szerint. A megalkuvók nem csak a nyílt színvallástól írtóztak, de nem mertek szót emelni az evangéliumi tanúk hirdetőinek kegyetlen üldözése ellen sem. Calvin e magatartással szembeállítja a teljes őszinteség követelményét, a személyes hit és a mindennapi élet tökéletes összhangját. Nem lehet külön választani a hitet a lélektől, mert egyik is, másik is az Úré. Mindkettő feladata, hogy az Urat dicsőítse. Senki sem teheti meg, hogy részt vesz testileg a római ceremóniákban, hogy közben megóvja a lelkét a bálványimádástól. Isten a teljes élet, nem csupán a titkos gondolatok kegyességét követeli meg. Calvin sorra veszi a habozók különböző csoportját, és ítéletet mond felettük. Először azokat rója meg, akik hallgatóik számának növelése érdekében az evangéliumot prédikálják, és az igaz tanuk néhány elemét is beleszövik beszédjükbe, de nem vonják le a végkövetkeztetéseket. Ezután a finom lelkű főpapok kerülnek sorra, azaz a magasrangú egyházi méltóságok és udvari lelkészek. A harmadik csoportba a filozófusok tartoznak, akik valamiféle idealizmus alapján úgy vélik, hogy az Isten igazsága független a vallás gyakorlásának formájától, amely önmagában véve közömbös ügy. A negyedik csoportba tartoznak a kereskedők és a köznép, akiknek csak egy óhajuk van, hogy békén hagyják őket. Szigorúságának bírálóival szemben Calvin Krisztus szavait idézi. Mert aki meg akarja menteni életét, az elveszíti, aki pedig elveszíti életét én értem, az megtalálja. Máté 16:25. Calvin kemény intelmei átsegítették a születőfélben levő francia reformációt a nikodémizmus válságán. A szakítás kétségtelenül fájdalmas volt. De ez volt az ára az újra megtalált igazságnak. Egyértelmű állásfoglalásra volt szükség, mind a bizonytalankodó humanizmussal, mind a pápista babonákkal szemben. Merész hangú írásaival Calvin lehetővé tette, hogy az Isten ígéjének egyháza az üldöztetések és a megalkuvások ellenére is megszülethessék. De elérkeztünk az 1549. esztendőhöz, és most már a vész nem a francia egyházat fenyegeti, hanem a Genfit, ahol Calvinnak kemény küzdelmet kell folytatnia az igazságért.

0: A mikrofonnál Vitus Istvánt hallották, békesség Istentől, a viszonthallásra.
1: Keresztjén élet. Keresztjén élet. Felekezetközi magazin.

0: Az elmúlt percekben aranyszalagtár rovatunkat sugároztuk, amelyben a 2009. szeptember 23-ai keresztény élet felekezetközi rovatunkat hallgattuk újra, Vitus István szerkesztésében. Aranyszalagtárunkból pedig Adorjáni László válogatott. Szeretettel köszöntjük most bekapcsolódó hallgatóinkat is Marcus Aurelius római császár gondolatával. Az a boldog, aki minden nap, sana bármely pillanatában megértően fogadja sorsát, és lelke értékes hajlamai szerint alakítja életét. Ez a nap gondolata, én Jenicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel várjuk hallgatóinkat, aztán mesekosár rovatunkkal folytatjuk, majd ezt követően hangoskönyvtár rovatunkban Tamás Áron Ábel az Országban című regényét olvassuk tovább. Ezzel várjuk tehát hallgatóinkat a következő órában, amennyiben tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 13 óra, híreink következnek. Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az EUR képviselői nem vesznek részt a Murashan kormányról szóló bizalmi szavazáson. Bulgária is jobban el van látva orvosokkal, mint Románia. A bukaresti törvényszékre vitték Călin Georgescut, ahol több tucat támogatója várta. 40 év után újabb római kaput tártak fel Gyulafehérváron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A Románok Egyesüléséért Szövetség képviselői nem vesznek részt a kijelölt miniszterelnök Siegfried Murashan által javasolt kormányról szóló bizalmi szavazáson, mivel a Szociáldemokrata Párt is bejelentette, hogy nem támogatja az új kormányt. Jelentette ki Dan Tanasa, az EUR képviselője tegnap. A magyar anyanyelv használat elleni fellépése nyomán hírhedté vált politikus erről a Göndulnak beszélt tegnap este. Tanasa kijelentette, hogy az EUR döntését a párt alapszabály szerinti fórumain hozták meg, és kizárta annak lehetőségét, hogy a párt képviselői eltérően szavazzanak. Dan Tanasa kétségbe vonta a kijelölt miniszterelnök képességét arra, hogy megszerezze a beiktatáshoz szükséges szavazatokat, tekintettel arra, hogy nem rendelkezik az EUR támogatásával. Romániában 381 orvos jut 100 ezer lakosra, írja az IRO Financiar. Ez lényegesen elmarad az Európai Unió átlagától. Közvetlenül utánunk Magyarország következik 371 orvossal. Az uniós éllovas Görögország 626 orvossal, de jól áll Olaszország, Ausztria, Németország és Litvánia is. Az utolsó helyeket Belgium 334 orvossal, Lettország 340-nel, Szlovénia 356 orvossal és Észtország 357 orvossal foglalja el. Általánosságban elmondható, hogy Nyugat-Európa jobban el van látva orvosokkal, mint a kontinens keleti fele. Az egykori szocialista országok közül Litvánia van a legjobb helyzetben, de nálunk még Bulgária is sokkal jobban áll, ahol 467 orvos jut 100 ezer lakosra. Ugyanakkor árnyalja a képet, hogy déli szomszédunknál az egészségügyi szakemberek több mint fele betöltötte az 55. életévét. Călin Georgescut a bukaresti törvényszékre vitték ma, ahol a 30 napos előzetes letartóztatására vonatkozó ügyészségi indítványáról döntenek. A volt államfő jelölttel szemben egy 1,1 millió eurós csalási ügyben indult büntetőeljárás, írja az Agerpress. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség Georgescu feltételezett bűntársa, Jonél Ruszén üzletember előzetes letartóztatását is kéri. Mindkettőjüket tegnap vették őrizetbe, az éjszakát a fővárosi fogdában töltötték. A törvényszék előtt a volt elnök jelölt több tucat támogatója gyűlt össze, a csendőrség kordonokat állított fel. Az ülés zárt ajtók mögött zajlik. A két gyanúsított ellen bűnszervezet létrehozása és különösen jelentős kárt okozó, folytatólagosan elkövetett csalás miatt folyik eljárás. Újabb római kori kaput tártak fel a gyulafehérvári Capistrano bástyán végzett régészeti kutatások során. A régészek a keleti oldalon azonosították az Apullum római kastrumának főkapuját, a Porta Pretoriát, 40 évvel azután, hogy megtalálták az erőd déli kapuját. A déli kapu azonosítása után 40 évvel újabb kaput fedeztünk fel a keleti oldalon. A Porta Pretorián keresztül a Via Pretorián lehetett eljutni a 13. Gemina Legio kastrumának parancsnoki épületéhez, a Principiához. Jelentette be ma délelőtt a régészeti kutatás vezetője, Anca Timofán régész. Amint egy 4 méter mélységben feltárt, egyik toronyhoz tartozó hatalmas alapozás fontos információkkal szolgál a római kapu méreteiről és alaprajzáról. A monumentális kapunak 2 nagyméretű téglalap alaprajzú tornya, egy középső fala és 2 boltíves bejárata volt. Az építményt az úgynevezett opus quadratum technikával gondosan megmunkált nagyméretű mészkő tömbökből építették. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,26-bani, 1 amerikai dollár 4,58-bani, 100 magyar forint pedig 1,45-bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma változékony időre kell számítani, a délután folyamán további esőzés várható. A nap csúcs hőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség, a maszol.ro és a kronika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt 2 igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tiszta szívből, önként adakoztak az Úrnak. Krónikák első könyve, 29. fejezet, 9. verse.

mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 37. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám.
2: Egészséged szempontjából a legfontosabb a megelőzés. A szűrővizsgálatok nagyon fontosak a különböző rákos elváltozások korai, még a tünetek megjelenése előtti felismerésében. Figyelj oda az egészségedre! Az Oktatási Minisztérium által kezdeményezett Nevelés az életért médiakampány az Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemek Konzorciuma és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával.
3: A kiskorúak számára tiltott az alkohol, a cigaretta és az energiaitalok értékesítése.
4: Reklám.
5: Legyen ön is napra kész. Látogasson el honlapunkra, olvassa legfrissebb híreinket, műsorajánlóinkból pedig megtudhatja, hogy melyik rovatban miről lesz szó.
6: www.agnusradio.ru
5: Közösségünk honlapja.
7: Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Ágnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis persejt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
8: Hírekkel legközelebb 14 órakor várjuk hallgatóinkat, most pedig a legkisebbek figyelmére is számítunk a mesekosár rovatunkban, ugyanis ma egy izgalmas népmesét hallgathattok meg, kedves gyerekek, de előtte azonban az Alma együttes zenél. Jó szórakozást!
9: Mesekosár. Mesekosár.
10: Volt egyszer egy mesebolt. Abban minden mese volt.

0: vége! Fuss el véle!
1: A szamárrá változott barát. Magyar népmese. Egyszer egy ember két szamarával szántogatott az erdő szélén. Gallyakért bement az erdőbe, addig a két szamár ott maradt az ekébe fogva. Arra ment két barátpap, akiknek a szekerét csak egy szamár húzta. Vagy mit mondok, csak húzta volna, de már az éhségtől alig bírta. Meglátják az erdő szélén a két szamarat. Összebeszéltek, hogy az egyik jó lesz nekik. Azzal oda mentek az ekéhez. Az egyik barát a baloldali szamarat kifogta és elvezette. A másik barát magára vette annak a szamárnak a szerszámját, amelyet a társa elvezetett. Úgy állt ott az eke előtt, míg a gazda meg nem jött. Az csak nagyot nézett. Hát maga, mit keres itt? Aztán hová tette a másik szamaramat? Kérdi a baráttól. Az meg azt mondja. Gazduram, én eddig el voltam átkozva. Most az időm lejárt, emberré változtam. A szántóvető ember csodálkozva nézett rá, és ezt mondta. Ennyi, de sokat is megvertem én magát, de úgy látom nem ártott meg. Hanem ha már így van, menjen el, amerre lát. Leszette róla a szerszámot, és elengedte. A másik barát az erdő szélén várta. Még egy-két napig vándorolták, aztán az egyik faluban a lomott szamárral kiálltak a vásárba. Mikor a szamarat eladták, hazamentek. A vásárra a gazda is elment, hogy párját keressen az elveszett szamárnak. Ahogy ott bolyong, a sok eladó szamár közt meglátja a magáét. Nem tudta elgondolni, hogy a barátból hogyan lett ismét szamár. Oda ment hozzá, és a fülébe súgta. Tisztelendő úr, hiába áll itt, én már úgy se veszem meg magát még egyszer. Azzal elfordult, és egy másik szamarat vett.

0: Kedves gyerekek, remélem, hogy tetszett a mai történet. Holnap egy újabb érdekes mesével várunk titeket az egyórai híreket követően. Ha tehetik, tartsatok akkor is velünk. A következő percekben pedig hangos könyvtár rovatunkkal folytatjuk. Ma Tamás Járon Ábel az országban című regényének harmadik fejezetét olvassuk tovább. A második rész következik.
1: Hangos könyvtár. Halhatatlan művek, hallható változata.

0: Már éjféli idő lehetett, s nem is igen járt senki az utcán. De azért valaki mégis járt, mert ahogy haladtunk egy girbe-görbe részen, hát egy szerzetessel találkoztunk össze, aki lehajtott fejjel, s valamit a köpönyege alatt rejtegetve jött szembe velünk. Bolha eléje futott, és örvendezve táncolni kezdett körülötte, s a farkával harangozott is neki. Nyilván a hargitai emlék buzgott fel benne. Ne féljen, mondtam a barátnak, mert ez a kutya már Gvardiánt is látott. A szerzetes azzal felelt, hogy lehajolt és megsimogatta Bolhát. Aztán rám nézett meleg, barna szemével, és azt kérdezte. Nem kísérnél el engem ezzel a kutyával?
1: Jókor mondja, mert éppen futja az időnkből,
0: feleltem. Így hát elindultunk hárman, s Bolha mindig elől volt, mint a hajón a kormányos. Egy kicsit gondolkoztam, hogy megkérdezzem-e útja felől a barátot, s mivel jóféle embernek látszott, csak ugyan feltettem a kérdést. S a végcél mi lesz, ha nem sértem meg? Az utolsó kenetet viszem egy betegnek, felelte. Erre az egyre nem gondoltam, de mégis jól adódott a dolog. Egy órával ezelőtt, mondtam neki, szinte feladták nekem is egy vendéglőben. Mire észrevettem, hogy talán mégis igen világít szóltam, ő már a körülményeket tudakolta tőlem. Elmondottam hát, hogy a vendéglőből miképpen ösztönzött ki engemet kerekes úr a fészkes kalappal, s el azt is, hogy a szerelem fehér zászlaját miképpen menekítettem meg. Erre a barát, akit Páter Gellértnek hívtak, az Isten csodálatos gondviseléséről kezdett beszélni, majd arra biztatott, hogy a lelkem fehérségét, ha csak lehet, a jövőben is őrizzem meg. A szavai olyanok voltak, mintha sok búzavirág termett volna a dimbdombos utcán. Kihez viszi a szentséget? Kérdeztem. Azt bizony egy nagyon érdekes öregemberhez, mondta. Hát az érdekes embernek is feladják, tudakoltam. Erre megmagyarázta, hogy az illető nem úgy érdekes, hogy az utolsó kenetet ne érdemelné meg, hanem az élete volt érdekes. Ugyanis fiatal korában zsidó volt, s aztán unitá.

unitárius lett, de az unitárius vallástól is úgy elszakadt, hogy még az egy Isten létezését is tagadni kezdte. Akkor azonban egy meleg nyári napon kirándulni ment, s magával vitte a menyasszonyát is, aki hitbuzgó katolikus volt. S mi történt? Az történt, hogy az egyik falu végén borzasztó vihar lepte meg őket, s rettentő égszakadás. S nem tudván tovább menekülni onnét, a leány kívánságára egy fakeresztnek a tövében húzódtak meg, amely ott állott a közelükben. Hát, amint ott ültek volna nagy rémületben, egyszerre odacsapott a villám, s a leányt agyonütötte. De a férfiúnak, mármint ő neki, semmi baja nem lett. Az Istennek ez a kegyelme úgy meghatotta őt, hogy késedelem nélkül áttért a katolikus vallásra, hogy az igaz hívek száma a leány halálával meg ne apadjon. Ettől kezdve aztán nagyon példás életet is élt, s 25 esztendőn keresztül egy bankban töltötte be a pénztárnoki állást. Szolgálata alatt egyszer ki is akarták rabolni a bankot, s a rablók elől mindenki elfutott, csak ő nem. Mert neki a kötelesség volt az első, minél fogva ráborult a pénzre, hogy testével is megvédje, ha kell. A rablók által is lőtték akkor a vállát, de ő mégsem mozdult el onnét, amíg oda nem mentek a rendőrök, akik aztán látták, hogy ájulva fekszik a pénzen. S most viszem neki az utolsó kenetet, mondta a végére a barát. Gyermekei vannak-e? Kérdeztem. Van egy, de lopott, s a pénzzel kiszökött Amerikába. Hát az miért volt olyan tolvaj? Azért, fiam, mert amikor az apja még istentelen volt, abban az időben született, s nem is törvényes feleségtől. Tovább nem kérdezősködtem, mert amit odáig megtudtam, az is sok volt egy olyan emberről, akinek az utolsó kenetet akarják feladni. Ahelyett inkább a somjai barátokról kezdtem beszélni, hogy azok milyen jó ízű emberek, ami nem is csoda, annyi jót esznek és isznak. S felemlítettem szegény Márkus barátomat is, aki biztosan a mennyből találgatta akkor, hogy mi melyik házba megyünk. És mintha éppen abban a percben találta volna el, megálltunk egy házacska előtt. De olyan házikó volt, hogy annál jobb volt még az enyém is a Hargitai. Először egy kicsi ereszbe léptünk, de mivel a barát nem szólott semmit, én is bementem véle a szobába. Ott találtuk meg az érdekes embert. Olyan romlott díványon feküdt, hogy egy jó díványból két napszámos ember három napi rontó munkával sem tudott volna olyant csinálni. Lámpa pislákolt egy idétlen kicsi asztalon, s annak a fényénél szakállasan feküdt az érdekes ember. Én első szónak valami vigasztaló szót akarván mondani, így szóltam. Na, elhoztuk az első kenetet. Adja Isten, hogy úgy legyen, erősítette meg Gellért páter is, majd odafordult hozzám. Te menj ki egy kicsit. Szót fogadtam neki, és kimentem az udvarra, ahol egy nagy kőre leültem, hadd csinálja teljes nyugodalommal dolgát a barát. Így aztán volt is időm gondolkozni magamról, az életről, és nem különben arról, amit útközben eme ház lakójáról hallottam. Ilyen gondolatokkal, ahogy itt ültem a csendes éjszakában, egyszerre furcsa sugallat csobbant meg a lelkem tavában. De éppen jókor is, mert Gellért páter kiszólt akkor az ablakon. Feladtam, Ábel! Bementem hát a szobába, s ahogy a barát szólott volt nekem, úgy szóltam én is, mondván. Most maga menjen ki egy kicsit. A szerzetes furcsán nézett rám, hogy vajon mit akarhatok még az utolsó kenet után, de az angyalok segítségemre jöttek, és kivezették őt a szobából. Akkor oda mentem a beteghez, és táncolni kezdtem előtte. S a tánc után vidáman megkérdeztem tőle. No, mit csináltam én? Már ettől is sokat derült a szakállas, és csendesen felelte. Táncoltál. Akkor megfogtam a kezét, és így szóltam. Három nap múlva maga is így fog táncolni. Erre a beteg fényes reménnyel nyugtatta reám a szemét, majd megkérdezte. Te ki vagy? Én itt amott olvastam volt

0: is kenetes dolgot eleget, s azokból tanulva így feleltem neki. Ne kérdezzük egymástól, hogy kik vagyunk, mert az elején és a végén mind egyek vagyunk. De ha mégis tudni akarja, hogy én ki vagyok, akkor nézze meg jól. Megnézette? Bólintott, hogy igen. Erre elővettem a belső zsebemből a 6 darab ezrest, csokorba raktam őket, és a szeme elé tartottam. Ezt is nézze meg jól. Megnézte-e? Még nagyobbat bólintott, hogy igen. Akkor 5 darab ezrest visszatettem a zsebembe, a 6. pedig felmutattam előtte, majd kérdést intéztem hozzá. Akar-e pénztárosból igazgató lenni? Erre a halálos betegnek annyira megjött az ereje, hogy fektéből felült, s úgy mondta, mintha szeretne elrepülni. Igazgató! Én is folytattam a dolgot, vagyis a kezébe adtam az 1000-es bankót, s mint egy tőkepénzes, így szóltam. Helyezze el a bankjában, a párnája alá, s úgy vigyázzon rá, mint az első betett summára, mely a maga bankjában kamatozik. Senkinek oda ne kölcsönözze kellő haszon nélkül. Én majd alkalmas időben ismét megjelenek, s akkor megalapítjuk az igazgatóságot is. Megértette-e? Igenis, mondta a szakállas nagy tisztelettel. Hát akkor tegye a pénzt a bankjába, a párnája alá, s vezesse sok szerencsével a bankot. Azzal kijöttem, és odaszóltam a barátnak. Mehetünk haza. Már elég messze jártunk, amikor megkérdezte a páter. Mit csináltál egyedül a házban? Meglobogtattam a beteg előtt az élet zászlaját. Feleltem. S hát azt hogyan? Jobb kézzel. A szerzetes úgy nézett rám, mintha azt méregette volna, hogy vajon bolond vagyok-e, vagy csak kótyagos. S hogy próbára tegyen, talán azért gondolta ki azt a kérdést, amely így hangzott. Meg tudnád-e mondani, hogy ki az anya szent egyház feje? Nem az, amelyik annak látszik, hanem a másik. Feleltem. Ettől igen megriadt nyilván, mert utána azt kérdezte. S a szállásod hol van? Amióta Ádám kiűzetett a paradicsomból, feleltem. Azóta az embernek nincsen szállása. A barát valamit gondolt, egészen felhagyott a kérdezgetéssel, inkább megölelt engem, és azt mondta. Nagy bölcs vagy, Ábel. Meglehetős tandíjat fizettem érte, feleltem. Ilyen formán elég jól megismerkedtünk az éjszaka leple alatt. Nem is búcsúztunk el véglegesen az árda ajtajában, hanem azt mondottuk, hogy még biztosan látni fogjuk egymást. Láttuk is. Hanem addig még sok minden történt. Legelsőbben az, hogy amikor a barátot elnyelte a zárda kapuja, én bolhával elindultam, hogy éjjeli szokás szerint valahol nyugodjam is egy kicsit. A sors játéka-e, vagy a bal szerencse, de valami engemet egy szép kiterjedésű helyre vezetett, ahol óriási nagy fák voltak, és a fák között alkalmas padok. Én egy olyan padra először csak leültem, de a test gyarló volt, s az üléssel nem elégedett meg. A hátizsákot tehát a fejem alá rendeztem, s a pad bütyéhez felállítottam bolhát is, hogy örködjék felettem, ha eltalálnék aludni. El is találtam. Nem tudom, hogy meddig alhattam azon a padon, de hát egyszer égtelen ugatásra ébredtem fel. Az első pillantásban valami nagy szerencsétlenség villámlott végig a testemen, de hogy ülőhelyzetbe kondorodtam, már láttam is, hogy egy rendőr áll előttem a hajnali pirkadásban. De olyan magas és terebélyes rendőr volt, hogy amilyent látni még jól lakva is ijedtség. Hirtelen nem tudtam, hogy magam miatt folyamodjam-e égi segedelemért, vagy pedig bolhát próbáljam észretéríteni, mert bolha ugyanis még mindig és szakadatlanul ugatott. Hát mégis a kutyán kezdtem csendesíteni, mondván, hallgass, nem látod, hogy mekkora? Minek itt aluszol, hé? kérdezte a rendőr.
1: Én magamnak,
0: mondtam.
1: Hol van igazolvány?
0: Folytatta ő. A keresztlevelemet elhoztam volt, s odaadtam neki, de hát a pap nem az ő számára állította volt ki.
1: Hogyan írva van ez?
0: Kérdezte.
1: Deákul,
0: feleltem.
1: Hát te vagy deák?
0: Eleget tanulok, mondtam.
1: Hol eleget tanulsz?
0: Hol vonaton, hol vendégfogadóban, hol pedig ezen a padon. Még folytathattuk volna is emígy, ha akarja vala a rendőr, de ő mord ábrázattal összehajtotta a keresztlevelet, visszaadta nekem, és rámutatott a hátizsákomra.
1: Abba mit tettél?
0: Ezt-azt, mondtam.
1: Igen, de mit?
0: Azt, ami benne van, szóltam ismét, majd a magam baráti jó akaratából kibontottam. A rendőr belenézett, s a táskát, amiben a foghúzó szerszámok voltak, egyenesen kihúzta.
1: Aha!
0: Mondta, ahogy meglátta a fényes darabokat. Spökött is egyet.
1: Van-e rossz foga?
0: Kérdeztem sietve, de a rendőr nem felelt, hanem nézte és forgatta a szerszámokat, majd ilyen szavakat potyogtatott.
1: Szép! Nagyon szép! Ilyen sok szerszám, mikkel bétörni lehet. Szegeket kifelé húzni, zárat megrontani, kasszát magának feszíteni, pénznek gyere velem mondani.
0: Ebből már láttam, hogy rossz úton vagyunk, s gondoltam, hogy magyarázkodni kezdek. De ahogy kimondtam volna az első szót, a rendőr rám kiáltott, hogy menjek vele. Könnyű volt látni, hogy nem a legjobb helyre akar engemet vinni, s nem mozdultam. De azt az egyet rosszul tettem, mert amilyen nagy volt, éppen akkora haragra gerjedt, és istenesen megragadott. A borzalom azonban még csak ezután következett, mert abban a percben Bolha úgy nekiugrott a rendőr lábának, hogy azt gyengébb láb ki sem bírta volna, s nem hiába mondják, hogy összetart a lábbal a kéz, mert a rendőr is előkapta rögtön a revolvert, és egyet puffantott Bolha felé, aki égtelen vinnyogással meg is bújt egy nagy fa tövébe. Erre én is elordítottam magamat, és felugrottam, de a revolver már a mellemre mutatott. A többire aztán nem is emlékszem jól. Csak arra homályosan, hogy vitt engemet a rendőr végig a városon, templomok és nagyházak alatt, hasadó reggelen. Vitt, mint egy betörőt. Egyszer aztán egy nagy udvarra értünk, ahol újabb rendőrök jöttek hozzánk. Beszéltek valamit egymás között, majd az egyik kizárt egy ajtót, s engemet úgy belódítottak azon, hogy odabent eltespettem a földön. Kínzott és kedvetlen is lévén nem siettem a fölkeléssel, de hát hamarosan felemelt valaki, és így szólt. A hang ismerősnek tetszett, ami nem is csoda, mert ahogy felnéztem, hát kit láttam magam előtt. Nem mást, mint Kerekes urat. Egyszerre a szégyen érzete fogott el, mert a sok dicsőség jutott eszembe, amit a véle való észbeli csatákban magamnak szereztem volt. Ettől az emlékezéstől nyertem is mindjárt annyi lelket, hogy felálltam, s ahová lehetett, leültem. De abban a percben ismét megmozdult bennem a szaggató érzelem, s hiába volt minden hősiességem, mert sírva fakadtam. Kerekes úr odajött hozzám, és vigasztalni kezdett.
1: Fel a fejjel, Ábel!
0: Nem magamért hull a könnyem, szóltam valahogy.
1: Bolháért, egyetlen kutyámért.
0: Hála magamnak, hogy legalább ennyit ki tudtam mondani, mert egy kicsit megenyhültem utána. Fel is emeltem a fejemet, s ahogy a gyengélkedő világosságban a szemem borúja engedte, széjjel néztem. Akkor láttam meg, hogy a borhuszár győző is ott van, s ott volt még egy marcona ember is, aki az egyik sarokban ült a padlón. Hát ezek vannak, gondoltam magamban, s a szemlélődést tovább folytatva azt néztem meg végre, hogy mire ülék vala az előbb. Egy rozoga deszkapadocskán ültem, amelyhez egy asztal is tartozni szeretett volna, de inkább a falhoz tartozott mégis, mert annak volt neki dőlve. Büszke azonban a fal sem lehetett rá, mert rég fonta volt venyigéből valaki, s azok a venyigék feketén és borzosan az ajtót lesték, mert hát megfutamodó állapotban voltak. A venyigés

asztalon kívül még egy veder is szégyenkezett abban az állami likban, a marcona embertől balra, a másik sarokban. Jámbor tárgyak voltak mindezek, s a szemet sem bántották, mert hiszen ablak helyett csak egy nyílás pislogott fönt az ajtó fölött. S ha már ennyi figyelmet elvesztegettem, megnéztem a falakat is, amelyekről nem a mocsok hiányzott, hanem a leltár. Mert a leltárnak a törvény értelmében ott kellett volna lenni. De mivel nem volt ott, én ezt a hiányosságot rögtön eltettem a fejemben, hogy alkalmilag fegyverül használjam. No, tetszik a berendezés? Kérdezte Kerekes úr. Ingyen van? Feleltem. Kerekes úr mérgesen nézett rám, és így szólt. Hát szidjad legalább, te marha! Szidja maga? Ne félj, mert én szittam is! Na látja, s mégsem javult meg. Erre Győző is odafordult hozzánk, és zsebredugott kézzel azt mondta. Ha nem tudtok valami hasznost vagy értelmes dolgot beszélni, akkor legalább hallgassatok, vagy aztán megmondom, hogy hova menjetek. Elcsodálkoztam a bártolatlan beszéden, s megkérdeztem. Hát itt választás is volt. Micsoda választás? Nézett rám Győző. Olyan, mondám a füleknek, amelyiken magát parancsnokká megválasztották. Kerekes úr örömmel kezdett ezen a válaszon nevetni, majd így biztatta Győzőt. Dobd ki ezt a fiút, dobd ki innét! Ahhoz legény kell, mondtam én is. Erre Győző igazi borhuszár módjára mondott egyet, de aztán többet nem szólt, hanem merkedezve sétálni kezdett. Mi hagytuk volna, hogy sétáljon, de a falak nemigen hagyták. Kerekes úr mellém ereszkedett a padra, mire a pad úgy kezdett recsegni, hogy a bakter jutott eszembe. Én a recsegés miatt felálltam, s inkább a földre ültem, hogy az állami berendezés csütörtököt ne mondjon. Amikor emígy elhelyezkedtem, akkor elmondtam Kerekes úrnak, hogy engemet egy óriás rendőr miért és hogyan kerített oda a tömlöcbe, s a kutya szerepét is elbeszéltem, arra kérve az Istent, hogy bolhát, ha másképpen nem lehet, hát még csoda árán is mentse meg az életnek. Minek utána én mindezeket elbeszéltem, Kerekes urat engedtem szóhoz, s ő nagy hevességgel el is mondta, hogy miért fogták volt el a vendéglőben. Mondása szerint úgy történt a dolog, hogy az én távozásom után bement oda a vendéglőbe egy diákkori barátjuk, akiből szintén tanító lett, de mivel a származása román, most a legnagyobb iskola felügyelő. S amikor belépett, látta jól, hogy ott ülnek az ő tanítótársai, de meg sem akarta ismerni őket, hanem elnézett a fejük fölött a semmibe. Ezen a dolgon ők aztán úgy felháborodtak, hogy a kevés iskola felügyelőben hibát kaptak. Nagy hibát kaphattak, jegyeztem meg. Miért mondod? Kérdezte Kerekes úr. Azért, mert hallottam, amikor ordított. Hát akkor miért nem jöttél oda? Egy kicsit megbántam, hogy a fülemet emlegettem, s így szóltam. Hát ment oda két rendőr. Azt hittem hát, hogy azokkal együtt elegen vannak. Erre Kerekes úr felrúgta az ártatlan asztalt, és rám kiáltott. Hát ez a magyar összetartás! Aztán odaállt elém, a két lábát szétvetette, és mérges szemekkel szidni kezdett. Te szájas kölyök! Hát te magyarnak mered mondani magadat? S nem jössz segíteni, amikor meg kell verni valakit? Hát azért tanítottalak téged tudományra és hazafiságra azon az erdélyi országúton, hogy mikor a gyümölcsöt várnám, akkor cserben hagysz engem? Hát azért hoztam a hátizsákodat? Hát azért tagadtam én meg az esküt, mindnyájunk érdekében és a te érdekedben is, hogy elszökjél a küzdőtérről, amikor a létharcot vívjuk? Hát azért vagyok én példakép, hogy ne lebegjek előtted? Te! Még tovább is szidott volna talán, de Győző megfogta a két vállát és keményen maga felé fordította. Ne bánsd azt a fiút, mondta. Nem szégyeled magad. Kerekes úr azonban Győzőnek is ellene szegült. Hát neked mi bajod ezzel? Villant a szeme. Erre Győző kezdett vastagon szólani, mondván. Nekem az a bajom, hogy te barom vagy, érted? Amióta behoztak ebbe a fogdába, azóta már a szarvad is kinőtt. Ez a bajom. Barom? Képedett el Kerekes úr, majd megszegtett feldöf.

0: Kérlek, te borhuszár!
1: Adjuk most a borhuszárt, mondta Győző. Elég szomorú, hogy az vagyok, de jelenleg nem arról van szó, hanem arról, hogy vak voltam és barom voltam magam is, de kinyílt a szemem, barátom. Most ebben a rendőrségi oduban végleg kinyílt a szemem, és látom, hogy elhibáztuk az egészet. Mert nekünk nem handabandázva kellett volna felvennünk a harcot, és nem is azzal, hogy beveretjük a fejünket, hanem az ész fegyverével. Hallod? Hallotta nyilván, mert neki feszült, hogy ráugorjék a barátjára. De hát erre már én is odaugrottam, hogy szükség esetén megpróbáljam szétválasztani őket, hanem akkor a marcon ember, aki a sarokban ült, s egyet sem szólt odáig, intett nekem, és azt mondta. Hagyd őket! Miért hagynám? Kérdeztem. Azért, mert egyiknek sincs igaza. Áldott szerencse volt, hogy Emmit szólott közbe, mert a viaskodók meghallották a szavát, abba hagyták rögtön a harcot, s a marcona felé fordultak. Jobb lesz, ha maga hallgat, mondta neki Győző. A szigorú ember el is hallgatott, de Kerekes úr mégis hozzátette. Azzal a bolseviki szájával! Hát erre én is jobban megnéztem az illetőt, mert Surgyélán jutott eszembe, aki engemet is a kecskémmel együtt bolsevikinek nevezett volt a Hargitán. Olyan volt azonban, mint más rendes ember, csak tán az arca volt keményebb, a szeme hathatósabb. S úgy látszik, hogy kevesebb beszédű is, mert a megintésre sem szólott többet, hanem csak nézett mozdulat nélkül. Magát miért hozták ide? Kérdeztem tőle. Izgatott, szólt oda Kerekes úr. Erről a szóról ismét a hargitai pásztorságom jutott eszembe, mégpedig az a félelmes óra, amikor apám a mondásaival igen felizgatta volt a csendőrt. Ránéztem tehát a szigorú emberre, és azt mondtam neki. Kit tetszett izgatni? Győző nevetni kezdett, majd megrázott engem, és így szólt. Nem kit, te hülye, hanem a társadalmi rend ellen izgatott. Ez a szó nagyon elámított engem, mert hiszen a társadalomban én csak rendetlenséget láttam mindenütt. Hát azt hol lehet látni? Kérdeztem is. Mit? Mondta Győző. A társadalmi rendet. Hát benne élsz, te szamár, oktatott Győző. A család, amibe beleszülettél, s amelyben felnőttél, a vallás, amelyhez tartozol, a főnök, aki kiszúrja a szemedet száraz kenyérrel, a vonat, amelyen a miniszterek külön kocsiban utaznak, és itt ez a rendőrségi fogda. Hát ez a társadalmi rend. Most már érted? Értettem, hogy ne értettem volna. De mielőtt ennek hangot is adhattam volna, odaszólt nekem a szigorú ember. Szamár módon tanítanak, fiam! Aztán magához intett engem, és azt mondotta, hogy üljek le melléje a földre, mert ő megmagyarázza nekem az egészet. Erre én indultam is már, hogy melléje üljek, de akkor Kerekes úr megragadott engem, és vonni kezdett a másik oldal felé, a bolsevikinek pedig odaszólt. Ezt én tanítom, nem pedig maga! Erre a marcon ember is felállt, odajött, és megfogta a karomat. S akkor az egyik egyfelé húzott, s a másik másfelé. És miközben szidalmazták egymást, engemet úgy kezdtek ráncigálni, mint két vadász a rókabőrt. Győző ott állott oldalt, és a térdét verte nevettében, miközben egyre csak azt mondta. No, Ábel, most merre mész? S ezzel eltalálta jól a szót, mert abban az állapotban a legbajosabb éppen az lett volna, hogy valamerre menjek, mivel a harc tovább fejlődött fölöttem. De sőt, egyre mérgesebb lett, minél fogva menni, csak széjjel ne szedjenek. A csel pedig az volt, hogy hirtelen leejtettem a fejemet, és magamat is elengedtem, mintha elájultam volna. Ezt, amikor észrevették, mind a ketten eleresztettek, én pedig jót suppantam a földre. Meg is ütöttem eléggé magamat, de azt gondoltam, hogy mégsem eszmélek fel, nehogy észrevegyék a csalást. A szemem sarkából inkább azt figyeltem, hogy mi lesz. S mi is lehetett volna egyéb, mint az, hogy Kerekes úr és a marcona ember egymást kezdték miattam hibáztatni. Az alatt pedig, amíg ők egymást okolták a szerencsétlenség miatt, Győző mellém térdepel,

0: lett, az ingemet kibontotta, és a szívem táján súrolni kezdett. Én még vártam egy ideig, és akkor eszméletre tértem. Na, hála Istennek, könnyebbült meg Kerekes úr. A bolseviki nem szólott semmit, hanem visszaült a sarokba, és ott üldögélt, mint egy szobor. Győző továbbra is gyámolgatott engem, s mint tavasztal a nap, olyan rügyfakasztó szemekkel nézett. A szívedre vigyáznod kell, Ábel, intett engem. Hát én vigyázok, mondtam. Te igen, azért ájultál el most is. Hát maga mit beszél? Mondtam neki. Én nem ájultam el, hanem csak elaludtam, s méghozzá álmot is láttam. Tudja-e, hogy mit álmodtam? Azt, hogy Kerekes úr, s ez a másik úr, Hidásznak hívják, mondta Győző. Na hát, Kerekes úr és Hidász úr nagy észbeli csatát vívtak egymással. Hidász úr álmomban is ott ült, ahol most kuporog, Kerekes úr pedig amott a veder helyén a másik sarokban. Közből pedig maga ügyelte a békét, nehogy azok ketten összeverekedjenek. Észbeli csata, s miről? Kérdezte Győző. Arról, hogy mi célra vagyunk a világon. Már láttam, hogy ájulásom alatt sem töltöttem haszontalanul az időt, mert Kerekes úr is nagy kíváncsisággal fordult felém. No, hogy volt? Kérdezte ő is. Hát erre felálltam a földről, és így szóltam. Ha megmondanám, vagy elhinnék, vagy nem. Azt gondolom hát, hogy tartsunk inkább vizsgát, hogy vajon az álom nem hazudott-e. Azzal elvettem a sarokból a vedret, s Kerekes úrnak azt mondtam, hogy üljön a veder helyébe. Dicséretére legyen mondva, ő szó nélkül oda is ült. Aztán Győzőt is a középre állítottam, magam pedig a rozoga padra telepettem velük szembe, mint egy tanár. Figyelem, mondtam. Mind rám néztek, mire én egy kis csendet hagytam még nekik, hogy abban a csendben minél jobb feleletet tudjanak teremni. Aztán Kerekes úrra mutattam, és megkérdeztem tőle. Mi célra vagyunk a világon? Hogy az Istent imádjuk, a hazát szolgáljuk, és jót cselekedjünk, felelte Kerekes úr. S hogy az esküt ne tegyük le, szólt oda Győző. Ehhez én is hozzátehettem volna, hogy másrészt azért is, miszerint Ábelt az országúton kergessük, de hát a hivatalomnál fogva mégis így szóltam. Hát csoda! Mert ugyanis álmomban is ezt felelte Kerekes úr. És mindnyájan meg voltunk elégedve. No, Hidász úr, mutattam a marcona emberre. Hát mi célra vagyunk a világon? Hogy a munkásosztály uralmát megvalósítsuk, vágta rá Hidász, mire én örvendezve kiáltottam fel. Hát ez csoda, mert így volt! És annyira megvoltunk valahányan elégedve, hogy el is ereszkedtünk az eredményben. Hát engem nem kérdezel meg? Szólt oda Győző. Dehogy nem, mondtam. Hát mi célra vagyunk a világon? Győző kacsintott felém, és így felelt. Hogy ragaszkodjunk hozzá. No, ezt rátesszük koronának a többire. Szóltam elégedetten erre is, majd pedig felálltam, hogy a padot visszategyem a fal mellé. De akkor Kerekes úr hadonászni kezdett a sarokból. Ho-ho! Kiáltotta. No, miért hógat? Kérdeztem. Azért, mert neked is felelned kell. Pedig jobb volna, ha nem kéne, mondtam szomorúan. S hogy tegyem is, amit mondtam, lehajtott fejjel sétálni kezdtem, közben a kezeimet is tördeltem, a hátamat pedig meggörbítettem, úgy sínlődtem. Nyomasztó terhem alól kérhettem volna bátran még egy eltörött virágcserepet is, mint Jób a Bibliában, vagy hinthettem volna akár hamut a fejemre. De én csak sétáltam, megtörődve. Mi az? Gyerünk a szóval! Riasztott rám Kerekes úr. Hát, az nem lesz könnyű, mondtam, mert én csak most látom, hogy álmomban milyen nagy hibát követtem el. Követ kéne kötni a nyakamra, s úgy beledobni engemet a tengerbe, de hát itt sem kő nincs, sem tenger. Mi hát a baj? Sürgettek. Az a baj, mondám, hogy álmomban egy vén ember is szerepelt, akit bölcsnek mondott a világ, s akit az előbb én mégis letagadtam. Ez a vén ember már a 100. esztendő felé járt, nagy fehér szakálla volt neki, s két olyan szeme, mint egy-egy pazar, ne felejts. S ha már ott volt, én bizony ettől a vén embertől is megkérdeztem, hogy mi célra vagyunk a világon. S ő bölcs létére azt mondta nekem, hát, édes fiam, te két okos ember után most egy tudatlant kérdeztél meg, mert akár hiszed, akár nem, de én nem tudom neked megmondani, hogy mi célra vagyunk a világon. Pedig voltam én már mindenféle az életben. Így többek között voltam kerekes, voltam hidász, és voltam győző, voltam foghúzó is, nem különben tanár és püspök, vagy amit éppen el lehet gondolni. De a mai napig én mégsem tudom, hogy mi célra vagyunk a világon. Igaz, sokszor volt úgy, mintha tudtam volna, de aztán mihelyt egyet előbbre léptem, mindjárt nem volt igaz, amit azelőtt gondoltam. Ilyen formán, ha egy szamarat akarsz látni, akkor nézzél engemet. De tudd meg azt is, hogy én mégsem hagytam fel a reménnyel, mert most is abba járok, s azt kutatom, hogy mi célra vagyunk a világon. Ha te is úgy gondolnád, akkor gyere velem. Én szívesen látlak. Folytassuk együtt az utat. Hát, ha valahol egy gyermek eltalálja kottyantani a titkot. Amikor idáig értem a beszédben, megint leültem a padra, és magamban roskadva mondtam. És én vélementem gyarló fejemmel.
1: Hangos könyvtár. Hallhatatlan művek, hallható változata.
2: Hangos könyvtár rovatunkban ma Tamási Áron Ábel az országban című regényét olvastuk. A harmadik fejezetének a második részét olvasta fel Fekete Ernő. Szeretettel köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is Déli magazin műsorunkban szeptember 22-én Marcus Aurelius római császár gondolatával. Az a boldog, aki minden nap, s a nap bármelyik pillanatában megértően fogadja sorsát, és lelke értékes hajlamai szerint alakítja életét. Ez a nap gondolata, én Janicskó Mihály Noémi vagyok. Most hamarosan hírekkel folytatjuk déli műsorunkat, majd versovatunkat sugározzuk József Attila alkotásával, 14 óra 20 perctől pedig Keresztjén élet felekezetközi rovatunkkal jelentkezik Szecsődi Árpád munkatársunk. Erre számíthatnak a következőkben, ha tehetik, tartsanak velünk. A pontos idő 14 óra, híreink következnek.
3: Hírek.
2: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Siegfried Murasán ma délután a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet a kormányprogramról. Konstantin Tomás szerint ostobaság nyugdíj és béremelést ígérni. Rekordot döntöttek Európában az elektromos autók. 40 év után újabb római kaput tártak fel Gyulafehérváron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök ma a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet az általa javasolt kormányprogram prioritásairól. A PNL képviselőinek és szenátorainak együttes ülését 16 órától tartják a parlamentben. Murasán a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS frakcióival is találkozik. A kijelölt miniszterelnök tegnap közölte, hogy először az őt támogató pártokkal, majd más parlamenti frakciókkal tárgyal. Elmondta, hogy hogy őt az különbözteti meg az első két kudarcot valló miniszterelnök jelöltől, hogy eleve három parlamenti párt kinyilvánított támogatását élvezi. Morésán a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, majd a Szociáldemokrata párttal is egyeztett. Korábban már bejelentettem, hogy a Románok Egyesülésért Szövetség székházába és parlamenti frakciójához nem megy el. Konstantin Tomá ostobaságnak tartja a Szociáldemokrata párt elnökének, Soren Grindeanunak azt az ígéretét, hogy kormányfőként jövőre az inflációhoz igazítja a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket. Buzaópesztetés polgármestere az Agerpressnek elmondta, hogy a nyugdíjak és a fizetések növeléséhez jövőre mintegy 27 milliárd lejre, vagyis több mint 5 milliárd euróra lenne szükség. Grindeanu úrbutaságokat beszél, honnan fogja előteremteni ezt az összeget, nyilatkozta Tomá. A polgármester szerint Romániának jelenleg közigazgatási területi reformra, kiadáscsökkentésre és a reálgazdaság támogatására van szüksége. Szerint a megtakarításokat nem a közalkalmazotti bérek növelésére, hanem gazdasági beruházásokra kellene fordítani. Rekordszintű volt tavaly az elektromos meghajtású személygépkocsik forgalomba helyezése az Európai Unióban, az új autókat tekintve, írja az MTI. Az EU-ban minden hatodik újabban a nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt. Az Eurostat adatai szerint a tisztán elektromos autók az összes új személyautó regisztráció 17,3%-át tették ki tavaly, ami új csúcsnak számít. A hibridek részesedése 42,4% volt, míg a benzinüzemű autóké 27,3, a dízelüzeműeké pedig 9,8%. Az alternatív hajtások, például a cseppfolyósított vagy földgáz üzemű járművek részesedése ennél jóval alacsonyabb maradt. Az elektromos autók részesedése 10 év alatt jelentősen nőtt az Európai Unióban. 2015-ben még csak 0,4%-ot tettek ki az új forgalomba helyezések között. Az uniós tagállamok közül Dániában volt a legmagasabb az elektromos autók aránya az új regisztrációkban, 67,8%. A legalacsonyabb értéket Horvátországban, Szlovákiában és Bulgáriában mérték. Újabb római kori kaput tártak fel a gyulafehérvári Capistrano bástyán végzett régészeti kutatások során. A régészek a keleti oldalon azonosították az Apulum római kastrumának főkapuját, a Porta Pretoriát, 40 évvel azután, hogy megtalálták az erőd déli kapuját. A déli kapu azonosítása után 40 évvel újabb kaput fedeztünk fel a keleti oldalon. A Porta Pretorián keresztül a Via Pretorián lehetett eljutni a 13. Gemina Legio Castrumának parancsnoki épületéhez, a Principiához, jelentette be ma délelőtt a régészeti kutatás vezetője, Anka Timofán régész. A mintegy 4 méter mélységben feltárt egyik toronyhoz tartozó hatalmas alapozás fontos információkkal szolgál a római kapu méreteiről és alaprajzáról. A monumentális kapunak két nagyméretű, téglalap alaprajzú tornya, egy középső fala és két boltíves bejárata volt. Az építményt az úgynevezett opus quadratum technikával, gondosan megmunkált nagyméretű mészkő tömbökből építették. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
3: Időjárás jelentés.
2: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma változékony időre kell számítani, a délután folyamán további esőzés várható. A nap csúcshőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Kolozsváron jelenleg 12 fokot mérnek. Híreinkhez az Agerpress hírügynökség a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morkest.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
4: Jó hír!

Tiszta szívből, önként adakoztak az Úrnak. Krónikák első könyve, 29. fejezet, 9. verse.

Mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 37. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
3: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágjon zsebre érdekességeket és tudnivalókat emberekről, korokról és zeneművekről. Akassza le a fogasról a zenélő köntöst. Nagy Ivolya vagyok. Várom önöket minden vasárnap 14 óra 25 perckor és szerdán 13 óra 30 perckor.
0: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
7: Friss hírekkel legközelebb holnap reggel 6 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián, illetve az agnusradio.ro honlapunkon. Online addig is hallgathatnak híreket 17 órától és 19 órától is. A következő percekben adjuk át a főszerepet a Lírának. József Attila Emberek című versét hallgatjuk meg, majd Edward Elgár dallamai csendülnek fel.

emberek. Családunkban a jó a jövevény. Az érdek, mint a gazda, úgy igazgat. Ezt érti rég, de ostobán, ki gazdag, s ma már sejteni kezdi sok szegény. Kibomlik végül minden szövevény. Csak öntudatlan falazunk a gaznak, kik dőj fel hisszük magunkat igaznak. A dallam nem változtat szövegén. De énekelünk mind

teli torokkal, s edzük magunkat borokkal, porokkal, ha kedvünk fanyar, szánk pedig üres. Erényes lény, kicsalódni ügyes. Úgy teli vagyunk apró maró okkal, mint szúnyoggal a susogó füzes.

0: József Attila Emberek című versét hallottuk az elmúlt percekben, utána pedig Edward Elgar Enigma variációjának 13. tétele csendült fel. A következő percekben pedig Keresztyéni, illetve felekezetközi rovatunkkal várja önöket rádió közelbe. Szercsődi Árpád munkatársunk.
1: Keresztyén élet. Keresztyén élet. Felekezetközi magazin.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Keresztény élet rovatunk tartalmából. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 1-3-ig terjedő versei alapján szól ma hozzánk Isten üzenete, Fábián Gerő Marianna a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának áhítatán keresztül. Ezt követően a Hitmozsák sorozatunk legújabb részében Karácsonyi Zsolt költővel, gyermekkori emlékeiről, hithez való útjáról, és arról, hogyan váltak számára a bibliai történetek életre szóló iránytűvé, Karácsonyi Zsolt költővel rádiónk munkatársa Pilbát Kincső beszélget. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Áldás békesség! Istenünk igéjét olvasom a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első versétől a 3. verséig. Ezért tehát mi is, akiket a bizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és Isten trónjának a jobbjára ült. Gondoljatok rá, aki a bűnösöktől ilyen szidalmazást szenvedett el, hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Kedves testvérek, képzeljük el a következőt. Reggel van, csörög az ébresztő óra. Felkelünk, jön a reggeli rutin, de mielőtt elindulnánk munkába, iskolába, intézni a mindennapi teendőinket, felveszünk a hátunkra egy hatalmas, nehéz hátizsákot. De nem szendvicset, vizes kulacsot, hanem nehéz köveket pakolunk bele. Minden egyes kő egy-egy mai probléma. Az egyik a közüzemi számlák miatti szorongás, a másik egy családi vita, ami még mindig ott mardos, a harmadik a hírportálokról áradó stressz és bizonytalanság, a negyedik egy rossz szokás, egy titkos bűn, amiről pontosan tudjuk, hogy rombolja az életünket, mégsem vagyunk képesek letenni, és még van bőven a kövekből. Így indulunk el a buszhoz, vagy így ülünk be az autóba. Nem csoda, ha a délutáni órákra már úgy érezzük, hogy teljesen elfogyott az erőnk, a lelkünk kimerült. A Biblia a zsidókhoz írt levélben nagyon izgalmas képpel írja le a földi életünket. Azt mondja, hogy a minden napjaink olyanok, mint egy futóverseny. És rögtön az elején tanácsot ad. Tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket megkörnyékező bűnt, és álhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát. Nincs olyan maratoni futó, aki téli kabátban, bakancsban, vagy két nehéz táskával a kezében, vagy hátán hátizsákkal állna oda a rajthoz. A sportolók mindent levesznek magukról, ami hátráltatja őket. A legkönnyebb ruhát választják, mert tudják, hogy minden felesleges súly gyengíti, és megakadályozza őket abban, hogy elérjék a célt. Mi, 21. századi emberek, hajlamosak vagyunk túlpakolt lélekkel rohanni a mindennapokban. Futunk a feladataink után, sietünk a határidőket tartani, miközben hátunkon a láthatatlan hátizsák egyre nehezebb lesz. Hogyan lehet ebből a mókuskerékből kiszállni? Hogyan lehet letenni ezeket a terheket, amikor a problémák valóságosak? A Biblia válasza egyszerű. Nézzünk fel Jézusra. Mit jelent ez a mai gyakorlatban? Amikor egy futó már nagyon fáradt, nem a lábát nézi, nem oldalra vagy a háta mögé tekinget. Egyetlen dolgot tesz. Felemeli a fejét, és a célvonalra szegezi a tekintetét. Tudja, hogy ha odaér, megkapja a jutalmat. Jézus a célvonalunk, de egyben ő a futótársunk is. Ő nem egy kényelmes karosszékből nézi a mi küzdelmünket. Ő már végigfutotta ezt a pályát. Amikor itt élt a földön, ő is átélte a fáradtságot, a csalódást, a magányt, az igazságtalanságot. Ő a kereszt súlyát is hordozta, mégsem adta fel, mert látta az út végén lévő örömöt, amely minket is megmenthet. Életünket megvizsgálva, érezhetjük a saját hátizsákjaink súlyát. De keresztény emberként azt is látnunk kell, hogy nem kell mindent egyedül cipelnünk. Mindig az első lépés a legnehezebb, de csak így lehet elindulni. Az első lépés, hogy elkezdjük apránként lerakni a terheinket. Először is például bocsássunk meg egymásnak. Majd kapcsoljuk ki egy időre a felesleges digitális zajt,
a pittyegéseket vagy a folytonos panaszkodást, és engedjük, hogy a csendben Isten szólítsa meg a szívünket. Imádságban forduljunk Jézushoz, ő készen áll átvenni a súlyt. Ne feledjük, hogy nem egyedül futjuk ezt a versenyt. Emeljük fel a fejünket, nézzünk fel Jézusra, és fussunk tovább bátran, álhatatosan. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, hálát elt a szívünk ma is az útra valóért, az elcsendesedésért. Segíts, hogy mérlegelni tudjunk, hogy letegyünk egy terhet, majd végül az összeset, és egyenest a cél felé fussunk. Segíts elengedni a haragot, a gyűlölködést, a gőgöt, és mindent, ami köt, s lehúz. Adj erőt, Urunk, lemondani mindenről, ami elválaszt tőled, és szembefordít fele barátainkkal. Add áldásodat, hogy nyomasztó, bénító érzések helyett békességben tudjuk álomra hajtani fejünket. Amen.

Kedves hallgatóink, hallhattuk Isten igéjét a zsidókhoz írt levél 12. fejezetének 1-3 terjedő versei alapján Fábián Gerő Marianna, a magyarországi Csengeri Református Egyházközség beosztott lelkipásztorának tolmácsolásában. És milyen mély igazság hangzott el? Mindannyian hordozunk láthatatlan hátizsákokat a mindennapokban. Valljuk be őszintén, sokszor hiába tudjuk elméletben, hogy le kellene tennünk a terheinket, az emberi erőnk egyszerűen kevés hozzá, egyedül nem megy. Amikor a feszültség, a fáradtság vagy a bizonytalanság már a torkunkig él, nem elegendő csupán elhatározni, hogy mostantól könnyebb lesz. Olyan pillanatok ezek, amikor meg kell állnunk és ki kell mondanunk: Uram, én most itt rekedtem, elfogytam. Az előttünk álló ének az Ararat Worship kollektív előadásában pontosan ezt a lelki mozdulatot segíti megtenni. A címe így hangzik az éneknek: Szükségem van rád. Nem valami nagy teológiát vagy emberi erőködést hirdet, hanem azt az elemi rászorultságot, amivel a futó a célvonal előtt vagy a megfáradt vándor a forrásnál megáll.

Műsorunk folytatásában a Hitmozsák sorozatunk legújabb részében Karácsonyi Zsolt költő számára egy templomban látott feszület és a felhők mögött elképzelt mennyország jelentette az első kapcsolódást a hithez. Később egyre inkább a hit megfoghatatlan, mégis állandó jelenléte vált meghatározóvá. A Hitmozsák legújabb részében gyermekkori emlékeivel és a hithez vezető útjáról is arról beszél, hogyan váltak számára a bibliai történetek életre szóló iránytűvé. Karácsonyi Zsolt költővel rádiónk munkatársa Pilbát Kincső beszélget.

0: Hogyan került kapcsolatba Istennel? Mi az a legelső gyermekkori emlék, ami Istenhez, a hithez kapcsolódik?
1: Hát azt gondolom, hogy még a legelső emlékek azok hát bizonyos értelemben kapcsolódnak Istenhez és egyáltalán a hithez, mert volt egy ilyen elég vad élményem, amikor egészen kisgyerekként egy koratéli estén véletlenül lemaradva a többiektől betévedtem egy egyébként katolikus templom ajtaján, és hát döbbenetes volt számomra az a látvány, ami az én szemmagasságomban a feszületnek a szegét jelenítette meg, és a vért azt eléggé látványosan hozta létre az adott kézművész. Tehát ez egy ilyen döbbenetes élmény volt. A másik pedig az, hogy úgy képzeltem, hogy valahol a felhők között ott van a mennyek országának kapuja, és hát ez gyakorlatilag bárki észreveheti. És én magam is emlékszem arra, hogy óvodás koromban mutattam valakinek, hogy hát ott van a felhők mögött a menny kapuja. No hát ezek természetesen eléggé naív és kezdetleges történetek voltak. No de hát később azért egyértelmű volt az számomra, hogy bár ez későn is lassan történt, hogy Isten valóban folyamatosan jelen van életünkben, és Jézushoz nem lehet nem viszonyulni.
0: Volt-e vizuális elképzelése Istenről, hogy ott ül a mennyek kapujában akár, vagy elképzelte valahogy?
1: Érdekes, ez nem volt. Tehát, hogy természetesen láttam mindenféle festészeti vagy kézművészeti ábrázolásokat, de számomra mindig is egy nem igazán fizikailag, vagy az érzékszervekkel megfogható volt Istennek a jelenlét. Tehát ez számomra egy természetes volt, hogy nem kell valamiféle nagyszakállú idős úri embert elképzelnem, amikor Istenre gondolok.
0: És ha becsukja a szemét és felidéz egy gyermekkori vallásórát, milyen első illat, hang, tárgy, érzés jut eszébe a vizuális képeken túlmenően?
1: No, ez volt az, ami hiányzott. Mármint, hogy a gyermekkori vallásóra, hisz 1989 előtt én nem jártam vallásórákra, csupán a katolikus gyerekekről tudtam, hogy ők valami ilyesmire járnak, majd pedig a 89-es fordulat után egy katolikus pap tartott nekünk valamiféle vallásórákat, tehát ilyen hagyományos vallásórákon nem vettem részt, sőt, ugye felnőtt keresztelésben részesültem, ami nem azzal magyarázható, hogy kedves szüleim valamiféle pártaktivisták lettek volna, hanem ezt így ráhagyták a gyermekeikre, rám és a húgomra. Egyébként mindketten felnőtt kereszteléssel, aztán a református egyházat választottuk.
0: Mi volt az a pont, amikor erre rávette magát, hogy akkor megkeresztelkedjen, vagy mi vezette oda, vagy hogyan alakult a hite, hogy addig eljusson?
1: Valami már kamaszkoromban készülődött ebből a történetből, és a hithez való közelség az gyakorlatilag azért az egyetemi évek után erősödött meg, de hát ennek voltak mindenféle előzményei, egy-egy dallam, egy-egy szövegrészlet, mind a mai napig kedvencem az Ósión ébredj, és így tovább. Tehát ez valahogy lépésről lépésre beszivárgott a hétköznapjaimba.
0: Volt-e olyan bibliai történet, nem tudom, ha vallásórán nem, de amit hallott, ami gyerekként mesének tűnt, de aztán felnőttként iránytűvé vált az életében?
1: A bibliai történetek számomra egy pillanatra sem érződtek mesének, sőt, történeti valóságként fogtam föl minden egyes elemét annak, ami az Új és Újszövetségben benne találtatik és eljutott hozzám, tehát hogy történeti tényként kezeltem mindazt, ami a Ószövetségben benne van, Dávid királytól elkezdve, vagy akár a teremtés történet. Én ezt teljesen reálisként tudtam felfogni, vagy azt, hogy ha nem is szó szerint így volt, de mégis így történt módon, ezt el tudtam fogadni.
0: És ki tud-e emelni egyet, ami meghatározza akár mai napig az életét?
1: Nehéz kérdés, mert több is van. Hát mondjuk az Ószövetségből azért az özönvíz története az, ahogy senki se akarja elhinni, hogy ez bekövetkezhet, és mégis bekövetkezik. És hát az Új Szövetségből pedig számos olyan történet van, ami azért mind a mai napig elgondolkodtat. Tehát az, hogy Péter hogyan cselekszik az utolsó vacsora után, az egy mélyen emberi tulajdonságra és a gyengeségben rejlő erőre, az erőben rejlő gyengeségre, mindegyre rávilágít.
0: És ha beülhetne ma a tizenévesek közé az iskolapadba, mit üzenne, hogy mire figyeljenek vallás órán?
1: Arra figyeljenek, hogy ezek a történetek tulajdonképpen róluk szólna. Próbálják megtalálni azt, ami a Biblia üzenetéből, az Ó vagy Új Szövetségből számukra a mobiltelefonon keresztül, a beszélgetéseken keresztül, vagy bármilyen csatornán keresztül eljuthat hozzájuk. Próbáljanak rákapcsolódni valamiképpen az üzenetre, és hát legyenek nyitottak mindig a mások szeretete felé, és hát Isten és Jézus szeretete felé forduljanak bizalommal.

Ha a hallottakra visszagondolunk, talán mindannyiunkban felvillanhatnak a saját gyermekkori emlékeink, azok a naívnak tűnő, mégis tiszta pillanatok, amikor először sejtettük meg odafönt a menny kapuját, vagy Isten közelségét. Karácsonyi Zsolt vallomása arra emlékeztet bennünket, hogy a hit nem egy tantárgy, amit az iskolapadban sajátítunk el, hanem egy egész életen át tartó megérkezés. Nem kell készen kapott sablonok szerint élnünk, az Úr a mindennapok apró morzsáin, egy-egy dallamon, életszituáción, vagy éppen a Szentírás történetein keresztül lép be a valóságunkba. Mindez odamutat, hogy Isten folyamatosan jelen van az életünkben. Kívánom, hogy a mai műsor percei segítsenek nekünk is letenni a nehéz terheket, és gyermeki bizalommal, nyitott szívvel tudjunk fordulni ő hozzá. Önök keresztény életrovatunkat hallották az elmúlt percekben. Köszönjük a figyelmüket, tartsanak velünk a következő alkalommal is. Addig is legyen áldásban és békességben gazdag szép napjuk. A viszont hallásra békesség Istentől.

Keresztény Élet Felekezet közé magazin műsorunkat Szecsődi Árpád szerkesztette, és újra hallgathatják holnap délelőtti online műsorunkban a 10 órai híreket követően, illetve jövő heti homokóra későjeli műsorunkban 4 óra után. Ezzel lassan mai déli műsorunk végéhez érkezünk, de az agnusradio.ro honlapunkon tovább hallgathatnak minket. 17 óra után a Határtalan rovat csendül fel, 18 órától istentiszteletet sugárzunk, 19 óra 15 perctől pedig krédó rovatunkat, majd versrovatunkat is újra hallgathatják. 20 órától a mai mesével és gyerekzenével várjuk a legkisebbeket. Adásra legközelebb ilyen 3 órakor várjuk hallgatóinkat itt a 88,3 MHz-es frekvencián. Éjjeli műsorunk első órájában komoly zenét sugárzunk, zongoraszonátákat hallgatunk, 4 órától áhítat hangzik el, majd kalendárium és névnapköszöntő következik, illetve múlt keddi Keresztény Élet felekezetközi műsorunkat ismételjük meg. A homokóra 3. órájában pedig múlt heti hangos könyvtár rovatunkat sugározzuk, Ábel az országban című Tamási regény 3. fejezetének első részét. Ezt követően pedig reggeli ébresz információs magazin műsorunkban számítok figyelmükre. Munkatársaim nevében is köszönöm, hogy az elmúlt órákban velünk tartottak, és a nap gondolatával búcsúzom, amelyet ma Marcus Aurelius római császártól választottunk. Az a boldog, aki minden nap, s a nap bármely pillanatában megértően fogadja sorsát, és lelke értékes hajlamai szerint alakítja életét. Hallgathatnak minket Kolozsváron és környékén a 88,3 MHz-es frekvencián, elérhetnek a 02-64-44-19-68-as telefonszámon, személyesen pedig megtalálnak a Konstanca utca 1-3 szám alatt. Várjuk üzeneteiket, visszajelzéseiket az agnus@agnusradio.ro elektronikus posta címünkre. A déli műsor mai házigazdáját, Janicskó Mihály Noémit hallották. Áldott és pihentető délutánt kívánok minden kedves hallgatónknak, békesség Istentől, viszont hallásra!

az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.

sohasem lobognék. Mindenféle szélnek haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, s nem lennék játékot.

és röghöz szorul a rög, és tapad. Egymás mellett mi is rögök vagyunk most,

Nagyon köszönöm mindenkinek. Mindenkinek, aki eljött, elfogadta a meghívást. Akár a színpadon,

0: Hírek.
1: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Az EUR képviselői nem vesznek részt a Murashan kormányról szóló bizalmi szavazáson. Bulgária is jobban el van látva orvosokkal, mint Románia. A bukaresti törvényszékre vitték Kalin Georgescu-t, ahol több tucat támogatója várta. 40 év után újabb római kaput tártak fel Gyulafehérváron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható. Most pedig következzenek a részletek. A Románok Egyesüléséért Szövetség képviselői nem vesznek részt a kijelölt miniszterelnök Siegfried Murashan által javasolt kormányról szóló bizalmi szavazáson, mivel a Szociáldemokrata Párt is bejelentette, hogy nem támogatja az új kormányt. Jelentette ki Dan Tanasa, az EUR képviselője tegnap. A magyar anyanyelvhasználat elleni fellépése nyomán hírhetté vált politikus erről a Göndulnak beszélt tegnap este. Tanasa kijelentette, hogy az EUR döntését a párt alapszabály szerinti fórumain hozták meg, és kizárta annak lehetőségét, hogy a párt képviselői eltérően szavazzanak. Dan Tanasa kétségbe vonta a kijelölt miniszterelnök képességét arra, hogy megszerez a beiktatáshoz szükséges szavazatokat, tekintettel arra, hogy nem rendelkezik az EUR támogatásával. Romániában 381 orvos jut 100 000 lakosra, írja az Járól Financiár. Ez lényegesen elmarad az Európai Unió átlagától. Közvetlenül utánunk Magyarország következik 371 orvossal. Az uniós éllovas Görögország 626 orvossal, de jól áll Olaszország, Ausztria, Németország és Litvánia is. Az utolsó helyeket Belgium 334 orvossal, Lettország 340-nel, Szlovénia 356 orvossal és Észtország 357 orvossal foglalja el. Általánosságban elmondható, hogy Nyugat-Európa jobban el van látva orvosokkal, mint a kontinens keleti fele. Az egykori szocialista országok közül Litvánia van a legjobb helyzetben, de nálunk még Bulgária is sokkal jobban áll, ahol 467 orvos jut 100 000 lakosra. Ugyanakkor árnyalja a képet, hogy déli szomszédunknál az egészségügyi szakemberek több mint fele betöltötte az 55. életévét. Kalin Georgescu-t a bukaresti törvényszékre vitték ma, ahol a 30 napos előzetes letartóztatására vonatkozó ügyészségi indítványáról döntenek.

0: volt államfő jelölttel szemben egy 1,1 millió eurós csalási ügyben indult büntetőeljárás, írja az Ager Press. A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség Georgescu feltételezett bűntársa, Ionel Rusin üzletember előzetes letartóztatását is kéri. Mindkettőjüket tegnap vették őrizetbe, az éjszakát a fővárosi fogdában töltötték. A törvényszék előtt a volt elnök jelölt több tucat támogatója gyűlt össze, a csendőrség kordonokat állított fel. Az ülés zárt ajtók mögött zajlik. A két gyanúsított ellen bűnszervezet létrehozása és különösen jelentős kárt okozó, folytatólagosan elkövetett csalás miatt folyik eljárás. Újabb római kori kaput tártak fel a gyulafehérvári Capistrano bástyán végzett régészeti kutatások során. A régészek a keleti oldalon azonosították az Apullum római kastrumának főkapuját, a Porta Pretoriát, 40 évvel azután, hogy megtalálták az erőd déli kapuját. A déli kapu azonosítása után 40 évvel újabb kaput fedeztünk fel a keleti oldalon. A Porta Pretorián keresztül a Via Pretorián lehetett eljutni a 13. Gemina Legio kastrumának parancsnoki épületéhez, a Principiához. Jelentette be ma délelőtt a régészeti kutatás vezetője, Anca Timofán régész. A mintegy 4 méter mélységben feltárt, egyik toronyhoz tartozó hatalmas alapozás fontos információkkal szolgál a római kapu méreteiről és alaprajzáról. A monumentális kapunak két nagyméretű téglalap alaprajzú tornya, egy középső fala és két boltíves bejárata volt. Az építményt az úgynevezett opus quadratum technikával gondosan megmunkált nagyméretű mészkő tömbökből építették. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,58 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: Az előrejelzések szerint Kolozsváron ma változékony időre kell számítani, a délután folyamán további esőzés várható. A nap csúcs hőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Ager Press hírügynökség, a Maszol.ro és a Krónika.ro hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik. A mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

tiszta szívből önként adakoztak az Úrnak. Krónikák első könyve, 29. fejezet, 9. verse.

Mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 37. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Egészséget szempont.

0: Espresso.
1: www.agnusradio.ru
0: Közösségünk honlapja. Sok kicsi sokra megy. Támogassa ön is hónaponta egy lejjel az Agnus Rádiót, hogy Erdélyben máshol is szólhasson Erdély egyetlen református rádiója. Adományát a kolozsvári gyülekezetekben elhelyezett persejekbe is teheti, de otthon is gyűjthet. Mi adunk hozzá egy kis perselyt. Ha megtelt, tartalmát hozza el bármelyik református lelkészi hivatalba. Az ön egy lejje is számít, hiszen sok kicsi sokra megy.
2: Az ön adománya által ezrekhez továbbítjuk hitünk és kultúránk kincseit. Köszönjük, hogy eddig is támogatott.
3: Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. A Netcoach Egyesület.
4: Az egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közösen indított egy képzést, aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak, a szülőknek, pedagógusoknak a média tudatosságát segítsük. És amikor véget ért a képzés, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy erre hatalmas szükség van, hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak között.
3: A Sátoralja újhelyi, a Makkos-Hogykai és a Sárospataki Református Nőszövetségek évi rendes találkozóját idén Sárospatakon rendezték meg.
5: Több éve jó kapcsolat alakult ki a Makkos-Hogykai, Sátoralja újhelyi és Sárospataki Nőszövetség között, és hát több éve már minden augusztusban, így az utolsó hétvégén van ez a találkozó, és minden alkalommal, minden évben más település vállalja, más nőszövetség vállalja ennek a megszervezését, és most ugye mi voltunk a sorosok, és ez volt az apropója.
3: A középiskolások hosszú hétvégéje.
6: Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, és ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogy ha bemegy a református teológus tanár úrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézetlátogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válasz. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült.
3: Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. Ha nem...

0: Kárpátalja. A NetCoach Egyesület alapítói elkötelezett pedagógusokból, pszichológusokból és kommunikációs szakemberekből álló, önként szerveződött, professzionális közösség. Hisznek abban, hogy a digitális világ nem ellenség, hanem egy lehetőségekkel teli tér, amelyben a biztonság alapja a felkészültség. A NetCoach Egyesület küldetése, hogy a pedagógia és a pszichológia eszköztárával támogassa a családok, gyermekek, iskolai közösségek egészséges fejlődését. Duskáné Lábodi Eszter elnökségi tag és Nagymarosvári Katalin Éva, a NetCoach Egyesület elnöke nyilatkozott rádiónknak.
1: Egy nagyon izgalmas munkát visznek nap mint nap, és a NetCoach Egyesületnek a Facebook közösségi oldalán látva a tartalmakat, tényleg azt mondom, hogy hiánypótló az, amit célkitűzésnek felállítottak. Mit kell tudni az Egyesületnek a céljáról, illetve mi az a tevékenység, amivel foglalkoznak?
2: Az Egyesületünk úgy jött létre, hogy 2024-ben a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közösen indított egy képzést, aminek új médiapedagógia a neve. Ez azt jelentette, hogy nekünk itt olyan nagy nevű előadók tartottak képzést pedagógusoknak, kommunikációs szakembereknek, rendőröknek, illetve pszichológusoknak, akik arra lettek kiképezve, hogy a gyerekeknek, a fiataloknak, a szülőknek, pedagógusoknak a média tudatosságát segítsük. És amikor véget ért a képzés, akkor megfogalmazódott bennünk, hogy erre hatalmas szükség van, hiszen mindannyian szülők, édesanyák, édesapák vannak közöttünk, és mindannyian nap mint nap ugyanazokkal a problémákkal küzdünk meg, hiszen a gyermekeinket ugyanúgy beszippantaná az összes okos eszköz, ami a környékükön létezik, és azt éreztük, hogy ezt tudatosan kell használni, hiszen hogyha egy gyermeknek egy eszközt adunk a kezébe, ezt ugyanúgy meg kell tanítani, mint akár a szelektív hulladékgyűjtést, vagy az élet bármely területén, hogyha megtanítunk nekik valamit, ezt is meg kell tanítani, és így jött létre az Egyesületünk most már majdnem 2 éve, és én azt hiszem, hogy nagyon büszkén mondhatjuk ezt erre közösen, hogy az egyesületi tagokkal közösen több mint 4500 gyermeket értünk el most már személyesen, és bízunk benne, hogy ez a szám hamarosan legalább duplázódik.
3: Az mit jelent, hogy személyesen elértek 4500 gyermeket? Iskolákba, intézményekbe beengedik önöket edukációs céllal?
2: Így van, hiszen Magyarországon egy olyan törvény van, hogy iskolába kizárólag olyan programmal lehet bemenni, ami regisztrálva van a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnak a honlapján. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor megnézik azt a programot, amit kidolgoz egy egyesület, egy szervezet, vagy egy magánszemély, hogy mi az, amivel szeretné felkeresni a gyerekeket. És ezek tehát nálunk olyan programok vannak, ami az alsó tagozatosokra, a felső tagozatosokra és a középiskolásokra vonatkozik. Ezen kívül nem kell regisztrálni a szülőknek, pedagógusoknak szóló programot, de a gyerekeknek mindenféleképpen. Tehát mi iskolákba mehettünk el, és osztályoknak, munkaközösségeknek, pedagógusoknak tarthattunk így előadást, illetve most nagyon büszkén mondhatjuk azt, hogy egy olyan rendezvényen is jelen leszünk, ami egy keresztény pedagógusoknak szóló rendezvény, és oda mindenkit várnak szeretettel, hiszen ez egy ingyenes rendezvény lesz.
1: Mik azok a területek, amiken szeretnék felhívni a világ figyelmét, illetve a gyerekek és a szülők figyelmét a net használat, illetve a digitális tartalmak esetében?
2: Én úgy gondolom, hogy a legfontosabb az, hogy tudatosan használjuk akár az internetet, akár az okos eszközöket, tehát hogyha én engedem a gyermekemet játszani egy picit az online térben, akkor ugyanennyit engedjek nekik a szabad levegőn is. Nem az, hogy engedjek, hanem rávegyem, inkább így mondom, talán ez így helyesebb megfogalmazás. Tehát, hogy figyeljünk az egyensúlyra, hogyha a mesterséges intelligencia használatáról van szó, akkor például tudatosítani kell bennük, hogy ez egy gép, nem barát, hogy azt is kritikusan kell használni. Minden, amit ugye az interneten megtalálunk, az nem feltétlen ellenőrzött tartalom, tehát nagyon kell arra figyelnünk, ugye, hogy a gyerekek is megtanulják azt a kritikus gondolkodást, amivel felismerhetik akár az álhíreket például, vagy a nem valós tartalmakat. Kivel állunk szóba a való életben, ez ugyanúgy az online térben is valós.
4: Feltétlen erősítjük bennük azt is, és a felnőttekkel is, akikkel találkozunk, hogy az adatokat, amit magunkról megadunk, azt is, hogy mennyire nagy komolysággal kezeljük, mert csak látjuk azt, hogy rengeteg felületen már két lépcsős azonosítóval tudunk belépni, és már nem annyira él az a mondat, hogy az én adatom nem számít, tehát próbáljuk tudatosítani a gyerekeket és a felnőtteket is, mivel szülőkhöz is járunk előadást, felvilágosító előadást is tartunk, tartani, hogy ezeket mind nagyon komolyan vegyék, változtassák rendszeresen a jelszavaikat, ne mondják meg a gyerekek egymásnak a jelszavaikat, mert ezt már saját maguk is megtapasztalták, hogy akár játékban kölcsönadták egymás belépőkódját, és akkor elvette az akontját, és abból akár így iskolai keretekben is igen nagyon nagy ellentét tudott létrejönni közöttük. Úgyhogy tényleg az abszolút tudatos használat, amit komolyan kell vegyenek, hogy lehet, hogy még majdnem komolyabban venni az internetes teret, az online teret, mint az offline, mert az offline térben vissza tudok kérdezni az adott szemétől, hogy valóban így van, így gondoltad, ezt szeretted volna mondani? Viszont ahogy kattintunk az online térbe, elkeveredhetünk és kerülhetünk kellemetlen helyzetekbe is, még néha tudatos felnőttként is. És ezt nem lehet eléggé erősítenünk.
1: A dohányzás valamikor ezelőtt 30-40-50 évvel ezelőtt még orvosi receptre is ki volt írva, mert nagyon sokféle úgynevezett pozitív hatását látták, és el kellett sok évtizednek, illetve nagyon sok betegségnek kellett megjelenni az emberiségben, hogy végre lássuk azt, hogy a dohányzás igenis árt, és nagyon komoly betegséget hordoz, és nagyon egészségtelen. Néha azt érzem, hogy a mesterséges intelligencia, illetve a digitális világ hasonló hatást gyakorol a gyermekeinkre. Azt látjuk, hogyha enni akar a gyermekünk, akkor csak akkor tud enni, hogyha mondjuk megnyugtatjuk, és egy digitális kijelzőt kap, akkor csendben van, akkor békében. Ha elmegyünk egy étterembe, akkor a gyereket csak úgy tudjuk megnyugtatni, hogyha őket valamilyen formában lekapcsoljuk, és igazából a csecsemőkortól kezdve ezzel tudjuk megoldani. Rengeteg olyan ma problémának tartott szituációt, amely kell, vagy úgy gondoljuk, hogy fontos a felnőttek életében. Mennyire látjuk ebben a párhuzamot, ebben a két esetben, mennyire vagyunk egy ilyen irányban ezeken a területeken?
2: Én azt gondolom, hogy ma még talán felbecsülhetetlen az, hogy micsoda negatív hatásai lehetnek. Éppen ezért próbáljuk mi mindenféleképpen azt hangsúlyozni, hogy igenis szükség van a tudatosságra. Hiszen, hogyha arra odafigyelünk, hogy a gyermekeinknek megtanítsuk a helyes használatot, hogyha odafigyelünk arra, hogy mennyit engedünk időben. Én például nekem 3 gyermekem van, tehát én tudatosan próbálom az ovis legkisebb gyermekemet arra szorítani, hogy ő okos eszköz, tehát akár a mobiltelefonunkat, akár egy tabletet vagy laptopot ne igazán kapjon még, hiszen neki arra semmi szüksége, nem tud írni, olvasni, nem tudná használni. Az más kérdés, hogy néha megpróbálja megkarintani, és csinál egy-két fényképet. De alapvetően nagyon fontosnak érzem azt, hogy egy gyermek az iskolai időben szorítkozzon arra, amit muszáj, vagy ami számára nagyon fontos, hogy például a kis barátaival is tudjon beszélgetni, akikkel nem jár mondjuk egy iskolába. 3-4 óra bőven elégnek kellene, hogy legyen. Valójában egy mai 15-16 éves gyerek akár 8 órát is, vagy még többet az okos telefonján tölt, ami szerintem rendkívül sok, főleg ha abból indulunk, hogy akár délután 3-kor jönnek ki az iskolából, edzésre mennek, tanulni kéne, ki lehet számolni, hogy akkor vajon az alvásra mennyi idő marad, mert abból veszik el a legtöbbet.
4: Én még azt is meg tudnám jegyezni, hogy nem csak a gyerekeket szippantja be ez az internetes világ, hanem bennünket, felnőtteket is, és muszáj el is odafigyeljünk, hogy saját magunk példát mutassunk a gyerekeinknek, hogy lehetőleg, ha engem is mondjuk keresnek telefonon, és éppen vacsorázom, akkor igenis, hogy iktatom akkor azt a telefont, és vagy visszahívom, aki keresett, vagy később próbálom megoldani, mert a gyerekeknek nagyon előrevívő az is, hogy mi milyen példát mutatunk, mert nekem egy döbbenetes az, amikor utazom, vagy jövök, megyek, hogy már néha bármely generációnál azt látom, hogy a social felületek teljes mértékben magukkal ragadták. Mi úgy tudunk felnőttek még a gyerekeknek segíteni, hogy a saját példánkkal mutatjuk, hogy igenis félreteszem, és akár magunknak is időkorlátot használunk, akár a szülői felügyeletet nem csak gyerekeknek, magunkon is érvényesíthetjük.
2: Eszter egy nagyon fontos dolgot mondott ugye el, hogy milyen példát mutatunk, és szoktuk azt javasolni, amikor szülőknek tartunk előadást, és a gyerekeknek is szoktunk elvinni ilyen példát, hogy alakítsunk ki digitális házi rendet otthon is. Ez ugye azt jelenti, hogy közösen leül a család, és megbeszéljük azt, hogy a nappaliban hagyjuk mondjuk a telefonjainkat. Hogy este 8 után már senki nem veszi föl. Igen, előfordul, hogy anyának, apának dolgoznia kell, és akkor még esetleg előfordul ilyen eset. Vagy hogy a gyermeknek este 9-kor jut eszébe, hogy ups, nem írta meg azt a házi feladatot, és azt minden áron a mobil applikációba találja fel, oldjuk fel a telefonját. De segítsük őket, és figyeljünk arra oda, hogy az egyensúly a való élettel is meglegyen.
0: Az elmúlt percekben a Netcoach Egyesület elnökségi tagját Duskáné Lábodi Esztert és elnökét Nagymarosvári Katalin Évát hallhatták.

Az anyaország. A sátoraljaújhelyi, a Makkos-Hogykai és a Sárospataki Református Nőszövetségek évi rendes találkozóját idén Sárospatakon rendezték meg. A csendes napon Balogné Séra Borbála beosztott sárospataki lelkész köszöntötte a nőszövetségi tagokat, majd Mészáros István esperes igei gondolatai gazdagították az eseményt. Bódi Szatilla összeállításában először Balogné Séra Borbálát hallják az esemény programjai.

0: Több éve jó kapcsolat alakult ki a Makkos-Hogykai, Sátora-Jóhelyi és Sárospataki Nőszövetség között, és hát több éve már minden augusztusban, így az utolsó hétvégén van ez a találkozó, és minden alkalommal, minden évben más település vállalja, más nőszövetség vállalja ennek a megszervezését, és most ugye mi voltunk a sorosok, és ez volt az apropója.
1: Van-e valamiféle közös vezérvonala ennek a mostani összejövetelnek?
0: Természetesen a nőszövetségünk névadója, Lurántffy Zsuzsanna életének, szolgálatának a felelevenítése, a kihangsúlyozása nagyon nagy tervünk és célunk, és feladatunk, hogy az ő nyomdokait követve itt Sárospatakon az ő személyét minél jobban kiemelhessük.
1: Milyen programelemek segítenek majd ebben?
0: Pocsainé dr. Eperjesi Esztert kértük meg, mint aki a téma szakembere, hogy előadást tartson nekünk. Két előadást fogunk hallgatni, és a másodiknál pedig láthatjuk a Lurántffy Zsuzsanna hímzőkörnek a csodálatos munkáit, ami maradandó emléket állít a nagyasszonynak.
1: Hazudnék, ha nem láttam volna már azt a kiállítást, ami el is készült egyébként itt az úgynevezett Rákóczi házban. Ebben mit mutatnak meg?
0: A Nőszövetség régi történetének irataira bukkantunk rá, és már a kezdetektől, az alapító okiratoktól kezdve a Nőszövetség életét, múltját szeretnénk bemutatni, feltárni. A másik része pedig a kiállításnak természetesen az úri hímzésnek a bemutatása lesz, amihez ugye Eszter néni fog is nekünk egy kis háttérinformációt adni.
1: Mekkora munkát, mekkora előkészítő tevékenységet jelent ez a Házigazda Nőszövetségnek egy ilyen esemény megszervezése?
0: Hát először is el kell mondjam, hogy ez egy örömteli előkészület volt, mert most szerveződünk újra, és hát már igazából szinte egy éves munkára lehet visszatekinteni, hiszen már a múlt évben ugye mi lettünk volna a sorosok, hogy mi készítsük el ezt a találkozót, de akkor ugye a lelkiismeretes miatt erre nem volt alkalom, ezért nagy szeretettel szinte tényleg egy évvel készülünk már erre az alkalomra.
1: Pocsainé dr. Eperjesi Eszter a Tiszáninneni Református Egyházkerület Tudományos Gyűjteményei Múzeumának nyugalmazott igazgatója Lurántffy Zsuzsannáról, mint Patak nagyasszonyáról tartott előadást. A mai nőszövetségi találkozó központi elemét, ha lehet így fogalmazni, Lurántffy Zsuzsanna az ő életet, az ő máig ható tisztelete adja. Nos, hát miért fontos nekünk az ő személye?
2: Lurántffy Zsuzsanna egy nagyon különleges asszony volt. Az első olyan fejedelemasszony, aki évtizedeken keresztül nagyon példásan viselte ezt a címet is. És tulajdonképpen ő az, aki a következő generációknál példát mutatott, hogy milyen egy fejedelemasszony. Például Bornemisza Anna is szinte lemásolta. Na most, amit Sárospatakért a fejedelemasszony tett, az pedig egy nagyon különleges dolog. Ott már benne volt a szívének a szeretete is, olyannyira, hogy mindig vissza is visszatért Patakra. Tehát ez volt számára az a központ, ahol igazából itthon érezte magát. Itt csodálatos volt számára, hogy a környezete, a vár, a kertjei, nem csak a gombos kert, mert ugye virágos kert, mandulás kert, szőlős kert, mindenféle gyümölcsös kert, mindenféle kert volt, és hát a hímző műhelye. És itt rendezett be egy olyan iskolát, vagy hogy is mondjam ezt, hogy a lányokat, a fiatal lányokat nevelte. És nem csak, hogy nevelte, hanem tulajdonképpen még férhez is adta, nem egy alkalommal, mint például az ő udvarába nevelkedett Szécsi Mária, a Murányi Vénusz, és ő képezte ki tulajdonképpen, hogy legyen ő is egy arisztokrata asszonyá. És hát sorolhatnánk a neveket, hímzőasszony tartott Lurántffy Zsuzsanna Putnoki Klára személyébe, és rengeteg lány jött ide a várba, akiket tanított, maga is hímzett, tehát tanított hímezni, készítették a kelengyéket, mert ez is nagyon fontos volt, ugye addig férhez nem mehetett egy fő úri hölgy, míg kész nem volt a kelengye, és hát azért meg kell említeni, hogy nagyon mély hitbe élő asszonyról van szó, aki nem csak hogy minden nap olvasta a Bibliát, hanem látogatta az Isten tiszteleteket is. Na most az új mozgalommal, a puritánizmussal ő nagyon elfogadó volt, és sok mindent át akart formálni. Van, amire még nem volt kész a környezete. Ebből voltak konfliktusai, de ezt is tudta kezelni. A családjában lévő konfliktusokat is. Tehát én azt mondom, hogy a hit, a bölcsesség és a tenni akarás, ez, ami őt nagyon mélyen jellemezte. Hitét az is mutatja, hogy ő Hannaúi Bibliát olvasott, a Károli Bibliának Szent Simolnár Albert által kiadott revideált kiadását, ami 1608-ban jelent meg. Itt van a Sárospataki nagykönyvtárba, és saját kezű bejegyzése a fejedelemasszonytól, és neki voltak könyvei is. A egyik könyve nem tudjuk, hogy megjelente, vagy kézírásba jelent meg a Szent Háromságról, mert az a helyzet, hogy abból nem maradt egy példány se, tehát nem tudunk, csak értesülünk róla különféle levéltári iratokból. Viszont megjelent a Mózes és az Proféták című munkája, ő a Bibliában lényeges dolgokat aláhúzta. Én magam meggyőződtem a Hannaúi Bibliába, ez kigyűjtötte, és Megyesi Pál rendezte el, az ő házi prédikátora, és az megjelent. Annak két példánya fennmaradt, hát sajnos nekünk a nagykönyvtárban nincs egy példány se, de a Debreceni Református Kollégiumban van. Na most Lórándi Zsuzsanna egy olyan asszony is volt, hogy nagyon sokat kellett megállni a koporsó mellett. Ugye 6 gyerekéből 2 érte meg a felnőtt kort, és sajnos Zsigmond is nagyon fiatalon. A házasságkötés után majdnem egy évre halt meg. Egyedül György volt az, aki után Báthori Zsófiával összeházasodva egy utód, első Rákóczi Ferenc maradt a családnak. És tulajdonképpen a férjét el kellett temetnie, a fiait sorba, és a Jóisten adott neki egy olyan kegyelmet, hogy ő 1660. április 18-án halt meg, és a fia, második Rákóczi György pedig júniusban a törökkel vívott nagyváradi csata után. Tehát, hogy azt nem kellett megérnie, hogy a 6. gyerekét is eltemesse.
1: Az ő tevékenysége, ahogy említette is, az egész református közösségre nagy hatással volt, meg az ország ügyeire nagyon sok minden a mai napig úgy működik, ahogy akkor lerakták az alapokat, de a munkásságának a sárospataki lenyomata hogyan köszön vissza?
2: Hát tulajdonképpen a iskolát támogatta patronusi tevékenységgel, de nem csak az iskolát, hanem a pataki gyülekezetet is, sőt a környező gyülekezeteket. Ezt onnan tudjuk, hogy például Sátoralja Újhelynek férjével együtt, ugye aranyozott ezüstkannát, urvacsorai kannát adományozott, 2 úrasztali terítőt kassának, erdővényzet, sorolhatnánk a hegyaljai városokat. Hát sajnos a fedeles urasztali kannát, ból 2 maradt meg, állítólag 6-ot adományoztak, annyit csináltatott, és annyit adományoztak. Na most Sárospatakon pedig ő egy jövőbelátó asszony volt. Tehát Lórándi Zsuzsanna nem csak a jelenbe élt, hanem valahogy előtte volt a jövő is. És a sok konfliktus a presbitériumoknak a megszervezéséből is adódott. És tulajdonképpen ebből kifolyólag ő már belelátott a 18. századba is, mert ugye a református egyháznál pápán alakult meg az első presbitérium, és a 17. század volt az, amikor ugye sorra alakultak a presbitériumok, de végül is a rendelet talán 1736-ban jött ki, hogy az egyházközségek kötelesek presbitériumot létrehozni. Ennek nagyon sok problémája volt, akadálya volt még Lórándi Zsuzsanna idejébe, és a férjével, a fiaival, a tervei mind azt mutatják, hogy fiai nem mentek külföldre tanulni, hanem egy érdekes dolog történt, tulajdonképpen külföldet hozták haza. Tehát az Angliából kiinduló puritánizmus mozgalmait, embereit, eszméit, mind ugye piszkátortól kezdve ide telepítették. Tehát nagyon műveltek voltak a fiai. Ez ki is jött azzal, hogy nagyon szerették volna, ha Rákóczi Zsigmond európai látással is rendelkezzen, és rendelkezett. És hát a házasság is Falci Henriettával nem véletlen véletlenül volt, hanem ez is egy kitervelt dolog volt.
3: Az elmúlt percekben Bódi Szatil összeállítását hallhatták.

0: Erdély. A középiskolások hosszú hétvégéjét a Babesbolyai Tudományegyetem és a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézet közösen szervezi, és immár 14 éves múltra visszatekintő rendezvénye. Az esemény célja, hogy betekintést nyújtson a középiskolásoknak a felsőoktatási intézmény működésébe és a kolozsvári diák életbe, még a felvételi döntés előtt. Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk az eseményről, annak programjairól és a résztvevő diákokról. A riporter Seres Enikő Aliz.
1: Ugye már 14 éves múlt

0: tekint vissza a középiskolások hosszú hétvégéje, és szervezőként mi az a legfőbb üzenet vagy élmény, amit mindenképpen szeretnétek átadni a hozzátok érkező diákoknak?
1: Itt a kulcsszót tulajdonképpen ki is mondtad, az élményről van igazából szó. Alapvetően mi úgy látjuk, hogy a középiskola és az egyetem az nagyon más jellegében, nem csak tartalmában, és erről általában csak mesélni tudunk a középiskolásoknak, vagy a középiskolások valakinek az elmondása alapján értesülhetnek az egyetemi élményekről, viszont úgy gondoljuk, hogy amikor eljönnek a középiskolások hosszú hétvégére, részt vesznek előadásokon, részt vesznek műhelytevékenységeken, akkor betekintést kapnak egy picit az egyetemi életbe, részesülnek az élményből.
0: Ugye a diákok gyakran csak a felvételi tájékoztatókból ismerik az egyetemet. Miért tartjátok kulcsfontosságúnak, hogy már személyesen is megízlelhessék a kolozsvári egyetemista életet?
1: Itt van még egy kulcsszavunk, és ez a kulcsszó a hitelesség. Amikor eljárunk a középiskolákba mesélni az egyetemi életről, akkor nyilván az ember önkéntelenül is igyekszik egy picit jó színben tüntetni fel az egyetemet. Itt nem arról beszélek, hogy az egyetem egyébként rossz lenne, vagy, és mi megpróbálnánk jónak eladni, de egy nagyon hiteles tapasztalat, amikor találkoznak a tanárokkal, meghallgatod, hogy egyáltalán egy tanár hogy nyilvánul meg, hogyan vezet le egy kérdéssort, hogyan vezet le egy kutatást, és ez egy nagyon hiteles élmény.
0: Meg amúgy szerintem így mindenkinek meg kell tapasztalja egy kis időre a kincses városnak a hangulatát egyébként. A szakmai előadásoktól a workshopokig elég sűrű a program kínálat, ugye? És hogyan sikerült egyensúlyt találni a tanulás, a tudomány népszerűsítés és a kötetlen kikapcsolódás között?
1: Természetesen mi úgy gondoljuk, hogy itt a kikapcsolódás azok az előadások. Ugye a megnyitón is elhangzott, hogy Kolozsvárnak van egy vibe-ja, és nyilván szeretnénk, hogyha az iskolások ebből is részesülnének, de hát itt ilyen teljesen prózai megfontolásból igyekeztünk az estéiket szabadon hagyni a diákoknak, illetve a szombat délután az szintén szabadon marad. Nem akarjuk lerohanni őket. Úgy állítottuk össze az előadásokat, hogy minden szférából, minden kar szólaljon meg, vagy minden intézet, tudják meglátogatni a lehető legtöbb intézetet, tudjanak találkozni a lehető legtöbb oktatóval a workshopokon, de azon kívül elég sok szabad időt hagytunk nekik.
0: Ugye a csütörtöki érkezéstől a vasárnapi zárásig pontosan milyen fő programokon vehettek részt a diákok?
1: A programokkal azt hiszem, hogy azt mondhatnám, hogy az egyetemnek a mindennapjait próbáltuk egy picit rekreálni. Vannak nagyobb előadások. A megnyitón szerveztünk egy nagyobb lélegzetvételű előadást, amit a történelemkarnak az egyik oktatója tartott. Ez egy ilyen kifejtettebb előadást szimulál. Utána három párhuzamos szekcióban zajlottak az előadások. Azzal a logikával, ahogy az előbb is említettem, hogy minden kart megszólítottunk, minden magyar intézetet megszólítottunk, aki csak tudott, bekapcsolódott, és azzal a logikával állítottuk össze három párhuzamos szekcióban a programot, hogy egyszerre ne legyenek ugyanabból a doméniumból előadások. Hogyha valakit a magyar irodalom érdekel, akkor tudjon beugrani arra, de utána tudjon átmenni egy szociológia előadásra, utána tudjon átmenni egy fizika előadásra történetesen, tehát hogy tematikus változatosság legyen tulajdonképpen, és a diákok minél több mindenbe tudjanak bekapcsolódni. Éppen az imént találkoztam az udvaron egy diákkal, és ő azt mondta, hogy hát őket a biológia érdekli, akkor bemennek a biológia előadásra. És mondtam, hogy hát adjanak egy esélyt. Most nyilván nem arról van szó, hogyha bemegy a református teológus tanárúrnak az előadására, akkor elköteleződik valami iránt, de bárhol találhat valami érdekességet, bárhol valami új információval szembesülhet. Illetve az, hogy mi intézetlátogatásokat és workshopokat szerveztünk, a diákoknak az igényére válaszolt. Ez egy konkrét igény volt, ami az évek folyamán felmerült. Egy pár évvel ezelőtt a középiskolások hétvégének a programja nagyjából az előadásokban merült ki, de nagyon sokan jelezték, hogy a főépületen kívül szeretnék látni a karoknak a székhelyeit. Ezen kívül szeretnének ők maguk is aktiválni. Most nyilván az előadások után kérdéseket tehetsz fel, de ez nem azonos egy workshoppal például, ahol konkrétan bekapcsolódhat, mint egy szemináriumszerűen, tehát a workshopok a szemináriumokat rekreálják. És ami egy rendkívül fontos aspektusa ennek a középiskolások hétvégének, hogy amikor mi egyetem bemutatót tartunk, az egyetem teljes kínálatáról tudunk egy általános bemutatót tartani. Viszont amikor a diák ellátogat egy adott karra, ami iránt konkrétan érdeklődik, akkor konkrétan a karnak a kínálatáról értesül, konkrétan a karra való felvételinek a lépéseiről értesül, felteheti a kérdéseit, megnézheti a karnak a saját tereit, és hát ez egy specifikus, egy ilyen mély fúrás tulajdonképpen a felvételi folyamat. Ezen kívül, hát ami a kincskeresést illeti, szerveztünk egy kincskeresést a diákoknak. Kolozsvárnak vannak olyan jellegzetes terei, ami fogalom tulajdonképpen a főtér, vagy a Fellegvár, vagy Mátyás szülőháza. Ezek ilyen szájhagyomány útján élő helyek, és szeretnénk, hogyha meglátogatnak még mielőtt eljutnak Kolozsvárra egy ilyen nem hivatalos városnézésként. Nyilván ez egy fakultatív program, tehát ha ők saját szakálukra szeretnék megnézni a várost, akkor erre is lehetőségük van, de ha szervezett formában, akkor ebben is részt vehetnek. A vasárnapi napon pedig megtartjuk azt a bizonyos általános egyetem bemutatót, ahol elsősorban olyan lehetőségekre fókuszálunk, amelyek az egyetemnek a nemzetközi kapcsolatait illetik, vagy az általános kínálatot, a külföldi tanulmányutak is hasonló.
0: Következő kérdésem az lenne, hogy hányan gyűltek most össze ezen a hétvégén, és Erdély mely vidékeiről, megyéből érkeztek a diákok?
1: Mindenhonnan. Nagyon röviden fogalmazva, nagyjából 200 diákunk van, és Kovászna megyétől Hargita megye, Maros megye, Fehér megyéből, sőt a Partium különböző vidékeiről is érkeztek hozzánk, Aradról, illetve Szatmár, Bihar, tehát igyekszünk minél átfogóbban megszólítani Erdélynek az iskoláit.
0: Igen, ilyenkor mindig jó hallani, hogy igyekeztek azért az ország különböző pontjaiban élő diákokat megszólítani, és az előző kérdéshez visszacsatolva, mennyire sikerült megszólítani a kisebb településeken élő középiskolásokat, és volt-e külön törekvés esetleg arra, hogy ők is eljussanak Kolozsvárra?
1: Erről azt kell tudni, hogy a program elsősorban fókuszáltan a vidéki középiskolák végzettjeinek szól. Ezt úgy kell érteni, hogy az egyetemnek van egy projektje, amely kifejezetten a vidéki középiskolások tájékoztatását célozza. Most lévén, hogy vidéki középiskola kevesebb van, kisebb a diák létszámuk, amit itt a diák létszámon látunk, hogy a városiak többen vannak, de elsősorban fókuszáltan törekszünk arra, hogy a vidéki középiskolákból is eljussanak, és ez az idén sikerült is. De több olyan iskolánk is van, amely igazából egy román tannyelvű középiskola, de van egy magyar tagozata. És akkor nagyon figyelünk ezekre az osztályokra, hogy ők is eljussanak. Azért vannak itt jelenleg többen városiak, mert nyilván egy olyan középiskolából, ahol 600-an tanulnak, többen fognak eljönni, mint onnan, ahol 100-an tanulnak például.
0: Akkor igazából valahogyan pont így szűrtétek így a jelentkezőket? Mert a következő kérdésre reflektálva, hogy ugye minden jelentkező előtt nyitva áll ez a program, vagy túljelentkezés miatt valamilyen szempont alapján szűrnötök kell a résztvevőket?
1: Nem szűrésről beszélnék föltétlen. Mi igyekszünk mindenkit megszólítani. Van egy, hogy mondjam, egy kontakthálózatunk Erdélynek szinte az összes iskolájával. Mivel ez a program alapvetően úgy épül fel, hogy a diákoknak ne kerüljön pénzbe, tehát az egyetem biztosítja az utazást, a szállást és az étkezést, egy létszámkorlát van, amely az iskoláknak a diák létszámához viszonyul, a kisebb iskolákból kisebb ez a létszám, nagyobb iskoláknak nagyobb ez a létszám, azonban nagyon fontos tudni azt, hogy nyitva áll alapvetően a program, hogyha többen szeretnének jönni, örömmel fogadjuk őket, viszont ebben az esetben a plusz jelentkezők önmaguknak állják a költséget, vagy az iskola állja a költségeket.
0: És végül zárásként az lenne az utolsó kérdésem, hogy ha egyetlen tanáccsal kellene útnak indítani a fiatalokat, akkor mi lenne az?
1: Nagyon sokat jártam iskolába, és nagyon-nagyon sokat tanultam, és amit megtanultam, azt soha nem bántam meg. Megtanultam, az soha nincs pluszba, és valamilyen formában minden szervesült, vagy egy picit minden segített abban, hogy jobban boldoguljak az életben, még akkor is, hogyha akkor, amikor tanulnom kellett, nem láttam különösebben hasznát, de a nap végén, amit megtanultam, az attól soha nem kevesebb lettem, hanem mindig egy picit több.
2: Az elmúlt percekben Billy Bók Renátával, a középiskolások hosszú hétvégéjének szervezőjével beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!

Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, ami atyánknak akaratja szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szent Lélek, teljes Szent Háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Isten dicsőítésére, Atyám fiai, kezdő énekül énekeljük a 239. ének első három versét. A 239. ének első három versét énekeljük, mely így kezdődik: a Krisztus mennybe felméne, hogy nékünk helyet szerzene.

Keresztény testvéreim, atyám, fiai, hallgassuk meg Istennek szent igéjét, amely által szól mi hozzánk az Úr ezen az ünnepen, a mennyben menetel ünnepén. Írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, annak első 14 versében a következőképpen. Első könyvemet írtam, Teofilus, mindazokról, amiket kezdett Jézus cselekedni és tanítani. Mind a napig, melyen fölvitették, minek utána parancsolatokat adott a Szentlélek által az apostoloknak, kiket választott vala magának. Kiknek az ő szenvedése után sok jel által meg is mutatta, hogy ő él, 40 napon át megjelenvén nékik és szólván az Isten országára tartozó dolgokról. És velük összejövén meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az atyának ígéretét, melyet úgy mond, hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdék őt mondván, Uram, avagy nem ez időben állítod-e helyre az országot Izraelnek? Mondta pedig nékik, nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, melyeket az Atya a maga hatalmába helyeztetett, hanem vesztek erőt, minek utána a Szentlélek eljő rejátok, és lesztek nékem tanúim úgy Jeruzsálemben, mint az egész Júdeában és Samáriában, és a földnek mind végső határáig. És mikor ezeket mondotta, az ő láttokra felemelteték, és felhő fogá el őt szemeik elől. És amint szemeiket az égre függesztették, mikor ő elméne, íme két férfiú állott meg mellettük fehér ruhában, kik szóltak is. Galileabeli férfiak, mit állotok nézve a mennybe? Ez a Jézus, aki felvitették tőletek a mennybe, aképpen jő el, amiképpen láttátok őt felmenni a mennybe. Akkor megtérének Jeruzsálembe a hegyről, mely hivatik olajfák hegyének, mely Jeruzsálem mellett van egy szombatnapi járóföldre. És mikor bementek, felmenének a felsőházba, ahol szálva valának, Péter és Jakab, János és András, Filip és Tamás, Bertalan és Máté, Jakab az Alfeus fia, és Simon a Zélota, és Júdás a Jakab fia. Ezek mindnyájan egy szívvel, lélekkel foglalatosak valának az imádkozásban és a könyörgésben, az asszonyokkal és Máriával, Jézusnak anyjával és az ő atyafiaival együtt. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Istennek beszéde lakozzék szíveinkben gazdagon, hogy sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére. Imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható Atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra.
Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül mi nékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban, az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, mikor is ígéje által így szól mi hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Derekas énekül, atyám, fiai, énekeljük a 240. ének első két versét. A 240. ének első két versét énekeljük, mely így kezdődik: Úr Jézus, aki felséggel és dicsőséggel mentél égbe.

Imádkozzunk, atyám fiaim! Kegyelemnek, Istene, mennyei édesatyánk, alázatos lélekkel borulunk le előtted, és kérünk arra, hogy tedd csodálatossá, ami számunkra ezt a napot, és ezt az alkalmat. Add, hogy csodálkozva lássuk a te nagyságos dolgaidat, melyeket cselekszel,

az ő csodálatos jelenlétét, hatalmát, erejét, akkor teljes reménység költözik a mi szívünkbe. Ó, add atyánk, hogy az ő mennybe menetele ne azt jelentse, hogy magunkra vagyunk ebben a világban. Mi olyan sokszor úgy érezzük, hogy senkire se támaszkodhatunk, senki sincsen, aki segítséggel közeledne hozzánk, tele van életünk bajjal, veszedelemmel, betegséggel, nyomorúsággal, kereszthordozással, félelemmel és rettegéssel, és elfeledkezünk, megvalljuk előtted őszintén, elfeledkezünk arról, hogy nekünk áldott orvosunk van, csodálatos gyógyítónk, hogy nekünk urunk van, aki szabadulást szerzett minékünk, hogy nekünk olyan Krisztusunk van, aki a mi életünket kiemeli és felemeli a földi nyomorúságokból, a földhöz ragadtságból, és felemeli, atyánk, a mi életünket a te magasságodba. Felemeli azáltal, a szenvedés által is, halál felett való győzelme által, amelyet véghez vitt éppen azért, hogy egy is el ne vesszen közülünk. Kérünk, tedd teljessé a mi ünneplésünket, és add atyánk, hogy ne csak ünnepi érzés töltse el a mi szíveinket, hanem fogadjuk szívünkbe, életünkbe azt, aki úgy távozott el ebből a világból, hogy ugyanakkor mindenkoron velünk van, és velünk marad egyen-egyenként, azért, hogy minket eligazítson, hogy életünket elrendezze ebben a világban, hogy életünket készítetje arra, hogy beléphessünk a mi atyánknak a te csodálatos világodba, atyánk. Kérünk alázatos lélekkel, hogy küldd el a te szent lelkedet, szentelje meg együtt létünket, és érezzük meg ebben a közösségben, hogy te a te szeretetedet nem vontad meg tőlünk, sőt inkább kiterjesztetted és teljesítetted. Hallgass meg a mi imádságunkat, nem a mi érdemünkért, hanem egyedül a Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Isten igének a hallgatására készülve a 433. ének első két versét énekeljük el. A 433. ének első két versét énekeljük, mely így kezdődik: Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat.

Hallgassuk meg, Atyám, Fiai, Istennek szent igéjét, amely által szól mi hozzánk az Úr, és amely írva található az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetében, annak negyedik és ötödik versében. Hogy a megneveztem helyen, azaz az apostolok cselekedeteiről írott könyv első fejezetének negyedik és ötödik versében Istennek igéje miképpen van megírva, felolvasom, kérlek hallgassátok meg figyelemmel és keresztjénekhez illő lelki alázatossággal. És velük összejövén meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atya ígéretét, amelyet úgymond hallottatok tőlem, hogy János ugyan vízzel keresztelt, ti azonban szent lélekkel fogtok megkereszteltetni nem sok nap múlva. Eddig tart az ige. Keresztény testvéreim, atyám, fiai, áldozott csütörtök ünnepe, az Jézus mennybe menetelének az ünnepe. Mennybe szállott fel az az Úr, a mi Urunk, aki 40 napon át újra és újra megjelentette magát, a tanítványoknak, a tanítványi közösségnek is, egyen-egyenként is, megjelentette magát több mint 500-nak, és mivel az ő földi életének szabott ideje volt, ezért ez az idő lejárt, és eljött az az idő, amikor neki fel kellett emelkedni az Atya Isten dicsőségébe, a mennyeknek országába. Jézus az ő tanítványait összegyűjtötte az olajfák hegyén, és elbúcsúzott tőlük. Úgy is mondhatnánk, hogy végrendelkezett, és ezeket mondta, melyeket hallottunk az ígéből, meghagyá nékik, hogy el ne menjenek Jeruzsálemből, hanem várják be az Atyának ígéretét, és hogy szent lélekkel fogtok megkereszteltetni. Igen, az ő földi életének útja véget ért, a tanítványok érezték, hogy valaminek történni kell. A tanítványok újra és újra Jézussal szerettek volna lenni, mert újra és újra bátorítást nyertek tőle a mindennapi élethez, és most íme ez a Jézus elköszönt tőlük, és elmegy. Nem véletlen az, hogy akkor, amikor Jézus tanítványainak szeme láttára felemeltetett a mennybe, és egy felhőt akarta el őt szemeik elől, akkor bámulták az eget, nézték az eget, mindaddig, ameddig az Isten angyalai meg nem jelentek, és felszólították őket, a tanítványokat, hogy ne nézzék az eget, hanem menjenek és cselekedjék azt, amit Jézus mondott nekik. Azért fontos erre a momentumra figyelnünk, mert mi nagyon sokszor ilyen égre tekintő és égre bámuló és égre csodálkozó emberek vagyunk, ami nem az Isten csodálatos dolgain csodálkozik, hanem azon töprengünk oly sokszor, hogy most mi a teendő. Ugyanis Jézus Krisztus, aki tanítványaival évekig együtt volt, akiket tanított, akiknek jeleket mutatott, akiknek példázatokban beszélt, akinek
feltárta úgy szólván Istennek nagyságos dolgait, ezek a tanítványok most itt maradnak magukra. Mi is olyan sokszor úgy érezzük ebben a világban, hogy magunkra hagyatottak vagyunk, hogy nincs segítség, hogy nem jön a megtartatás, nem jön a megoldás. És talán azért van ez az ünnep, hogy éppen azt lássuk meg, hogy Isten, ami atyánk, az ő szeretetét, melyet megbizonyított az ő fiában, a Jézus Krisztusban, amely nyilvánvalóvá lett a tanítványok előtt is, ez a szeretet nem szakad meg. A testi kapcsolat az megszakad a tanítványok és Jézus között, de nem szakad meg az a szeretet, amellyel összekötötte ezeket a tanítványokat, és amely szeretettel magához kötötte Jézus ezeket a tanítványokat. Jézus különben tudjuk, hogy miért jött erre a világra, azért, hogy áldozat legyen. Azért jött ebbe a világba, hogy a bűnösök közé számláltassék, azért, hogy magára vegye a mi gyarlóságainkat, a mi bűneinket, és keresztre vigye, azért, hogy minket mind ezektől megszabadítson. Azért jött, hogy így hozza el Istennek örökkévaló országát ebbe a világba, a mi életünkbe is. És ugyanakkor lemondás is volt az ő élete tulajdonképpen. Istentől elhagyatott volt ebben a világban. És most ez a Jézus, aki mindent tette meg ezért a világért, a tanítványaiért, érettünk is, ez a Jézus most felemelkedik a mennybe. Ezt halljuk Istennek igéjéből, hogy együtt volt Jézus velük. Együtt volt utoljára. Az együttléteknek különböző alkalmaik voltak a tanítványok életében, Jézus életében, közös életükben, de ez egy különleges együttlét, amiről itt a Szentírás egyedül az apostolok cselekedeteiről írott könyv eme versében szól. Azt mondja, hogy együtt voltak a tanítványok, és Jézus volt ezekkel a tanítványok. Önmagára nézve gyűjtötte egybe Jézus ezeket a tanítványokat. Úgy is mondhatnánk, hogy ennek az egybegyülekezésnek itt az olajfák hegyén egy ízt adott Jézus. És nem más, mint a szeretetnek az ízét, hogy megértsék a tanítványok, hogy ő az ő szeretetét nem szakította meg. Hogy a szeretet lánca az nem szakadt el. Megmaradnak ugyanabban a szeretetben, amely szeretetben ő jött ebbe a világba, és jött bele az ő életükbe, a tanítványok életébe is. És ez a szeretet, ez úgy marad meg, hogy soha el nem tűnik, soha el nem vész. Igen, azt akarja Jézus, hogy a tanítványok megtapasztalják, hogyha ő eltávozik is testben közülük, és többé szemeikkel, testi szemeikkel nem látják, az a szeretet, amellyel őket egybegyűjtötte, amellyel őket tanította, amellyel őket védelmezte, ez a szeretet érintetlen marad, erős marad továbbra is. Egybegyűjtötte a tanítványokat, és azt mondotta, hogy ne menjetek, ne távozzatok el Jeruzsálembe, maradjatok Jeruzsálemben. Igen, nem könnyű Jeruzsálembe maradni ezeknek a tanítványoknak. Talán azt is mondhatnánk, hogy ez volt a legnehezebb dolog. Hát a legegyszerűbb és logikusabb dolog az lett volna, ha Jézus látták felemeltetni a mennyekbe, ha Jézus elbúcsúzott tőlük, akkor ők fogják magukat és visszamennek Galilea vidékére, és nem maradnak Jeruzsálembe. Jézus
mégis azt mondja, nem, maradjatok itt Jeruzsálemben. Jeruzsálem, hogy mit jelentett az akkori ember számára, mit jelentett a tanítványok számára, arról valamit tudunk a Szentírásból. De bizonyára annál többet is jelentett Jeruzsálem. De azt tudjuk kétségtelenül, hogy Jeruzsálem volt az a hely, ahol az egyetlen templom létezett. Ahova felvonultak a zsidók azért, hogy bemutassák a bűnért való áldozatot. Ez volt az a hely, ahol hitük szerint és reménységük szerint Isten a maga szentségével, a maga hatalmával, dicsőségével megjelent az ő népének, választott népének. Ez a Jeruzsálem az a hely, ahova összegyűltek ünnepelni. Igazán ünnepet ülni úgy, hogy miközben elfogadták az Atya szeretetét, jóságát, kegyelmét és irgalmát, egymáson is könyörültek és egymásra is figyeltek, mert ez a ház tulajdonképpen az egész gyülekezetnek a háza volt. De ez az a hely, ahol megtapasztalták a tanítványok, hogy Jézusnak gyógyító hatalma van. Itt is megtapasztalták. Itt gyógyította meg Jézus azt a béna embert, aki 38 esztendeig vergődött nyomorúságában. Itt gyógyította meg a vakot, és itt adott bizonyságát adta, jelét adta annak, hogy nála nem akármilyen hatalom van, felülről adatott mennyei hatalom van, amellyel gyógyítani akar. De ez a Jeruzsálem volt a megbotránkozások helye is. Itt ezen a helyen, itten a templomban mondotta Jézus azt, hogy aki szomjúhozok, jöjjön én hozzám és igyék. Itt mondta azt, hogy én vagyok a világ világossága, és nem az a világ világossága, amelyet ti hoztok létre ebben a világban. De itt volt ugyanakkor az a hely is, ahol minduntalan vitázott a farizeusokkal és az írástudókkal. A konfliktusoknak a helye, az ütközéseknek a helye volt. Ez volt az a hely, ahol neki szenvednie kellett és meghalni, de harmadnapon föltámadni. Úgy is mondhatnánk, hogy ez a Jeruzsálem volt az a hely, ahol minden megtörtént tulajdonképpen a mi Urunkkal, az Úr Jézus Krisztussal, és minden megtörtént, amit Isten, ami Atyánk rendelt arra, hogy megtörténjék. Itt minden megtörtént, ami fontos volt és kellett ahhoz, hogy azok, akik ő benne hisznek, azok tántorítatlanul kövessék ebben a világban. Maradjatok ott Jeruzsálemben. És miért fontos ez nekünk, ma és itt élő keresztény embereknek? Azért fontos, testvéreim, mert mi is nagyon sokszor elmenekülnénk és elfutnánk. Ahogy elmennének ezek a tanítványok is, ott hagynák Jeruzsálemet, ott hagynák azt a helyet, ahol csak félelem volt a szívükben, ahol látták az ő urukat, miképpen fogják el, és kínozzák meg, és feszítik keresztre, elmennének arról a helyről, ahol az írástudók és a farizeusok minduntalan üldözésükkel követik, elmennének arról a helyről, ahol ezek a konfliktusok vannak, és ahol a botránkozás köve is van, hogy ezektől szabaduljanak. Azért fontos, mert nagyon sokszor mi is így akarunk elmenekülni életünknek bajai elől, életünknek szenvedései elől, életünknek nyomorúságai elől, életünk megpróbáltatásai elől. Akkor, hogyha valaki eltöri a kezét, lábát, gipszbe teszik, és mozdulattanul ülnie kell, nem is napokat, hanem heteket vagy hónapokat, mennyire türelmetlen. Mennyire nem tudja elviselni azt, hogy egy helyben kell maradni. Pedig Jézus azt mondja, ott maradj,
Ott maradj, ahol neked dolgod van, ahol én dolgot adtam neked. Ott maradj, ahol gyógyítanod kell a másik embert. Ott maradj, ahol vigasztalnod kell a megszomorodottat. Akkor, amikor te vagy szomorú, amikor te vagy beteg, amikor te vagy nyomorúságban, akkor maradj ott azon a helyen, és végezd a dolgodat. Maradj azon a helyen, nem reménytelenül, hanem egy csodálatos reménységgel. Hiszen Jézus azt mondja ezeknek a tanítványoknak, hogy ne menjenek el Jeruzsálemben, hanem várják meg az Atyának az ígéretét. Várják be az Atyának az ígéretét. Mi azt jelenti, hogy türelmesen kell várnunk. És szól hozzánk türelmetlen emberekhez az Úr. Türelmesen várjuk, hogy az Atya ígérete beteljesedjék. Mi sok mindent várunk ebben az életben, és akkor, amikor várunk valamit, tulajdonképpen a jót várjuk, a reménységes dolgot várjuk ami emberi életünkben. Jézus is így beszél erről, várjátok meg azt, ami veletek történni fog, mert az Atya ígéretet tett arra, hogy elküldi az ő lelkét, aki titeket megerősít, aki titeket megbátorít. És azért kellett, mert félelmes szívvel voltak ezek a tanítványok ott Jeruzsálemben, bezárkoztak egy felső, úgymond felső házba, és nem mertek kimozdulni, ott voltak, együtt imádkoztak és könyörögtek, és várták, hogy az Atya ígérete beteljesedjék. Vajon nem ezt kell nekünk is várni? Vagy ennek a világnak, amelyben élünk, nem ezt kell várni? Hogy az Atya ígérete beteljesedjék? Mert akkor nem csalatkozunk. Pál apostol azt mondja később, hogy tudom, kinek hittem. Hát milyen nagy dolog ez, testvéreim? Tudom, kinek hittem. Mert hogyha az Atya ígéretében bízok, akkor nem csalatkozom. Akkor nem csalatkozás lesz ez a világ, és kétségbe ejtő állapotok, amelyek körülvesznek minket, vagy kilátástalan a mi életünk. Még akkor is, hogyha jönnek a betegségek, ha kell féltenünk a magunk életét, vagy a gyermekeink életét, vagy szüleink, vagy szeretteink életét, akkor, amikor aggódunk és aggodalmaskodunk, tulajdonképpen erre kell gondoljunk. Igen, az Atya az ő szeretetével közeledik hozzánk. Azt akarja, hogy az ő ígérete beteljesedjék, és ez meg is fog történni. Ha pedig ez így áll, akkor már értjük, hogy mi történik ebben az időszakban Jézus mennybe menetele és a Szentlélek kitöltetése között. Ez 10 nap. Mi történik a mi életünkben? Ami meg kell történjen egész életünkben. Az történik tulajdonképpen, hogy a tanítványok tapasztalják, Isten az ő szeretetét nem vonta meg tőlük. Isten csodálatos módon gondoskodik róluk, és elküldi azt a Szent Lelket, aki aztán oly bátorrá teszi ezeket a tanítványokat, hogy kiállnak Jeruzsálem piacára, és bizonyságot tesznek, az érettük se világért szenvedő Jézus Krisztusról, a feltámadott Jézus Krisztusról, aki az életet, az örök életet szerezte. Igen, azt akarja Isten, hogy ezt az erőt mi vegyük. Az ígéret így hangzik, hogy és vesztek erőt, minek után a Szentlélek kitöltetik rejátok. Ezt az erőt vették, és erre az erőre van nekünk is szükségünk. Nem légüres térben mozgunk, az, hogy tanítványok látták, szemeikkel látták, hogy Jézus felemeltetett a mennybe, és felhő takarta el őt végleg, az nem azt jelenti, hogy most már itt maradtak árván, nyomorultan, elhagyta az Úr Jézus, disszidált ebből a világból, és itt hagyta tanítványokat, a gyülekezetet, mindenkit itt hagyott, hanem éppen azt jelenti, hogy úgy ment fel az Atya dicsőségébe, hogy mindenkoron velük legyen.
És ezt a velük való együttlételt kell megízleljék ezek a tanítványok. Úgy, ahogy a sót kóstolgatjuk és ízlelgetjük, azt a sót, ami különben nem eledel, csak íz, úgy akarja Isten, hogy megízleljük az ő szeretetét, az ő jóságát és irgalmát. Maradj a helyeden, ne menj tovább, ne mozdulj el, hanem könyörög, üresítsd meg szívedet, lelkedet, hogy be tud fogadni azt, aki minden mindenekben. Aki minden a te életedben, mindnyájunk életében. Ezt jelenti az, hogy Jézus mennybe ment, hogy az Atya dicsőségébe költözött el erről a világról. De semmiképpen sem jelenti azt, hogy ennek a világnak, amelyben élünk, amelyben annyi gonoszság van, amelyben annyi rosszaság van, hogy, és bűn van, hogy ebben a világban nincsen jelen a mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus. És hogyha Istennek lelke átitatja, a pünkösdi lélek átitatja a mi egész emberi mi voltunkat, gondolkozásunkat, a mi szívünknek indulatait, a mi értelmünket, ha átitatja, akkor megtapasztaljuk. Csodálatos módon van jelen a mi mindennapjainkban az, aki életét adta ezért a világért. Amen. Válaszoljunk, Atyám, fiai, Isten igéjére elénekelve a 240. ének 3. versét. A 240. ének 3. versét énekeljük, mely így kezdődik: mivel te útat nyitottál és tanítottál mennybe menni.

Kegyelmes Istenünk, mennyei édesatyánk, kérünk, hogy tedd teljessé a mi mai ünneplésünket. Tedd teljessé a mi szívünknek örömet és örvendezését, hiszen éppen azt hallottuk a te üzenetedből, hogy szeretetedet te sohasem vonod meg tőlünk. Ó, add atyánk, hogy imádkozásokkal és könyörgésekkel tudjuk várni azt, aki megeleveníti a mi emberi életünket. Add atyánk, hogy teljes bizakodásunk legyen afelől, hogy te a te ígéretedet megtartod, hiszen te nálad nincsen változás, változásnak árnyéka sem. Kérünk, jöjj a türelmetlenekhez, az elesettekhez, a nyomorúságban lévőkhöz, a szenvedőkhöz, a te lelkednek hatalmával, és bátorítsd és erősítsd, hogy ne megfutamodás és ne kudarc legyen az életük, hanem megtartatás és csodálatos bizakodás, reménység afelől, hogy te ígéreteidet és ígéretedet megtartod. Alázattal kérünk, atyánk, hogy szentelj meg minket a pünkösdi léleknek csodálatos erejével és hatalmával. Amen. Bizalommal tárjuk fel a mi szíveinket a szent és kegyelmes Isten orcája előtt, csendesedjünk el, és magunkban imádkozzunk.

Áldott az Isten, aki meghallgatja könyörgésünk szavát. Amen. Mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztus imáját együtt hangosan. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozást a hívők segedelmező figyelmébe ajánlom, tudván azt, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten. Énekeljük, Atyám fiai, a 241. ének első két versét. A 241. ének így kezdődik, Úr Jézus, ki mennybe fölmentél.

Végezetül gyertek, atyám, fiai, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondván az egyetemes keresztjén Anya Szent Egyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes keresztjén anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Végezetre énekeljük, atyám, fiai, az előbb énekelt 241. ének harmadik versét. A 241. ének harmadik verse így kezdődik: Úr Jézus, hisszük, eljössz ismét.

A minden kegyelemnek Istene, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Jézus Krisztusban, ő maga tegyen titeket tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Amen.

0: Rádiónk híreit hallják, híreink először címszavakban. Siegfried Murasán ma délután a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet a kormányprogramról. Konstantin Tomás szerint ostobaság nyugdíj és béremelést ígérni. Rekordot döntöttek Európában az elektromos autók. 40 év után újabb római kaput tártak fel Gyulafehérváron. Az előrejelzések szerint ma változékony idő várható, most pedig következzenek a részletek. Siegfried Murasán kijelölt miniszterelnök ma a Nemzeti Liberális Párt parlamenti frakcióival egyeztet az általa javasolt kormányprogram prioritásairól. A PNL képviselőinek és szenátorainak együttes ülését 16 órától tartják a parlamentben. Murasán a Mentsétek meg Romániát szövetség és az RMDS frakcióival is találkozik. A kijelölt miniszterelnök tegnap közölte, hogy először az őt támogató pártokkal, majd más parlamenti frakciókkal tárgyal. Elmondta, hogy őt az különbözteti meg az első két kudarcot valló miniszterelnök jelöltől, hogy eleve három parlamenti párt kinyilvánított támogatását élvezi. Murasán a Nemzeti Kisebbségek frakciójával, majd a Szociáldemokrata párttal is egyeztet. Korábban már bejelentettem, hogy a Románok Egyesülésért Szövetség székházába és parlamenti frakciójához nem megy el. Konstantin Tomá ostobaságnak tartja a Szociáldemokrata párt elnökének, Szorin Grindánynak azt az ígéretét, hogy kormányfőként jövőre az inflációhoz igazítja a nyugdíjakat és a közalkalmazotti béreket. Búzeópeszet és polgármestere az Agerpressnek elmondta, hogy a nyugdíjak és a fizetések növeléséhez jövőre mintegy 27 milliárd lejre, vagyis több mint 5 milliárd euróra lenne szükség. Grindányú úr butaságokat beszél, honnan fogja előteremteni ezt az összeget, nyilatkozta Tomá. A polgármester szerint Romániának jelenleg közigazgatási területi reformra, kiadáscsökkentésre és a reálgazdaság támogatására van szüksége. Szerint a megtakarításokat nem a közalkalmazotti bérek növelésére, hanem gazdasági beruházásokra kellene fordítani. Rekordszintű volt tavaly az elektromos meghajtású személygépkocsik forgalomba helyezése az Európai Unióban, az új autókat tekintve, írja az MTI. Az EU-ban minden hatodik újabban a nyilvántartásba vett személyautó tisztán elektromos hajtású volt. Az Eurostat adatai szerint a tisztán elektromos autók az összes új személyautó regisztráció 17,3%-át tették ki tavaly, ami új csúcsnak számít. A hibridek részesedése 42,4% volt, míg a benzinüzemű autóké 27,3, a dízelüzeműeké pedig 9,8%. Az alternatív hajtások, például a csepp folyósított vagy földgáz üzemű járművek részesedése ennél jóval alacsonyabb maradt. Az elektromos autók részesedése 10 év alatt jelentősen nőtt az Európai Unióban. 2015-ben még csak 0,4%-ot tettek ki az új forgalomba helyezések között. Az uniós tagállamok közül Dániában volt a legmagasabb az elektromos autók aránya az új regisztrációkban, 67,8%. A legalacsonyabb értéket Horvátországban, Szlovákiában és Bulgáriában mérték. Újabb római kori kaput tártak fel a gyulafehérvári Capistrano bástyán végzett régészeti kutatások során. A régészek a keleti oldalon azonosították az Apulum római kastrumának főkapuját, a Porta Pretoriát, 40 évvel azután, hogy megtalálták az erőd déli kapuját. A déli kapu azonosítása után 40 évvel újabb kaput fedeztünk fel a keleti oldalon. A Porta Pretorián keresztül a Via Pretorián lehetett eljutni a 13. Gemina Legio Castrumának parancsnoki épületéhez, a Principiához, jelentette be ma délelőtt a régészeti kutatás vezetője, Anka Timofán régész. A mintegy 4 méter mélységben feltárt egyik toronyhoz tartozó hatalmas alapozás fontos információkkal szolgál a római kapu méreteiről és alaprajzáról. A monumentális kapunak két nagyméretű, téglalap alaprajzú tornya, egy középső fala és két boltíves bejárata volt. Az építményt az úgynevezett opus quadratum technikával, gondosan megmunkált nagyméretű mészkő tömbökből építették. A Román Nemzeti Bank mára érvényes valutaárfolyama szerint 1 euró 5,26 bani, 1 amerikai dollár 4,59 bani, 100 magyar forint pedig 1,45 bani.
1: Időjárás jelentés.
0: A meteorológusok előrejelzése értelmében Kolozsváron ma változékony időre kell számítani, a délután folyamán további esőzés várható. A nap csúcshőmérséklete 13 fok körül alakul, az éjszaka folyamán pedig 8 fokig csökken a hőmérséklet. Híreinkhez az Agerpress hírügynöksége a maszol.ru és a kronika.ru hírportál értesüléseit használtuk fel. Az időjárás jelentés a morecast.com előrejelzése alapján készült. Most a jó hír következik, a mai napra kijelölt két igét Barta István Zsolt, a Bulgária telepi református egyházközség lelkipásztora mondja el.
2: Jó hír!

Tiszta szívből, önként adakoztak az Úrnak. Krónikák első könyve, 29. fejezet, 9. verse.

Mivel földje volt, József eladta azt, elhozta a pénzt, és letette az apostolok lába elé. Apostolok cselekedetei, 4. fejezet, 37. vers.

0: közelebb Istenhez és közelebb egymáshoz az Ágnus Rádióval.
1: Reklám. Az autizmus korai felismerése növeli a gyógyulás esélyeit az első 3 évben. Konzultálj házi orvosoddal az autizmus szűréséről.
2: Hírek, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum, világjáró, információ, kultúra, kampusz, sport, riport, mozaik, vélemény, művelődés, állatbarát, körkép, egészségügy, gazdaság, tudomány, motorház, totyogó, ponifát, spektákulum,
3: világjáró. Szabadság. Erdélyi közéleti napilap.
4: Reklám.
5: Jézus Krisztus azzal bízta meg a tanítványait, hogy hirdessék az evangéliumot. Ezt a közösségi feladatot a történelem során számtalanszor újra kellett gondolnia a kereszténységnek. Most is egy ilyen időszakhoz érkeztünk. Az Agnus Rádió célja ma is az, hogy ennek a küldetésnek hűséges követője és tolmácsa legyen. Segítse református rádiónk megújulását, fennmaradását, küldetését, hogy minél több helyen, közösségben, életben jelen lehessen az evangélium. Örömmel fogadjuk adományait a kolozsvári egyházközségekben elhelyezett perseinkbe, vagy a rádiónk stúdiójában, a Konstanca utca 1-3 szám alatt.
6: Gombolózón állék zenébe. Vágózón állék zenébe.

0: Credo.
1: A megtartó hit műsora.
2: Békesség Istentől, szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Credo hitépítő műsorunk tartalmából. Isten üzenete Péter apostol első levele 4. részének a 17. verse alapján szól hozzánk, Adorjáni László református lelkipásztor áhítatán keresztül. Ezt követően a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Ha te rendben vagy, nekem is rendben kell lennem című részt felolvassa Janicsko Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. És most szóljon hozzánk Isten üzenete az ő ígéjén keresztül.

Hallgassuk meg Isten igéjét, amint az írva van, Péter apostol első levele, 4. részének a 17. versében. Itt az ideje, hogy elkezdődjék az ítélet Isten házán. Ha pedig először mi rajtunk kezdődik, mi lesz azoknak végük, akik nem engedelmeskednek Isten evangéliumának? Lehet, hogy felkapjuk a fejünket, hogy ítélet Isten házán, Krisztus követőin, amikor Jézus és általában az Új Szövetség kegyelemről beszél. Akkor miért mondja itt Péter apostol, hogy rajtunk kezdődik az ítélet? Megszoktuk, hogy a könnyű evangéliumot hallgassuk szívesebben, és sokszor beleesünk abba a hibába is, hogy a könnyű evangéliumot hirdetjük, és arról beszélünk inkább, hogy Isten szeret, hogy Isten megbocsát, hogy Isten jó, és tényleg ez mind igaz, de Isten sohasem hirdeti úgy a kegyelmet, hogy ne beszélne az ítéletről és a bűnről. Értelmetlen is, alaptalan úgy hirdetni a kegyelmet, a megbocsátást, hogy nem beszélünk világosan az ítéletről. Hiszen mire felkapnánk kegyelmet, ha nem hangzott el előtte az ítélet? Ha egy kicsit jobban belehallgatunk Jézus beszédeibe, abban egyensúlyban van mind a kettő. Ő világosan beszél az ember elesettségéről, képmutatásáról, bűnéről, kíméletlenül kimondja, de ugyanakkor nagyon világosan beszél a kegyelemről, a megbocsátásról, Isten jóságáról, vagyis a megváltásról. És ezért olyan fontos, hogy halljuk meg, és ne féljünk ettől az üzenettől, hogy az ítéletnek rajtunk kell elkezdődnie. Az evangélium, ítélet és kegyelem együtt. Pontosan úgy, mint az igazságot jelképező mérleg, mind a két tányér, vagy mind a két serpenyő ott van, és nem csupán az egyik. Ezért Isten beszéde mindig is szembe kell fordítson engem önmagammal, nem is csoda, hogy Jézus azt mondja, hogy aki követni akar engem, tagadja meg önmagát. Isten igének a fényében ítélje el önmagát. És akkor kapom meg, nyilván akkor kapom meg a kegyelmet. Isten ebben elől jár, és az övéin kezdi el az ítéletet, mert ők kapják először a kegyelmet. A kegyelmet

Velem ítélettel kezdődik, nekem szól, azért, hogy önmagammal szembefordítson, és teljes örömmel ölelje magamhoz a kegyelmet, Jézus Krisztust, benne az örök életet. Amen. Köszönjük neked, Jézus, hogy ítéleted, kegyelem, hiszen azért világítasz meg bennünket a te igédben, és mutatsz rá hibáinkra, hogy megbocsássad. Így kérünk, hogy újíts meg minket, és segíts, hogy a te igéd szerint járjunk tisztaságban és egyenességben. Amen.

Isten üzenete Aduljáni László, református lelkipásztor áhítatán keresztül szólt ma hozzánk, Péter apostol első levele, 4. részének a 17. verse alapján. Műsorunk folytatásában a Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyat, tudd, hogy mit és miért hiszel, téfitek a kereszténységről című könyvből, Ha te rendben vagy, nekem is rendben kell lennem című részt felolvassa Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa.

ha te rendben vagy, nekem is rendben kell lennem. Az Isten az átlag alapján ítél majd mítosza. Hát, lehet, hogy nem én vagyok a legjobb ember a világon, de azért nem vagyok olyan rossz, mint ő. Öregem, tudnék mesélni pár sztorit erről a fickóról. Egymástól nem messze nőttünk fel, és sokat lógtunk együtt, úgyhogy eleget tudok róla. Mindig beképzelt volt, na meg arrogáns, én viszont csendes voltam. Rendőrségi akta is van róla. Én együtt működtem a hatóságokkal. Nem tudom, hányszor vitték be a börtönbe. Ellenben én soha nem kerültem összeütközésbe a törvénnyel. Egyszer egy pap szeme láttára támadott meg egy embert. Szóval, ahogy már mondtam, nem vagyok egy szent, de azért mondok neked valamit. Iskárióti Júdás azért nem olyan rossz ám, mint Simon Péter. Nos, az igaz, hogy Júdás soha nem mentegette így magát, de minden, ami fent elhangzott, igaz. Persze, mi ismerjük a történet többi részét is. Júdás elárulta Jézust, s végül felakasztotta magát. Péter, bár ő meg megtagadta az urat, megbánta, s megbocsátást nyert. Az egyik legnagyobb egyházi vezető lett belőle. De a szavak, amiket Júdás szájába adtunk, nem sokban különböznek attól, ahogy sok ember érez manapság. Lehet, hogy néha iszogatok, mondják, de azért nem vagyok ám olyan, mint ez, meg ez. Vagy. Nekem is megvannak a magam problémái, de azért nem szúrom hátba az embereket, mint az a... Esetleg. Bevallom, nem vagyok egy szent, de ha ő keresztjén, akkor nekem sem jelenthet gondot, hogy a mennybe jussak. Csak hogy ez nem így működik. A középiskolában mindenki szerette azokat a tanárokat, akik a csoport átlaga alapján osztályoztak. Ez azt jelenti, hogy a tanár fogta az összes dolgozat eredményét, kiszámította belőlük az átlagot, s a jegyeket ehhez az átlaghoz mérve adta. Persze mindig akadt pár Einstein, akik miatt a gyengébbek leverték a lécet. De ebben mégis az volt a nagyszerű, hogy amíg mindenki gyengén teljesített, gyakorlatilag különösebb megerőltetés nélkül lehetett jó jegyeket szerezni. Vannak emberek, akik ezt az iskolai élményt kivetítik az életre is. Na meg Istenre, és az igazságosságra. De az, hogy Isten az átlag alapján ítélne, tévhit. A Biblia világosan leszögezi, hogy nem fogja Susie-t Johnnyhoz hasonlítani, s végül úgy dönteni, hogy nos, Susie, te nem voltál olyan rossz, mint az a másik, gyere, menj országba. Bor, Johnny, neked meg balra a második ajtó. Nem. Pont ellenkező a helyzet. Egyszer egy Nikodémus nevű ember meglátogatta Jézust. Nikodémus farizeus volt, a zsidó főtanács és a közösség egyik oszlopos tagja. Olyan férfi, aki mindig helyesen cselekedett, mindig helyesen szólt, sőt, még a helyes dolgokban is hitt. Jézus mégsem ezt mondta neki. Hé, Niki, ha valaki a mennybe kerül, hát akkor te vagy az? Ehelyett Jézus így szólt hozzá. Bizony, bizony, mondom néked. Ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Ahogy ezt a János evangélium a harmadik részének harmadik versében olvashatjuk. Nem számít semmit, ha jobb ember vagy, mint Jenny Myers. Az sem, ha kevesebbet iszol, mint Abe Landers. Vagy többet jársz templomba, mint Scott Jackson. Ami számít, méghozzá Jézus szerint, újonnan kell születned.

A Parakletosz könyvesház kiadásában megjelent Josh McDowell és Bob Hostetler Ne dobd el az agyad, tudd, hogy mit és miért hiszel, Tévhitek a kereszténységről című könyvből, Ha te rendben vagy, nekem is rendben kell lennem című részt, felolvasta Janicskó Mihály Noémi, rádiónk munkatársa. Ezzel elérkeztünk Krédó hitépítő műsorunk mai kiadásának a végéhez. Megköszönve figyelmüket, Isten áldása kísérje mindannyiuk életét. A viszont hallásra békesség Istentől.

emberek. Családunkban a jó a jövevény. Az érdek, mint a gazda, úgy igazgat. Ezt érti rég, de ostobán, ki gazdag, s ma már sejteni kezdi sok szegény. Kibomlik végül minden szövevény. Csak öntudatlan falazunk a gaznak, kik dőj fel hisszük magunkat igaznak. A dallam nem változtat szövegén. De énekelünk mind teli torokkal, s edzük magunkat borokkal, porokkal, ha kedvünk fanyar, szánk pedig üres. Erényes lény, ki csalódni ügyes. Úgy teli vagyunk apró maró okkal, mint szúnyoggal a susogó füzes.

0: Mesekosár. Mesekosár.
1: A szamárrá változott barát. Magyar népmese. Egyszer egy ember két szamarával szántogatott az erdő szélén. Gallyakért bement az erdőbe, addig a két szamár ott maradt az ekébe fogva. Arra ment két barátpap, akiknek a szekerét csak egy szamár húzta. Vagy mit mondok, csak húzta volna, de már az éhségtől alig bírta. Meglátják az erdő szélén a két szamarat. Összebeszéltek, hogy az egyik jó lesz nekik. Azzal oda mentek az ekéhez. Az egyik barát a baloldali szamarat kifogta és elvezette. A másik barát magára vette annak a szamárnak a szerszámját, amelyet a társa elvezetett. Úgy állt ott az eke előtt, míg a gazda meg nem jött. Az csak nagyot nézett. Hát maga, mit keres itt? Aztán hová tette a másik szamaramat? Kérdi a baráttól. Az meg azt mondja. Gazduram, én eddig el voltam átkozva. Most az időm lejárt, emberré változtam. A szántóvető ember csodálkozva nézett rá, és ezt mondta. Ennyi, de sokat is megvertem én magát, de úgy látom, nem ártott meg. Hanem, ha már így van, menjen el, amerre lát. Leszette róla a szerszámot, és elengedte. A másik barát az erdő szélén várta. Még egy-két napig vándorolták, aztán az egyik faluban a lomott szamárral kiálltak a vásárba. Mikor a szamarat eladták, hazamentek. A vásárra a gazda is elment, hogy párját keressen az elveszett szamárnak. Ahogy ott bolyong, a sok eladó szamár közt meglátja a magáét. Nem tudta elgondolni, hogy a barátból hogyan lett ismét szamár. Oda ment hozzá, és a fülébe súgta. Tisztelendő úr, hiába áll itt, én már úgy se veszem meg magát még egyszer. Azzal elfordult, és egy másik szamarat vett.

Anya szereti a virágot. Apa szereti anyát, ezért hoz neki virágot. Anya akkor is szereti a virágot, ha apa nem hoz neki. Apa akkor is szereti anyát, ha nem hoz neki virágot?

Ha megkérdik tőlem, mi az, ami jó, elmondom, figyelj, csak néhány szó. Amit elébb tesz az élet, az fogadd el, de senkitől semmit ne várj el. Tudod, az örök, a hip-hop, a lelkesedés, csak te

0: csinálni, hogy kilenni.
1: Nekem is a végén.

atya, a kicsi meg a mama. Halakat néznek, üres homokozóban állnak, és úgy beszélnek, hol a sok homok

ami nem történik meg, az az éjszaka, és ami megtörténik, az a nappal. Hogy egyszer teljes világosság legyen, előbb-utóbb mindennek meg kell történni.

A vára, és nincsen benne semmi, csak az, hogy nekem menni kellene. Így hát megyek én is, bajban, rosszban én is. A szereposztásnál csak első lehetek. Telnek, hullnak az évek, a barátokból testvérek lesznek. Minden este, de már dolgos a kéz és a munka emész.

drága barátom a legkönnyebben énekelhető refrén. Na na na. És igaz. Bátrabban, nyugodtan.

egyszerre semmit nem csinálunk. Csak bámulunk az égre, és ha senki nem

Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja ígédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataittól. Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened. Áldott vagy te, Uram, taníts meg rendelkezéseidre.

Itt az Agnus Rádió a 88,3 MHz frekvencián. Adásainkat naponta hajnali 3-tól reggel 8-ig, illetve déli 12 órától 15 óráig sugározzuk.